közlekedési hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyosít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban végigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindent.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A jogsegélyben elsőként hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró a következőre vár választ. Adásvételi szerződés esetén mit vigyen az ügyvédhez?
2: Alapvetően az a lényeg, hogy a személyünk igazolásához szükséges dokumentumok az elsődleges, amit vigyünk, személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya. Hogyha személyigazolvánnyal nem rendelkezünk, megteszi ehelyett a jogosítvány is, vagy akár az érvényes útlevél is. És ezen kívül pedig szükséges iratok még a házzal kapcsolatosan, vagy ingatlannal kapcsolatban is, amit meg szeretnénk venni. Tehát vagy visszünk tulajdonlapot, vagy azt le tudja egyébként kérni általában minden ügyvéd is az erre hivatott elektronikus rendszerről. Ezen túlmenően pedig, hogyha társasházról van szó, akkor célszerű egy társasházi alapító okiratot is vinni, ugyanis előfordulhat, hogy a társasháznak bizonyos dokumentumaiban, vagy az alapító okiratban, vagy a szervezeti és működési szabályzatban van arról kitétel, hogy a társasház albetítései egymással szemben elővásárlási jogra jogosultak. Tehát erről meg kell győződni, és ezért szükséges ez a dokumentum is. Ezen kívül energetikai tanúsítványra is szükség van, mert ez minden szerződésnek, minden jogügyletnek részét képezi. Ezen túlmenően, hogyha bankhitelről van szó, akkor pedig kérjük ki előzetesen a pénzintézetnek azt a tájékoztatóját, amely azt a célt szolgálja, hogy milyen egyedi kritériumai vannak a banknak, amit elvár, hogy az adásvételi szerződésben szerepeltessünk. Célszerű erről akkor a banki tájékoztatóval az okirat szerkesztő ügyvédet hiteles módon, objektív módon tájékoztatni. És nyilvánvaló módon, ami még nagyon lényeges, hogy a bankszámla számok is, ha több eladó van, akkor melyik számla számokra kell majd a vevőnek a pénzfizetését teljesíteni, ez is álljon ott rendelkezésre. Ezek a legfontosabb dokumentumok, amikre szükség lehet. Természetesen, hogyha az ingatlan meg van terhelve, az ingatlanon, hogyha zálogjog van, akkor az zálogjog megszüntetésével kapcsolatos ismereteket, szerződéseket, tartozásokat, esetlegesen törlési engedélyt is vigyük, hogy adott esetben az ügyvéd átlássa, hogy miről is van itt szó, tehát hogy milyen jogügylet áll a mögött, milyen kötelezettség van, ami a tulajdonlapon egyébként szerepel, és hogy hogyan, miként lehet attól a tehertől szabadulni.
1: Mit tegyek abban az esetben, ha nincs útlevelem, jogosítványom, illetve a személyi igazolványom is lejárt?
2: Ez egy picikét nehezebb kérdés, ilyenkor haladéktanul el kell menni a kormányhivatalba, annak érdekében, hogy kérjem a személyigazolványom megújítását, illetőleg egy új személyigazolvány kiállítását, és ha nagyon rövid időn belül történik a szerződéskötés, akkor fel tudom használni a szerződéses jogügylet megkötéséhez azt az ideiglenes igazolványt, amit azonnal tudok kapni a kormányhivatalban, és azzal teljes egészében, teljesen joghatályosan tudom igazolni a személyazonosságomat, tehát az az okirat is alkalmassá válik arra, hogy személyazonosságomat igazolva a jogügyletet meg tudjam kötni.
1: Mai adásunkban folytatjuk a cselekvőképesség témáját. Elsőként, miért igényel gyámhatósági engedélyt a törvényes képviselő a kiskorúnak az örökléssel kapcsolatos jognyilatkozataihoz?
2: Azért szükséges, mert a kiskorú kedvezményezetként, örökösként, hagyományosként érintett lehet, ingyenes vagyoni előny származhat ezekből az ügyletekből, így indokolt a gyámhatóságnak vizsgálnia a kiskorú érdekeit, ha ezektől a vagyoni előnyöktől elesne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiskorú törvényes képviselője önállóan a kiskorú nevében nem utasíthatja vissza az örökséget, vagy nem támadhatja meg a végrendeletet.
1: Mi igényel gyámhatósági hozzájárulást a kiskorú ingatlan vagyonával kapcsolatban?
2: A kiskorú ingatlan tulajdonának átruházása, vagy bármely módon történő megterhelése is gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött. Ezekben az esetekben a kiskorú tulajdonában lévő ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezés.

0: döntés az, amelyhez szükséges a gyámhatósági jóváhagyás. Az ingatlan vagyont, ami részben vagy egészben a kiskorú tulajdonában áll, mint értékét megőrző vagyontárgyat, a kiskorú törvényes képviselője a kiskorú nevében nem adhatja el, illetve nem terhelheti meg szabadon, ugyanis adott esetben az a kiskorú érdekeivel ellentétes lehet. Ilyenkor azt, hogy az ügylet a kiskorú érdekében állt-e, a kiskorú érdekeivel ellentétese, a kapott vételár megfelele, stb. A gyámhatóság vizsgálja. Szintén ide tartozik az az esetkör, amikor a kiskorú személy vevőként vesz részt az ingatlan adásvételi szerződésben, azonban az ingatlan megszerzése nem tehermentesen történik. Ilyen eset, amikor a kiskorú nevében, a kiskorú vagyonából a törvényes képviselő haszonélvezettel terhelt ingatlant vásárol.
1: Mit jelent az úgynevezett beszolgáltatott vagyon, és mi az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás? Létezik-e ilyen szabályozás?
0: Igen, létezik. A beszolgáltatott vagyon fogalma a régebbi családjogi szabályozásban, még az 1952. évi 4-es törvény, azaz a családjogi törvény alapján nem a házastársak egymás közötti vagyonviszonyaira, hanem a kiskorú gyermekek vagyonának védelmére vonatkozott. A korábbi törvény előírta, hogy a kiskorú gyermek tulajdonában lévő bizonyos vagyontárgyakat, például készpénz, értékpapír, a szülők kötelesek voltak a gyámhatósághoz vagy egy meghatározott letéti helyre beszolgáltatni. Ez az intézkedés megakadályozni volt hivatott, hogy a szülők a gyermek vagyonát feléjék, vagy kockázatos módon kezeljék. A beszolgáltatott vagyonról a gyámhatóság külön nyilvántartást vezetett. A beszolgáltatás hátránya ugyanakkor az volt, hogy a gyakorlatban gyakran megkötötte a szülők kezét, mert a beszolgáltatott vagyont nem tudták hatékonyan befektetni, vagy gyümölcsöztetni a gyermek érdekében. A hatályos polgári törvénykönyv megszünteti a gyermek vagyonára vonatkozó általános beszolgáltatási kötelezettséget, amellyel elkívánja ismerni, hogy a szülők a gyermekük vagyonát főszabályként a legjobb tudások szerint kellő alapossággal és gondossággal kezeli. A törvény ezért csak szankciós jelleggel és csak akkor írja elő a gyermek pénzének és értéktárgyainak gyámhatóság által elrendelt átadását, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők, gyermekük vagyonának kezelések tekintetében kötelezettségüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, vagy kifejezetten megszegik. Az átadott vagyonnal történő rendelkezéshez írja elő a törvény a gyámhatóság jóváhagyásának szükségességét. Ebben az esetben a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet adott szakasza a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való szülői jognyilatkozathoz értékhatártól függetlenül szükséges a gyámhivatal hozzájárulása.
1: Van-e gyámhatósági megkötés a kiskorú ingó vagyonával kapcsolatban?
0: A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a szociális vetítés alap összegének 60-szorosát. Ebben a körben a gyermek személyes tulajdonát képező, a fenti megjelölt értékhatárt meghaladó mértékű ingó és készpénz vagyonát, illetve vagyonértékű jogát, például értékpapír vagy üzletrész, esetleg részvény, érintő jogügyletek tartoznak. A bírói gyakorlatból is érdemes talán megjegyezni azt, hogy együttesen gyakorolt szülői felügyelet esetén a kiskorú vagyonából rendelkező társasági szerződést a kiskorú nevében mindkét szülőnek alá kell írnia, ingatlanaportról rendelkező szerződés esetén a gyámhatóság hozzájárulása is szükség van. Ellenkező esetben a társasági szerződés érvénytelen.
1: Melyek azok a kivételes esetek, speciális jognyilatkozatok, amikor a fentebb említett esetkörökkel kapcsolatban nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására?
0: A polgári törvénykönyv két speciális esetkört említ azon területeken, amikor a gyámhatóság jóváhagyása szükségesnek látszik ugyan, ám azonban az mégsem kell. Az egyik ilyen kivétel a kiskorú ingatlan tulajdonának megterhelése egy speciális esetben. Gyakori az, hogy szülők a kiskorú gyermekük gyermekeik részére vásárolnak, ajándékoznak, általában a gyermekek tanulmányainak befejezéséig, befektetési célzattal ingatlant. Köznapi, de jogilag nem helyén való szóhasználattal a gyermek nevére iratják mondjuk a lakást. Erre az ingatlanra rendszerint a szülők maguknak haszonélvezeti jogot kívánnak bejegyezni. Így jogilag az ingatlan a kiskorú tulajdonába kerül, de nem tehermentesen, hiszen a szülők haszonélvezeti joga van az ingatlan tulajdonlapjának harmadik részén, tehát az ingatlan teherlapján. Gyámhatósági jóváhagyás azonban ebben az esetben nem kell, mert bár az ingatlan nem tehermentes, viszont a tehertől függetlenül is ingyenes a jogügylet, így az a kiskorú vagyonát, vagyoni érdekeit nem veszélyezteti. Gyámhatósági engedély csak abban az esetben kell, amikor a megszerzett és terhelt ingatlan kiskorú által történő megszerzése nem ingyenes, hanem vízterhes, és a vételár megfizetése a kiskorú vagyonából kerül megfizetésre. A másik kivétel, hogy bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességénél a gyámhivatal jóváhagyása nem szükséges. A bírósági határozattal elbírált jognyilatkozatra jó példa a korábban már a tartásdíjnál említett eset, amikor a házassági bontóper során a felek egyességgel rendezik a tartásdíjjal kapcsolatos kérdéseket, amely egyességet a bíróság végzéssel jóvá hagyja. Közjegyzői határozatra példa a hagyatéki eljárásban a közjegyző előtt a kiskorú törvényes képviselője által a kiskorú nevében tett nyilatkozat, amelynek érvényességét a közjegyző bírálja el, és a jognyilatkozat jóváhagyása vagy ennek megtagadásának tárgyában érdemi határozatban hagyatékátadó végzéssel dönt.
1: Melyek a gyámhatóság jóváhagyásával sem érvényes nyilatkozatok a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen kiskorúakkal kapcsolatosan?
0: A PTK korábbi szabályozással egyezően határozza meg azoknak a jognyilatkozatoknak a körét is, amelyet a kiskorú törvényes képviselője még a gyámhatóság hozzájárulásával sem tehet megérvényesen. Ide tartoznak az alábbiak. Ajándékozás. Az a jognyilatkozat, amellyel a korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen kiskorú személyesen vagy törvényes képviselője útján a saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előnyt juttatására köteles. Ajándékozás esetén a szolgáltatással szemben nem áll ellenszolgáltatás, az ajándékozó kötelezettségvállása teljes egészében ingyenes. Szintén a bírói gyakorlatból érdemes megjegyezni a következőt. A kiskorú törvényes képviselője még a gyámhatóság jóváhagyásával sem köthet a kiskorú nevében olyan szerződést, amelyben a kiskorú ingatlanát másnak ajándékozza, vagy a kiskorú üzletrész tulajdonos üzletrészét ingyenesen másra ruházza át. Ez alól egyedül az úgynevezett szokásos mértékű ajándékozás a kivétel. A szokásos mértékű minősítésénél mérlegelni kell az ajándék értékét, az ajándékozás tárgyát, az ajándékozó vagyoni helyzetét, az ajándékozással elérni kívánt célt, és a hozzátartozók közötti ajándékozásnál a családban uralkodó felfogást. Szokásos mértéket meg nem haladó ajándékról általában akkor lehet szó, ha az ajándékozás nem gazdagítja a megajándékozottat oly mértékben, hogy az ajándék visszakövetelése anyagi és erkölcsi szempontból indokolt lenne. Második. Az idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélküli felelősségvállás. Ez szintén ingyenes szerzésnek minősül, ezért még gyámhatósági jóváhagyással sem érvényes, mert a kiskorú érdekét mindenképpen sérteni. Ez alól szintén van egy kivétel, amelyről előző műsorunkban már volt szó, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy munkával szerzett keresményével szabadon rendelkezik. A korlátozottan cselekvőképes személy keresménye erejéig kötelezettséget vállalhat, illetve hogy a törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes személy munkával szerzett keresményre vonatkozóan nem is nyilatkozhat. Ezekre példa a korlátozottan cselekvőképes személynek a munkakeresménye erejéig tett olyan jognyilatkozata, amely ajándékot tartalmaz, amely idegen kötelezettségért vállal felelősséget, például kezességvállás, vagy amellyel e körben jogokról ellenérték nélkül lemond. Ezen cselekmények egyike sem nem kívánja meg a gyámhatósági jóváhagyást, ugyanakkor nem tekinthető érvénytelennek sem. 3. A jogokról való ellenérték nélküli lemondás. Gyámhatósági jóváhagyással sem érvényes, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, illetőleg törvényes képviselőinek joglemondó nyilatkozata, ha a lemondásra ellenérték nélkül került sor. Erre példa, ha a kiskorú haszonélvezeti jog jogosultja, ezen jogáról nem mondhat le ingyenesen. Amennyiben a joglemondásra ellenérték fejében került sor, a jognyilatkozat tartalmától függ, hogy a törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez mennyiben szükséges a gyámhatósági jóváhagyás.
1: Mit jelent a kiskorú jognyilatkozatának relatív semmissége?
0: A polgári törvénykönyv az 1959-es PTK-hoz hasonlóan rendelkezik a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatainak relatív semmiségéről. A semmiségre csak annak érdekében lehet hivatkozni, akinek a cselekvőképessége korlátozott vagy hiányzik. A törvény tehát a nem teljes belátási képességgel rendelkező személyek védelmében mondja ki, hogy olyan jognyilatkozatok érvénytelenségére, semmiségére, amely az egyik kiskorú fél belátási képességének korlátozott voltán esetleg hiányán, vagy jogszabály által előírt gyámhatósági jóváhagyás elmaradásán alapszik, csak a kiskorú érdekében lehet hivatkozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha a megkötött szerződés a kiskorú személy érdekeinek megfelel, akkor érvényben marad, és alappal senki sem hivatkozhat az érvénytelenségre. Így például az ellenérdekű fél nem hivatkozhat arra a perben, hogy a vele szerződést kötő fél korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú volt, amiről ő nem tudott. Egyébként is elvárható magatartás, hogy az ügyletkötő személy kétség esetén meggyőződjön a másik fél cselekvőképességéről. A kiskorú személyek jognyilatkozatainak semmiségére csak az ő érdekükben lehet hivatkozni. A bíróságnak mindig vizsgálnia kell azt, hogy a szerződés megkötése időpontjában, illetve a jognyilatkozat megtételekor fennálltak-e azok a körülmények, feltételek, amelyek a kiskorúak érdekeit sértik. Érdekesség ugyanakkor, hogy az 1959-es polgári törvénykönyvünkben, aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtévesztette, nagykorúság színlelése, azért felelősséggel tartozott, és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére volt kötelezhető. Ezáltal az egyébként érvénytelen szerződéshez kívánt szankciós jelleggel joghatást fűzni a jogrend. Az új szabályok már mellőzik ezeket a rendelkezéseket, mert a 2013-as PTK hatályba lépését követően az e körbe tartozó eseteket többek között a kötelmi jog megtévesztésére, illetőleg a vétőképes személy károkozására vonatkozó szabályai alapján lehet rendezni.
1: Mikor lehet a kiskorú cselekvőképességét gondnokság alá helyezéssel korlátozni?
0: Az 1959-es PTK már a korlátozottan cselekvőképesség alsó korhatárának elérésétől, vagyis a 14. életé betöltésétől lehetővé tette, hogy az arra jogosultak kezdeményezzék a kiskorú gondnokság alá helyezését. A hatályos PTK szerint kiskorú személy cselekvőképességének korlátozása bírói ítélettel csak 17. életévének betöltése után lehetséges. A 17 éves korhatár előírása a miniszteri indokolás szerint azért szükséges, hogy kellően érett legyen az érintett személy ahhoz, hogy a cselekvőképességének korlátozásánál az életkorából következő pszichés változásoktól függetlenül hozzon döntést a bíróság a gondnokság alá helyezésről vagy annak mellőzéséről. A 17 éves életkor az indoklás szerint abból a szempontból is optimális, hogy egy év a nagykorúság eléréséig megfelelő időtartamot biztosít a bírósági eljárás lefolytatására. Így, ha az érintett személy nagykorúvá válik, és bizonyos ügycsoportokban a cselekvőképességének korlátozása feltétlenül szükséges, akkor nagykorúvá válásakor nem marad kellő védelem nélkül. A kiskorú törvényes képviseletét egyébként is 18 éves koráig szülője vagy gyámja látja el, és csak 18. életévének betöltését követően válhat indokoltá gondnok kirendelése, ha feltétlenül szükséges. Fontos tudni ugyanakkor, ha a bíróság kiskorút helyez cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá, a gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már az ítélet jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik.
1: Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatják tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot, és szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található. Tehát a bölcsesség és az alázat összetartoznak. Most nézzük az új szövetséget. Jakab leveléből a 4. fejezet, 6. versében olvashatjuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Ez talán a gőgről szóló egyik legfontosabb új szövetségi kijelentés. Péter első leveléből olvasom, 5. fejezet, 5. 6. vers. Öltsétek magatokra az alázatosságot egymás iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tudjuk, hogy Szent Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából, 14. fejezet, 11. vers, mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága, 18. fejezet, 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevéket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Viennai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lehet valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogyan jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, Ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó, gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismerté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes. Mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolgai iránt, ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki. És ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzága Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt alázatosan? A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többé a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az Ura házában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is. Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gők csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjongj lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk, első fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságot is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az első korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára, teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagy Szent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett. A tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az 5 részes, 2 áramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Európa legöregebb vonatflottája a magyar, közölt a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az uniós átlag 20 év, Magyarországon 42 év, ez persze sokkal magasabb karbantartási költségekkel is jár. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek. Egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni a romok alól. A venezuelai földrengés után segítséget ajánlott fel a magyar kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ágnes nővérrel sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, megbeszéltük, hogy tegeződtetünk, úgyhogy szervusz Isten hozott téged.
1: Szervusz, örömmel jöttem.
0: A Szent Ferenc kisnővérei tagja vagy. Mikor is találkoztál ezzel a renddel először, és miért pont ezt választottad?
1: Jó, a közepén kezdünk ezzel a kérdése. 93-ban léptem be a közösségbe, és 1991-ben ismertem meg a közösséget. Talán azt jó tudni ehhez, hogy mi egy új alapítású közösség vagyunk. 1990-ben kaptunk hivatalos egyházi jóváhagyást, és egy magyar alapítású közösség, tehát az alapítónőnk a Szőlősi Júlia nővér, aki a keresztes nővérek közösségének a tagja, ő a mi alapítunk, ő még most is él Grazban, már idős. Szóval, hogy ő alapította meg a közösséget, és a Gurki püspök volt a védnökünk, már akkor még az alapító nem félt attól, hogy még itt a rendszerváltás nagyon, hogy is mondja, friss volt, és hogy nem fogják esetleg megkurcolni a nővéreket, vagy a fiatalokat, akik ugye a közösséghez csatlakoztak már akkor. Szóval én 91-ben ismertem meg a közösséget. Pasaréten akkor a ferences elsőrendi testvérektől kaptak két lakást, amiben ideglenesen élt a közösség, és kerestek egy befogadó püspököt, akinek a területén letelepedhet a közösség. És hát több egyházmegyében járt az alapító, és aztán a Seregély István egri püspök volt az, akit választott a közösség, vagyis aki nyitott volt a befogadásra is, de hogy azért is választotta aztán az alapító meg a közösség az egri főegyházmegyét, mert ő volt az első püspök, aki nem azzal kezdte, hogy milyen intézményeket vegyünk át, és mit csináljunk, hanem azt mondta, hogy hát fiatal közösség, a nővérek telepedjenek le, ehhez ad egy megüresedett plébániát, képződjenek, imádkozzanak, és akkor amennyi belefér, annyi pasztorális tevékenységet folytassanak. Úgyhogy ez a közösség kezdetén nagyon fontos volt nekünk. Úgyhogy én akkor még a Pető András Nevelőképzés Nevelőintézet hallgatója voltam, másodéves hallgatója, amikor megismertem a közösséget, és ez egy nagyon különös találkozás volt, mert én akkor már hitoktattam is, így a főiskola mellett, és vettem egy olyan füzetet, aminek az volt a cím, hogy szertartástan a hitoktatáshoz, és abban benne volt az akkor induló és újrainduló magyarországi szerzetes közösségek neve és elérhetősége. És akkor megláttam ezt ott, hogy Szent Ferenc kisnővérei, és az, hogy ferences és kicsi, ez a két szó így nagyon megragadott engem. Szent Ferenc élete példája az nagyon vonzó volt nekem, különösen a szegénysége és a szegényekkel való kapcsolata miatt, vagy engem elsősorban az érintett meg, és az, hogy kicsi, az pedig azért tetszett, hogy így nem az erő pozíciójából közeledni, hanem hogy így valahogy egyenrangúként, vagy a minden teremtmény iránti tisztelettel. Szóval, hogy ezek így fontosak voltak, és akkor írtam a közösségnek egy levelet, ami sokat keringett a válasz, és aznap érkezett meg a kollégiumba, amikor a meghívás szólt, hogy aznap elmehetek. Éppen a táskámból lapult egy nyuszi, mert a húsvéti időben voltunk, és a gyerekeknek tartotta a foglalkozást, és akkor ahhoz vittem egy élő nyuszit, mert szüleim nyulat tenyésztettek. Budapest külkerületében laktunk. Úgyhogy beállítottam a nyuszival a táskámban, és ott láttam 9 vagy 10 talán habitusban lévő nővért, az is nagyon megérintett, mert akkor még azért Magyarországon nem nagyon lehetett habitusban látni nővéreket, és akkor leültettek egy ilyen nagy kerek asztal,

0: Az, és kérdezték, hogy miért vagyok itt, akkor beszéltem kicsit a hivatásomról, és aztán beléptünk egy szobába, ahol ami kápolnaként működött, és kinyitotta a tabernákulumot, az előjáró, és akkor ott leborult mindenki, tehát így a földig borultunk, és akkor azt éreztem, hogy most így hazajöttem, vagy... És akkor aztán még ugye 2 év eltelt, amíg befejeztem a főiskolát, meg akkor még a aktuális dilemmáimmal leszámoltam, például a barátommal, aki éppen volt. Már így jó értelemben a leszámolást.
1: Volt olyan pont, amikor érezted az Isten hívó szavát, vagy pedig ez egy folyamat volt?
0: Mind a kettő. Amire legelőször emlékszem, az körülbelül 8 éves lehettem, és hát akkor ugye a tévé híradót néztünk, és a Teréz anya nővéreiről volt egy bejátszás, ugye akkor se lehetett egyáltalán szinte szerzeteseket látni így, de akkor egy ilyen háborús helyzetben, amikor éppen nem tudom, gyerekeket menekítettek ott a nővérek, és akkor fölálltam, és mondtam, hogy én olyan leszek. És ez volt talán így az első. Nekem az apai nagymamám, akivel együtt laktunk, ő a háború előtt ugye nővér szeretett volna lenni, és be is lépett a vincés nővérek kongregációjába, csak amikor kitört a háború, ő még növendék volt, és akkor ugye hazaküldtek mindenkit, aki még nem volt fogadalmas, és akkor ő utána később férjhez ment, de hogy ő mesélt nekem erről, hogy van ilyen élet, meg hivatás, meg arról, hogy ott mi történik. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy így előttem ez világos volt, hogy én akkor vagy édesanyja leszek, vagy szerzetes nővér is. És akkor e között a kettő között lehet választani. Aztán több megerősítést is kaptam így az Istentől, és az utolsó ilyen nagyon markáns az volt, akkor már ismertem a közösséget, és már így vágyam is volt, hogy oda belépjek, de hogy ez biztos-e, hogy ez az Isten akarata, azt úgy kerestem, és akkor azt kértem Istentől, hogyha meg tud valósulni ebben a közösségben mindaz, amit ő szeretne az én életemben, akkor engedje, hogy ide jöjjek. És akkor egyszerűen volt bennem egy bizonyosság, hogy most válaszol. És akkor kinyitottam a Bibliát, és arra a mondatra találtam, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált. És akkor ez úgy nekem elég volt. És hogy ez azért zseniális, így a Szentlélek részéről szerintem, mert hogy ebben bent foglaltam van egy ígéret. Hogy akkor én jöhetek ide, és hogy itt meg fog valósulni mindaz, amire az Isten vágyik az én életemmel kapcsolatban. És aztán ilyen nagyon markánsan kaptam még egy megerősítést. Abban az időben még az volt a rend, hogy aki be akart lépni, akkor az egy hetet előtte eltöltött a szerzetes közösségben. És akkor hát a szüleim nagyon nem értették ezt, és nagyon ellenezték, és a apukámnak volt egy ilyen nyomós érve, vagy akkor nekem nyomósnak tűnő. Van egy testvérem, egy öcsém, aki 9 évvel fiatalabb, mint én, és neki nagyon nehezen ment a tanulás. És hogy mivel én ugye pedagógiai főiskolát végeztem, hát mindig én segítettem neki a pótvizsgáknál, meg mindenhol, és akkor... Ő akkor volt 8-os, és akkor azt mondta az apukám, hogy hát én milyen önző vagyok, hogy most így elmegyek, ebből az öcsémből nem lesz semmi, mert nem fogja tudni elvégezni az iskolát. És akkor én ott dilemmáztam ezen a héten, hogy hát meg hogy egy év múlva is elmehetek, ha még mindig azt akarom, legalább kipróbálom magam, mert akkor végeztem ugye konduktorként, hát az egy jó szakma, akkor legalább világot látok, nem tudom. De hogy ez az egy érv, hogy azért az öcsémmel mi lesz, ez úgy nagyon foglalkoztatott engem, és amikor ebben az egy hétben ott voltam, akkor volt egy pont, amikor hát úgy láttam, hogy akkor hát én akkor mégiscsak hazamegyek, aztán majd hát nyilván egy év múlva is jöhetek, ha úgy van, és akkor tényleg segítek a tesómnak, hogy még a 8-at el tudjuk végezni. És akkor mentem, ahogy ez így megfogalmazódott bennem, akkor mentem a szentmisére, és a szentmisében az volt az evangélium, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fivérét, nővérét, mint engem, az nem méltó hozzám. És akkor ez egy nagyon szíven ütött, és mondom, Jézus, álljon meg a menet, ezt azért nem, ezt nem szeretném. Hanem akkor mondtam, hogy most akkor itt bizonytalan vagyok, hogy vajon akkor mi a nagyobb szeretet, meg mit akarsz te, és hogy akkor adj még egy jelet. És akkor másnap Keresztelő János születésének előestéje volt, átmentünk szintén a liturgiára, a templomba, a diakonus vezette a liturgiát, felolvasta az evangéliumot, ami ugye a keresztelő Szent János születésének híruladása volt, amiben benne van ez a mondat, hogy ne féljetek a nyörgéset. Meghallgatásra talált, mert ezt ugye Zakariásnak mondja az angyal, amikor megjelenik neki a templomban. És akkor felolvast az evangéliumot, utána mit sem tudva semmiről, becsukta a könyvet, rám nézett, és megismételt ezt a mondatot, hogy ne féljetek a nyörgésed, meghallgatásra talált, mert erről akart beszélni. És akkor mondtam Jézusnak, hogy oké, akkor most értem, hogy mit szeretnél, és akkor jövök. És onnantól kezdve a testvérem sosem bukott meg, elvégezte a középiskolát, aztán leérettségezett, most jelenleg kint dolgozik Svédországban. Szóval, hogy hát ha valamit elhagyunk, akkor az Isten gondoskodik azokról is, akiket úgymond elhagytunk idézőjelben, vagy akiktől távolságot vettünk. Szóval valahogyan így.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána beszélgetünk még a közösségről, és arról is, hogy könyörgésed meghallgatásra talált, ugyanis a szegényekkel foglalkozol hétről hétre. Erről a zene után lesz szó.

0: Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetünk. Hány fős a közösség? Mekkora a közösség?
1: Nem nagy, jelenleg 18-an vagyunk növendékekkel, mindenkivel együtt.
0: Mivel töltitek a hétköznapokat? Hogyan is néz ki egy átlagos nap? Mesélj.
1: Hát a mi karizmánkat úgy fogalmaztuk meg, hogy a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Tehát kifelé az evangélium hirdetése, és nálunk nincs egy ilyen egységes szolgálat, hogy mondjuk mindenki beteget ápol vagy tanít, hanem úgy fogalmazzanak az írásaink, hogy az emberekkel való közvetlen kapcsolatban lehetőleg a végzettségünk, képességeink szerint hirdetjük az evangéliumot sokféle módon. Nyilván a szemlélődés, mint ima, mint Istennel való kapcsolat ápolása, az benne van a napi rendünkben. 3 imaórát mondunk közösen a napban, illetve van mindenkinek egy óra személyes ima ideje, amit tölthet az oltári szentség előtt, vagy más formában, illetve szentmisén veszünk részt, ami a napnak a csúcsa és forrása meg az életünknek. Amellett ajánlott a rózsafüzér imádkozása, vagy hát különböző egyéni imák végezhetők. De ami közös, az így a zsolozsma végzés, a szentmise, illetve a személyes ima, illetve egy héten egyszer van egy közös szentségimádásunk a helyi közösséggel, havonta egyszer pedig van egy nővérnapunk, amikor az egész közösség így összejön, és akkor valamilyen rekollekciós, vagy egyszerűen ilyen oldottabb, játékos találkozás, osztozás történik. 2 hetente van közösségi beszélgetés, amikor így osztozunk egymással az imádságról, az igével való kapcsolatunkról, vagy tapasztalatainkról, illetve hát megbeszéljük a gyakorlati kérdéseket a szolgálatainkkal kapcsolatban. Nagyon különbözőek a szolgálataink. Van köztünk, aki idős otthonban, illetve hospice-ban teljesít szolgálatot. Van nővérünk, aki, hát most éppen nem, de korábban a megyei kórházban végzett lelki gondozói szolgálatot. Van nővérünk, aki mesedrámát, illetve családterápiát folytat. Aztán van egy, Arlóban van egy alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, aminek a keretében ugye ilyen cigánypasztorációs munkát végzünk, gyerekekkel, családokkal, fiatalokkal foglalkozunk, én is évekig laktam ott is, és vettem ebben részt. Aztán van Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ahol lelki gyakorlatozókat fogadunk, kísérünk, mi magunk is tartunk lelki gyakorlatokat, most jelenleg 2 nővérünk vezeti azt a házat, ők maguk is, de más nővérek is, akiknek erre van, hogy mondjam, képesítése, vagy tapasztalata, mi magunk is kísérünk lelki gyakorlatokat, én is szoktam, illetve a falupasztorációs tevékenységünk is van minden helyszínen, ahol nyilván városban ez egy kicsit más, itt Miskolcon, de Arlóban, illetve Bükszentkereszten is, Arlóban Anna nővérünk, aki a legidősebb tagja a közösségnek, ő az idősek lelki gondozásával foglalkozik, áldoztatás első pénteken, látogatás az időseknek. Bükszentkereszten van egy nővérünk, Veronika nővér, ő a helyi pasztorációt, imacsoportokat vezet, szentségi felkészítésben vesz részt ott a ottani atyával együttműködve. Van egy testvérközösségünk, a Szent Ferenc kis testvérei, akik ugye Miskolc Vasgyárban élnek, Bükszentkereszten a Ferenc testvér a plébános, és akkor vele való együttműködésben így dolgozunk. Aztán Miskolcon van nővérünk, aki a jezsuita gimnáziumban a lelkészségen dolgozik. Van egy nővérünk, aki a lelki gyakorlatos házban már, ő majd oda fog nem sokára költözni, illetve hát most egy nagy lépés előtt állunk, mert Debrecenben alapítunk egy új házat, és oda fogunk majd 4-en költözni, majd pünkös tájéká.
0: Akkor ez elég. Nem is olyan sokára terve.
1: Igen.
0: Akkor elő van készítve.
1: Igen. Most még egy kis felújítási munka folyik az épületben, ahová majd költözünk, de már püspök atya meghívására, ottani Palánki Ferenc püspök atya meghívására megyünk oda, és
0: te akkor is ott
1: is. Én jelenleg Jukóbányán dolgozom a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak a közösségi házában, Jukóvölgyi közösségi házában, és ott annak a tanodájában és jelenleg főleg fiatalokkal, kamasz, illetve fiatal felnőtt roma fiatalokkal foglalkozom, akiknek a közösségének, a Jukóvölgyi Fiatalok közösségének, Facebookon meg lehet nézni, van egy oldaluk, vagyok a koordinátora. Ez alapvetően egy önkéntes közösség, ahol a helyi fiatalokkal tervezünk meg programokat, önkéntes munkákat, illetve részt veszünk olyan tevékenységekben, amivel a helyi, hogy mondjam, szegregátumnak a helyzetén javítani lehet. Ez jelent hulladékgyűjtést, jelent az Adni a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciójában kapunk mi is mindig egy boltot az Avason, ahol mi gyűjtjük az élelmiszert, ugye a rászorulók javára. Gyűjtünk gyógynövényeket helyben, készítünk termékeket, ezekből gyógyteákat, illetve készítünk még levendulapárnát, van egy kis levendulásunk, amit a fiatalokkal gondozunk, készítünk rózsafüzéreket, mi viaszos kendőket, és akkor ezeket így jótékonysági vására szoktuk elvinni, és akkor ott felkínálni, és akkor mindig meghatározunk valami célt. Legutóbbi jótékonysági vásár célja, egyik célja az volt, hogy a kisebb gyerekeket ugye el tudjuk vinni táborozni. Ez meg is valósult, és akkor egy háromnapos tábort vezettek a fiatalok már teljes egészében az ő szervezésükben a kicsiknek.
0: Nem semmi. Mondjuk el a hallgatóinknak, nem biztos, hogy mindenki igen. tudja, hogy Jukóbánya, mit érdemes tudni róla, egy szegregátum. Igen. A Miskolc egyik legszegényebb, mondhatjuk így.
1: Így van. Az ország egyik legnagyobb szegregátuma. Hát különböző adatok vannak arról, hogy a lakossága mennyi. Szerintem körülbelül 4000 fő az, ami már hát elég nagy a kibejárkálás. Szóval, hogy azért ez egy nagyobb terület. Hát nagy ott a szegénység. Úgyhogy is mondjam, kevés fejlesztés. Ugye külkerületnek számít, tehát nem nagyon jut el oda jelentősebb fejlesztési tevékenység. Egy buszjárat van, a 16-os busz, ami a nap nagy részében óránként közlekedik. Gyakorlatilag a főút az egyetlen, ami egy normálisabb minőségű út, az összes többi az földút, vagy szinte az összes többi földút, ahol nyakik sár van például egy ilyen időben, tehát mire egy gyerek mondjuk lejut a hegyről a busz megállóig, mondjuk egy iskola időben, addigra lehet, hogy csuron víz, vagy nem is tudom. Szóval, hogy legalább a 60%-ában az ingatlanoknak nincsen bevezetett víz, sokszor egy-két kilométerre lévő útra kell járni vízért. Ezek a házak, amiben az emberek élnek, általában nem tartós lakhatásra tervezett házak, hanem a korábbi, ugye Jukóbányán egy bánya működött, egy szénbánya, az 2004-ben zárt be Magyarországon utolsóként, mint működő szénbánya, és akkor abban az időben ez egy ilyen kertvárosi rész volt, ahol azért elég, hogy mondjam, jelentős összegekért lehetett ingatlanokat kapni, és főleg az ott dolgozó bányászoknak, illetve itt a Miskolcon nehéziparban dolgozóknak a hétvégi házai voltak ott, ahol termesztettek egy kis gyümölcsöt, zöldséget. Voltak helyben lakók is, de viszonylag kevés, és akkor ugye a bánya bezárása után hát a képzettebb munkaerők azok általában elkerültek onnan, máshol igyekeztek munkát vállalni, illetve aztán, amikor a stadion épült, akkor ott ugye ledózerolták a putrikat, és akkor nagyon sokan kiköltöztek oda. Szóval, hogy elég sok faház van, ilyenkor télen például elég sok tűzeset van, mert nem megfelelőek a fűtőberendezések, vagy a házaknak az állaga. Nagyon nagy probléma azért a jelentős hulladék kérdése is, tehát még az sincs teljesen jól megoldva, hogy a hulladékszállítással ugye a területtisztaságát biztosítani lehessen. Gyakorlatilag egyetlen bolt van, az is most egy éve talán működik, egy magánbolt, egy a közösségi ház mellett egy magánháznak az alaksorában, vagy földszintje. De azon kívül ott Jukóban nincsen semmi, tehát semmilyen intézmény, sem bolt, sem iskola, sem óvoda, sem semmi, tehát hogy be kell járnia. Meg kell hozni a gyerekeket ezek közül, a körülmények közül, és nagyon sok gyermek van.

0: Mivel foglalkoznak az ott lakók? Dolgoznak általában?
1: Igen, igyekeznek dolgozni, tehát aki tud, az igyekszik. Van, aki közmunkaprogramban tud csak elhelyezkedni, van, aki nem, de hát azért nagyon sokan vannak, akik nem kapnak munkát, vagy az egészségállapotuk miatt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, aki mondjuk ilyen körülmények között nő fel, mint mondjuk Jukóba, annak már 20-25 éves korában egy csomó betegsége van. És lehet, hogy 40 éves korára már nem tud semmilyen munkát végezni, mert olyan az egészségi állapota. Nagyon gyakori az is, hogy valakinek nem volt bejelentett munkája évekig, és akkor gyakorlatilag alig valami, vagy szinte semmi jövedelemmel nem rendelkezik. Szóval, hogy azért az utóbbi években szerintem javult a helyzet már, mint munkavállalás céljából, az operátori tevékenységekre, tehát a nagyobb üzemek, Bosch, meg hasonlók, vagy csoki gyár, vagy műanyaggyár, ezekben így szoktak dolgozni, vagy többen járnak, például a MÁV-hoz, ugye a vonattakarításban dolgoznak. Én a fiatalok között azt látom, hogy nagyon nehezen tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. Tehát az én csoportomban jelenleg 24 fiatal tartozik, van, aki még középiskolába jár, de közülük, aki már nem jár középiskolába, annak mindegyiknek van legalább egy szakmája. De hogy egyik sem dolgozik a szakmájában. És nem azért, mert nem akar, hanem mert vagy mert azt mondják neki, hogy nincs tapasztalata, vagy mert volt már olyan is, aki az, már majdnem felvettek heggesztő munkára, utána megkérdezték, hol lakik, mondta, hogy Jukóban, és akkor mondtak, hogy akkor köszönjük, nem kérjük. Tehát, hogy azért nincs könnyű dolguk, de nagyon oszlatnám, ha tudom azt az előítéletet, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni, mert tehát nekem az a tapasztalatom a fiataljaim között is, hogy még amelyik középiskolába jár, mindegyik mellette megy diák munkára. És azért nézzük meg, hogy átlagosan egy fiatal mennyire megy diák munkára, mondjuk egy középiskola.
0: Mennyire befogadó a közösség? Könnyen befogadtak téged?
1: Igen.
0: Igen?
1: Igen. Hát nyilván ez az is hozzátartozik, hogy én már kb. 30 éve ezen a területen dolgozom. Én valahogy Istentől ajándékba kaptam a cigány embereket. És hogy az így alapvetően a cigány ember az egyházi személy iránt tisztelettel van. Ezt én mindenhol ezt tapasztaltam. Van egy alapvető tisztelet, nyilván ott is van, aki link, meg részeg, és akkor beszókál, vagy nem tudom, ahogy ők mondják, de hát ezt le lehet állítani. Tehát sosem támadtak meg, sosem raboltak ki az utcán, vagy sosem próbáltak semmilyen erőszakos dolgot tenni velem kapcsolatban.
0: Tisztelnek, és a gyerekek is, tehát a fiatalok is tisztelnek téged?
1: Igen. Na. Azt hiszem, szeretjük egymást. Inkább ezt mondanám most már itt. Hát 5 éve, én ugye 5. éve dolgozom itt, Jukóban, és akkor körülbelül 4 évvel ezelőtt vettem át ennek a csoportnak a koordinálását, már megvolt a csoport, és hát nagyon sokat fejlődtünk így együtt, nagyon sok táborban voltunk. Nekem a pedagógiai munkámban, hát szegregátumokban az egyik legfontosabb pedagógiai eszközöm a tábor, mert akkor egy kicsit kimozdulhatunk abból a valóságból, együtt vagyunk éjjel-nappal, és akkor ott sokkal több mindent közvetlenül át lehet adni, akár a tisztasági tisztálkodás, nem tudom, nevelés, bármi, konfliktuskezelés, szóval bármi terén, hogy hogyan tanuljunk együttműködni. Szerintem a fiataljaim szédületesen jók. Tehát ahogy dolgoznak a kisebbekkel, ahogy tábort vezetnek, ahogy részt vesznek egy-egy programban. Nekem mondok egy ilyet, ami engem nagyon megrendített, hogy most már évek óta csinálják az ajándékdoboz akciót, tehát hogy valahonnét kapunk ugye karácsonyra cipős dobozokat, és akkor a fiatalok összegyűjtik, hogy kik azok a gyerekek, családok, akik a közösségi házban nem járnak, tehát hogy nem a tanoda, nem a gyerekház, biztos kezdve egy gyerekházunk is van ott a Mátai Szeretett Szolgálatnál, tehát hogy egyik intézményhez sem tartoznak, mert akik az intézményhez tartoznak, azok onnan karácsonykor kapnak ajándékot, de hogy kik azok, akik sehonnan nem kapnak, a legszegényebbek, és akkor összeírják őket, és egybehívják, és kiosztják, és miközben egy-két fiatal úgy megy haza, hogy nem, hogy karácsonyi vacsora, de lehet, hogy még nem tudom, mi villany sincs, amivel világítani lehet, meg lehet, hogy éppen tüzelő sincs annyi, amiből jó meleg szobát lehet varázsolni, és hogy akkor nem nyúlják le, nem maguknak viszik haza, nem, hanem, és akkor Sugár Zoltán mesélik, hogy milyen csodálatos volt látni az örömet a gyerekek arcán, amikor ők kiosztották az ajándékot. Szerintem ebben a munkában ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy ők egy önkéntes közösség, amiben alapvetően nem azzal kezdünk el foglalkozni, amikor valaki oda belép, hogy neked mint nincs, mi a hiányod, miből akarsz megbukni, hanem azzal kezdünk el foglalkozni, hogy mit van, mit tudsz beadni a közösbe, milyen ötleteid vannak, és azokat hogy valósíthatjuk meg együtt, és miközben együtt megvalósítunk projekteket, akkor úgy idézőjelben mellesleg azzal is foglalkozunk, hogy akkor az élethelyzeteden hogyan tudunk javítani, hogy tudunk neked egy kis ösztöndíjat keríteni, hogy kísérni, hogy az iskolából ne essél ki, hogyha nincsen éppen lakhatásod, akkor azt, hogy szóval, hogy közben orvosoljuk a problémákat, de nem a probléma van a fókuszban, hanem azok az erőforrások, amik bennük vannak. És akkor ettől megtanulják látni a saját erőforrásaikat, és ez gyönyörű.
0: Milyen az Isten kapcsolatuk? Tehát vallásos emberek laknak arrafelé, tehát akik hozzátok járnak, azok hisznek Istenben, vagy igen, gyakorolják a vallásukat?
1: Hívő. Hát én még hitetlen cigány emberrel nem találkoztam. Tehát aki azt mondta volna, hogy ő nem hisz Istenben, vagy biztos van ilyen, de én még nem találkoztam vele. Alapvetően hívők. Ritka az, amikor valaki azzal a rendszerességgel, vagy azon a módon gyakorolja a vallását, ahogyan, nem tudom, többségi társadalom, vagy ahogyan, hogy mondjuk minden vasárnap egy templomba, vagy ilyen is már van. Alapvetően imádkozó emberek, tehát olyanok, akiknek van Istennel kapcsolatuk. Mi a fiatalokkal minden alkalmat kétszer találkozunk egy héten, amikor ezeket a önkéntes projekteket előkészítjük, illetve valamilyen témán dolgozunk, amit a fiatalok választanak. Választottak már ilyet, hogy kommunikáció, hogy nem tudom, konfliktuskezelés, az, hogy dolgozunk ilyesmiken, illetve a projekteket készítjük elő. Tehát ennek kétszer találkozunk, és minden alkalmat azzal kezdünk, hogy van egy hálakör, amiben ez is ugye a szemlélet része, hogy nem arra figyelünk, amink nincs, hanem hogy mi az, amink van, miért lehetünk hálások, mit kaptunk ma, és mindig felolvasok előtte egy rövid részletet a Bibliából, akkor van, amikor arról beszélgetünk egy kicsit, ha van kérdés, hogy szóval, hogy így hangozzék az ige is, lehet valamit kérni is Istentől hangosan, meg csöndesen is, hogyha nem olyan. Szóval, hogy minden alkalmat azért oda teszünk így Isten elé is.
0: Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nektek segítség lehet? A műsorunkat használjuk ki arra, hogyha hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek az imán túl.
1: Ott konkrét a Jukóvölgyben? Bármiféle adománnyal lehet segíteni. Gyerek ruha, gyerek cipő például az mindig aktuális. Tanodában játék, vagy olyan fejlesztő játék, vagy olyan taneszköz, amit a gyerekekkel használni tudunk. Az is mindig jól jön. Biztos kezd egy gyerekházba, ott 0 és 3 éves kor közötti gyermekekkel jönnek az anyukák, ott bármi, ami a bébiknek szükséges, babakocsi például, az nagy kincs nálunk, már gyakran az anyukák ugye a vizet is a babakocsival hordják a kútra. Szóval, hogy ilyen tárgyi dolgokkal is lehet segíteni, de hogy én arra tudnék biztatni mindenkit, hogy jöjjön oda, hogy nézze meg, mert hogy a legnagyobb segítség az, amikor így személyesen oda tudunk lépni valakihez. És akkor ott helyben kialakul, hogy hogyan lehet, de vannak, akik például ösztöndíjjal segítenek egy-egy fiatalnak nálunk, vagy vannak, akik önkéntes munkára lejönnek, hogy valamilyen, nem tudom, egy-két nap alatt megvalósítható önkéntes munkára oda jött például férfi csoport, mondjuk Veresegyházról, és akkor kialakítottuk a gyógynövényszárító padlás, mondjuk a mosodának a padlásán. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség van így. Két hetente van amúgy Szent Mise a közösségi házban, amit Ferenc testvér tart, és köztes heteken pedig Teréz anya nővérei imádságot vezetnek az ottaniaknak, tehát így a hídgyakorlásra is van lehetőség, és hát itt Jukóban még ilyen nem volt, de az előző helyemen Arlóban ott volt már olyan is, hogy veresegyházi közösségből lejöttek néhányan, és akkor így személyesen megismerkedtek családokkal, és akkor kialakult keresztszülői kapcsolat, vagy felnőttek bérmálkozás, akkor bérmaszülői kapcsolat alakult ki a családdal, akkor nyaraltak együtt a család nyaralójában. Szóval, hogy én azt értettem meg, és ezt most nem olyan régen értettem meg, hogy egyrészt azt, hogy a kereszténységünknek egy nagyon-nagyon fontos ismérve az, hogy mit kezdünk a szegényekkel, a gyengékkel, a kicsikkel, a semminek látszókkal, mert hogy őket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse azokat, aki a világ szemében bölcsek, azt mondja az ige. Tehát, hogy egyrészt a kereszténységünk hitelességének egy mértéke, hogy mit teszünk ezekkel az emberekkel, de ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.

0: Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetek. Számodra mi a siker? Hogy neveznéd, vagy mit neveznél az eddigi hivatásodban, vagy ezzel kapcsolatos hivatásodban sikernek, tehát a szegényekkel kapcsolatos munkádban?
1: Egy konkrét példa jut eszembe most így először, ami talán jól megvilágítja ezt, hogy itt Jukóban történt, egy asszony jött hozzá, már néhány éve volt, akinek a kezét elvágta a fűrészgép. Szóval, hogy a fűrésztelepen dolgozott, és a jobb kezét levágta a fűrészgép. Ez az asszony nagyon sok mindenen keresztül ment, van 9 gyermeke, és igyekezett őket nevelni, becsülete. És akkor jött hozzám a baleset után a felkötött kezével, és teljesen kétségbe esett volt, és hogy most akkor vége az életének, mert most már keze sincs. És akkor ott álltam, és fogalmam sem volt, hogy segítsek, vagy hogy itt most mit lehet mondani, vagy tenni, vagy tényleg olyan kilátástalannak tűnt így emberileg sok minden miatt a helyzet. És akkor mondtam, hogy nem tudok most megoldást, de ha megengedi, akkor imádkozok egyet, vagy imádkozunk együtt egy kicsit, és akkor kézbe vettem azt a összetört kezet, és akkor az volt a tapasztalatom, hogy ez most Jézus keze. Az értünk átszúrt, összetört keze. És hogy nekem ez az asszony lehetővé teszi, hogy megérintsem a megváltónak az értünk átszúrt kezét, de hogy miközben én megérintem, valahogy ő is kapcsolatba kerül az Isten kegyelmével és megtartó erejével. És akkor ott nem tudom, ez ott volt a kapunál, az udvaron, de. És akkor 2 nap múlva jött az asszony, hogy hát, de hogy van vége az életemnek, hát még ott van a, még ott van a 3 kiskorú gyerekem, azt még fel kell nevelni, hát eddig is volt valahogy, majd most is lesz valahogy, majd megküzdünk vele. Tehát, hogy egészen átfordult a depressziója, a kilátástalansága, és hát a valamit én biztos nem tudok elérni. Néhány napon belül az ez, de hogy a kegyelem el tudja érni. Tehát, hogy a legnagyobb siker az, amikor együtt találkozunk a minket végtelenül szerető Istennel, és minden nehézségünket, ami van, valahogy az ő értünk átszúrt kezébe oda tudjuk rakni.
0: Debrecenbe szólít a hivatásod, hamarosan, Pünköst környékén. Ott mi lesz a feladat? Tudod már, hogy milyen dolgok, milyen feladatok várnak rád?
1: Hát pontosan még nem tudom. Püspök atya ott is, mint annak idején eszembe jutott a seregi érsek atyának ez a nagy nyitott szíve és nagy bölcsessége, amivel azt mondta, hogy hát először éljenek és legyenek és imádkozzanak, és aztán majd tesznek, amit tudnak. Most is valami hasonlót mondott a Palánki épüspök atya is, hogy hát, hogy legyenek, először legyenek, és aztán legyenek, hogy először legyünk ott, mint szerzőtesek, imádkozzunk, és azt mondta, hogy bárhol lövünk, az már gól. És akkor, szóval, hogy így nagyon szabad, én szeretnék továbbra is szegényekkel, és ha lehet cigány emberekkel dolgozni, és azt mondta a püspök, hogy lesz erre a lehetőségem, hogy izgalommal várom, hogy hogyan és miként.
0: Ágnes nővér, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert, Isten áldását kívánom a munkádra és az életedre Debrecenben is majd.
1: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Szabig Marianna Egnes nővér, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagja volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim, a zenei szerkesztő Birincsik Márton és technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a Katolikus Egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban szolid karneváli hangulatot idézünk brazil dallamokból készült válogatásunk segítségével. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus. 2026. július 3-án, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adtam, aki a nappalt és éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkottam. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakáért és különleges szépségükért. A tél fehér takarójáért. A tavasz csodaszép kék egéért, amikor a természet újjászületik. A zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron. Az ősz rozsdavörös vagy aranyló színárnyalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világ mindenség teremtőjének. Dicsőség neked a szeretet Istenének, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Massieu-től kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A hála a szív emlékező tehetsége. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő kornélokat és somákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal július 3-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsor ismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kislett háza Názáretnek legyen mása. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a katolikus egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő

0: Hát egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette: ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
1: Lord of life, you created us in love, and called us to live in fullness.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyenge

0: Éden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
1: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
0: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
1: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
2: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott lefevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellarréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük: az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellarréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak 2 titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja: Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent X. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent X. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Édes iga. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
1: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul. Hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljak a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet, sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga kereszté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
0: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközé 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett. A tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult. A speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást, úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akkugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az 5 részes, 2 áramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Európa legöregebb vonatflottája a magyar, közölte a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az uniós átlag 20 év, Magyarországon 42 év, ez persze sokkal magasabb karbantartási költségekkel is jár. 8 nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek. Egy 43 éves biztonsági őrt sikerült megmenteni a romok alól. A venezuelai földrengés után segítséget ajánlott fel a magyar kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Július 3-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Kornélokat és Somákat. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. A Soma nevet a magyar nyelvújítók alkották a somszóból, a Kornél Cornelius magyarítására. Annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A Kornélok és a Somák védőszentje az a Cornelius, aki pápa volt. A közvetlenül kormányzása előtt lezajlott üldözésben gyengének bizonyult keresztényekkel szemben szelíd bűnbánati fegyelmet alkalmazott. Számkivetésben hunyt el, és ezért őt mártírként tiszteljük. 253-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kornél és Soma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 3-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1908-ban született Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző. 1954-ben jelent meg Art of Eating című munkája, amelyben a táplálkozásról írt részletesen. 1893-ban Marosvásárhelyen született Bortnyik Sándor, magyar festő, grafikus, akinek munkái első autodidakta, újságillusztrációk modorában születtek. Későbbi rajzait feszesebb kompozíciójú, allegórikus tusrajzok váltották fel. 1915-től tárgyilagos és dekoratív, hatásos kereskedelmi plakátokat tervezett. Az aktivisták mozgalmának kiemelkedő tehetségű tagja volt ő, sikeresen ötvözte a futurizmus eszközeit az expresszionizmus és a kubizmus jeleivel. Linoleum és fa metszeteiben kubisztikus elemeket alkalmazott. Művei ebben a korban főleg a fekete-fehér folt kontrasztjaira épültek. A 30-as években könnyedebb, dekoratív stílusú, a polgári életet megörökítő zsánerképeket festett. Később is naturalista témájú, a városi és falusi emberek életét bemutató képeket alkotott. 1945 után is ezt az utat folytatta. Munkásságát Munkácsy Mihály díjjal, érdemes művész címmel, kiváló művész címmel és 1973-ban Kossuth díjjal is elismerték. 1944-ben Pápán született Szatmári Lilla, orgonaművész, karnagy, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen elvégezte a középiskolai énektanárképző és karvezető szakot. Gergely Ferenc tanítványaként pedig orgonaművészi diplomát nyert 1968-ban. 1980-tól a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanára volt. Hangversenyeinek programján főként Johann Sebastian Bach orgonaművei szerepelnek. Testvére Szatmári Zsigmond, zeneszerző, orgonaművész. 1956-ban született Rosta Sándor színész, aki több mint 1000 filmben szinkronizált. 1980-ban diplomázott a Színházi és Filmművészeti Főiskolán. 1980 és 83 között a Debreceni Csokonai Színház tagja volt. Játszott a Budapesti Népszínházban és a Kamaraszínházban is. 1992 óta szabad foglalkozású színész. Két gyermeke született, Balázs 1985-ben, András Bence pedig 2002-ben. Számos színpadi szerepe mellett, ahogy már említettem, szinkron szerepei a legemlékezetesebbek. Több filmben is szinkronizált. Jellegzetes magyar hangját kölcsönözte William Hurtnek az Alkú, a Dark City és a Michael című filmekben, Ed Harrisnek az Órák, az Utolsó akkord, a Tiszta vér és az Egy csodálatos elme című filmekben, vagy Steven Seagalnak az Úszóerőd, a Tűzparancs és az Igazság mecénása című filmekben. Mindemellett számos rajzfilmben is szinkronizál, például az Egyszer volt sorozatban, vagy a Toy Story-ban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1984-ben Budapesten hunyt el Lengyel Gizi színésznő, akit láthattunk többek között az Urilány szobát keres című filmben is. 2004-ben Budapesten hunyt el Zala Tibor, Munkácsy Mihály díjas grafikus művész, akinek 1997-ben jelent meg a Grafika története című középiskolai szaktankönyve, amelyben együtt foglalkozott a betű és a könyv történetével, a különböző grafikai eljárások ismertetésével, valamint a plakátművészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A litográfiát, a részkarcot és még sok más technikát is kifinomultan használó képzőművész volt ő, és eközben maradandót alkotott az alkalmazott grafika, a plakátművészet és a művészetoktatás terén is. A Budapesti Grafikai Alkotóközösség és a Dunap Art Művészeti Társaság tagja volt.
munkásságát állami ösztöndíjjal, Munkácsi Mihály díjjal, Szott díjjal, a Magyar Népköztársaság érdemes művészet címmel, Pro Urbe díjjal és Pro Kultúra díjjal is elismerték. 2007-ben Kölnben hunyt el Ács Károly, híddíjas magyar költő, műfordító, szerkesztő. Összes verseinek gyűjteménye 1988-ban jelent meg. Munkásságát számos rangos elismeréssel, egyebek között híd irodalmi díjjal jutalmazták. 1960-ban a Csönd helyett című versem, 1983-ban pedig a Közbülső világban című verses kötetéért érdemelte ki ezt a díjat, vagyis a híd irodalmi díjat. Szerb-horvát, szlovén, macedón, orosz, német és angol nyelvekből is fordított. Művei közül megemlítem a Kéz a kilincsen, a Napjaink éneke, a Menetrend dicsérete és az Anyag panaszai című alkotásait. 2010-ben elhunyt Feledi Gyula, Kossuth-díjas grafikus, festő, érdemes és kiváló művész. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja volt ő. Feledi Gyula 1928. május 13-án született Sajószentpéteren. Az 50-es évek közepén jellemző új grafikus nemzedék markáns képviselője volt ő. Budapesten és Krakkóban tanult, Miskolcon alkotott. Kezdeményezésére jött létre a Miskolci Grafikai Műhely és az Országos Grafikai Biennálé sorozata. Miskolc városa 1989-ben a Deák téren egy műemlékházat bocsátott a rendelkezésére, amely mind a mai napig Feledi házként közismert, és ahol állandó kiállítását is berendezték. Művészetének jellegzetessége a világos és a sötét, valamint a vonalas és a foltszerű hatások egyképen való együttes alkalmazása, szembeállítása, mind rajzain, mind sokszorosított grafikai lapjain. Gyakoriak a sorozatai, mert egyetlen alkotás sokszor kevés volt számára az adott téma kibontására. Jelentősek könyvillusztrációi, amiket a művészeti szakírók az illusztráló jellegen túl sokkal inkább képzőművészeti képzett társításoknak minősítenek. Grafikai munkásságán túl fontosak festményei, falfestményei is. Életműve összefüggő egész, nem lehet jellemző szakaszokra osztani. Művészetének változása folytonos, szinte észrevehetetlen. Munkásságát Munkácsi díjjal, érdemes művész címmel, 1978-ban Kossuth díjjal, 1984-ben Miskolcváros díszpolgára címmel, 1989-ben kiváló művész címmel, 1999-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alkotói díjjal, 2000-ben pedig Sajószentpéter város díszpolgára címmel is elismerték. Feledi Gyula, mint ahogy már említettem, 2010-ben a mai napon hunyt el Miskolcon. 2012-ben Budapesten hunyt el Gruber Hugó, magyar bábszínész, szinkronszínész, Jászai Mari díjas, érdemes művész, aki a Bábszínház aranygyűrűs művésze is volt. Gruber Hugó 1938. május 28-án született Budapesten Gruber Hugó és Jogovics Sára gyermekeként. 1964-ben végezte el a felsőfokú bábszínész képzőstúdiót. 1954-től az Astra együttesben amatőr bábos, 61 és 92 között az Állami Bábszínházhoz szerződött. 1974 óta szinkronizált. 1992-től a Budapesti Bábszínház művésze volt. Széles skálájú karakterszínész volt ő, a színház világhírű zenei műsoraival rengeteg külföldi turnén szerepelt. A bábszínész képző tanfolyam gyakorlati tanára is volt. A film és sorozat szinkronizálás egyik legtöbbet foglalkoztatott szereplője volt ő. Mint ahogy már említettem, a mai napon 2012-ben hunyt el Budapesten. Számos színpadi szerepe mellett filmek közül láthattuk a Marci és a kapitány, a Nyolc évszak, a Csillagvitéz, a Julianus barát, a Cristoforo, a Szomszédok és a Reneszánsz című filmekben. Számos filmben szinkronizált is, csak néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül. Jellegzetes magyar hangját hallhattuk a Homok titkai, a Farm, ahol élünk, a Lángoló part,
az Elveszett világ, a Liliomlány, a Vadangyal, a Mrs. Columbo, a Bűvölet és a Nils Holgersson Csodálatos utazása a vaddudakkal című filmekben. Mindemellett szinkronizált még a Csillagok háborúja, a Folytassa főnővér, a Folytassa lányok, vagyis a Folytassa sorozatokban és a Don Camillo című filmekben is. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1863-ban fejeződött be a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A három napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. 1866-ban a Königgrácz csatában vereséget szenvedett az osztrák csapat. A porosz-osztrák háború döntő ütközete volt Königgrácznál, a mai Csehország területén. És végül, de nem utolsó sorban, 1962-ben függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, és Ben Bella alakított kormányt. Kedves hallgatóink, július 3-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a katolikus egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelése és esemény megfigyelése használhatók. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Magyar Péter szerint a debreceni polgármester eddig az akugyártók védőszentje volt, ahogy fogalmazott, hozzátéve egyetlen lehetősége maradt távozni. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az öt részes kétáramnemű óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember július 5-ei száma. A tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesz benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 3-án, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Ezúttal a keresztény forgatós naptár július hónaphoz írt szép imájával, mely a következőképpen hangzik. A család megáldása. Kérünk, Urunk Istenünk, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik, és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól, ezúttal Christian Morgenstern fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. A mosoly és a nevetés két kapu, amelyen keresztül igen sok jó suhan be az ember benső világából. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Kornélok és Somák ünneplik névnapjukat, és a mai nap Szent Tamás apostol ünnepe a katolikus egyházban. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Ezután időjárás előrejelzés következik. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből, Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Tamás apostol életéről beszél nekünk. A folytatásban egy Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik. Majd kulturális programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést legközelebb a 8 órai hírek után hallanak. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz

0: ezeket az izmokat aztán hogy lehet aktivizálni, hogy lehet megtanítani a klienst, pácienst arra, hogy ő karban tartsa magát?
1: Ez mindig ugye attól függ, amit már említettünk a beszélgetés elején, hogy hanyas az ő izom ereje. Vannak-e fájdalmas pontjai? Van-e fájdalmas területe? Például sokszor találkozok olyan hölgyel, aki már 2-3 éve szült például, és a gát sebb, a gátmetszésnek a helye még mindig fájdalmas. Hogyha kikezeljük a fájdalmat, és eltűnik onnan az idegrendszer szempontjából a fájdalom, akkor lehet, hogy automatikusan bekapcsol már egy jó tónusba.
0: Tehát itt nem műtétre kell gondolni, nem. Hanem speciális tornára.
1: Igen.
0: És mennyire végérvényes az ilyen, meddig tart például a kezelés, időintervallumra gondolok, és mennyire végérvényes megoldás?
1: Igazából én nem heti rendszerességgel találkozok a hölgyekkel, hanem megtörténik az állapotfelmérés, és az állapotfelméréshez viszonyítva tudom, hogyha ők minden nap foglalkoznak a medencefenékizomzatnak a tréningezésével, ez legyen akár, mert vannak olyan esetek is, amikről már beszéltünk, hogy lehet, hogy a lazítás lesz az ő tréningje, nem feltétlenül az aktivizáció, de hogyha minden nap foglalkozik vele, akkor tudom, hogy körülbelül egy olyan 3-4-5 hét múlva milyen állapotban szeretnénk látni, igen, és akkor azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy amikor elértük a következő szintet, akkor kérjenek újra időpontot. Ideális lenne, hogyha egy 60 másodpercen keresztül azért tudnák a hölgyek aktívan tartani tudatosan a medencefenékizomzatot, tehát hogy az már egy olyan állóképesség, amivel mondjuk egy futáshoz is vissza lehet engedni a hölgyeket, de ez nagyon egyéni, nagyon személyes, tehát lehet, hogy valakinek azt mondom, hogy akkor se engedem visszafutni, hogyha ő 60 másodpercen keresztül tudja aktivizálni, mert olyan prolapszusokkal rendelkezik, vagy nem tudom, hogy a pessarium terápiáról.
0: Majd legközelebb, mert ugye lesz egy második beszélgetésünk, nem menjünk ebbe bele, most így nagy általánosságban
1: gondoltam. Tehát, hogy vannak segédeszközök, amik ugye segítik ezeknek a kismedencei szerveknek a helyén tartását, amellett, hogy a medence fenékizmokat is dolgoztatjuk, tornáztatjuk.
0: Prevenció. Mit lehet tenni, javasolni?
1: Ez annyira attól függ egyrésztről, hogy a szülés folyamata milyen, a várandóság folyamata milyen, genetikailag a kötőszöveti rendszerünk milyen. Sokszor találkozok friss, tőlem fiatalabb édesanyákkal, akik el vannak keseredve, hogy mit tudtak volna tenni. Sokszor azt mondom nekik, hogy az, hogy elkezdik önmagukat hibáztatni, nem feltétlenül segítség. Vannak olyan természetes, fiziológiás dolgok, amik a női szervezetben akár egy várandóság során, vagy akár a menopauza következtével bekövetkeznek, és lehet, hogy mi mindent megpróbálunk tenni az ellen, hogy ne történjen meg, mégis a genetikánk arra
0: predesztinál mondjuk igen. Így bennünket.
1: Igen, tehát jó, hogyha foglalkozunk vele, illetve jó, hogyha tudjuk, hogy milyen szakembereket ajánlatos felkeresni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, 60 térségében, az 57-es és

0: 79-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60-kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták, kerülni az 55-ös kilométernél levő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásárostamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolcon, a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és 181-es kilométereknél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket javítják. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és 19-es kilométerek közötti szakaszon van több helyen továbbra is közmű építés. Továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nagy felületű burkolatjavítást végeznek a Tiszavárkonyszőlők bekötő úton, a vasúti átjáró előtti 1 kilométeres szakaszon. Az utat lezárták, a forgalmat Tiszajenő felé terelik. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy a külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy első lerakóhelyig elgurulhatnak júliusban és augusztusban a kamionstop ideje alatt is. Azonban nem vehetik igénybe a kormányrendelet harmadik mellékletében felsorolt útszakaszokat. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Hat óra 20 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik Rázsi András meteorológustól. Jó reggelt kívánok neked, András!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Van egy olyan Neoton família sláger, hogy Szép nyári nap, sőt a dalokból készült musical is megtekinthető. Hát egy ilyen szép nyári napra van kilátásunk a mai nap folyamán?
2: Hát bizony, egy igazi szép nyári nap következik, ez egy nagyon találó megközelítés volt, ugyanis hát az utóbbi napokra adjuk úgy, hogy szeretjük a meleget, de hát a jóból is megállt a sok, és most már nem kicsit volt sok, hanem talán nagyon, de most a tegnapi nap érkezett egy hidegfront, és ez a hidegfront, hát ahogy lenni szokott, elég hangosan érkezett, itt országszerte azért, és itt Eger környékén is azért megcsinálta a maga a kis zivatarjait, záporjait, minden kísérő jelenségével, viszont hát ez a front az elvonult, és most már különösebb utánpótlásra nem lehet számítani, viszont már nem lesznek olyan nagyon nagy melegek.
0: Hőmérsékletek tekintetében most a csúcs hőmérsékletek hogyan alakulnak majd a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
2: Hát a mai napon most ugye a hidegfrontnak köszönhetően némileg visszaesett a hőmérséklet, és hát a mai napon még azért hát elég melegek lesznek, szóval azért attól nem kell tartani, mert a 25, bőve 25 fok fölött, inkább így 30-hoz közeli, 28 körül lesz a maximum hőmérséklet. A hétvégén pedig hát picit talán mérsékeltebb, akkor inkább a 26-27 fok környékén lesznek a maximumok, de nem lesz olyan nagyon nagy kánikula.
0: Akkor a szép nyári napok adottak a nyaralásokhoz, ezt megerősíthetjük ide időjárás és meteorológiai szempontból is.
2: Igen, hát annyit azért hozzátennék, hogy most azért kicsit megnőtt a csapadékhajlam, számítani lehet ilyen szorványosan záporokra, esetleg zivatarokra. Tehát előfordulgatnak majd, és hát elképzelhető, hogy majd elkapja a kedves hallgatót, aki éppen most hallgat minket, de nem ez lesz a jellemző, hát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a napsütésre kell számítani, de nem árt, hogyha van a közelben egy esernyő.
0: És végül orvosmeteorológiai szempontból milyen jó tanácsokat tudsz nekünk adni?
2: Hát ami az orvosmeteorológiát illeti, ugye a hidegfront még érezheti a hatását, tehát egyelőre a hidegfronti hatás terheli a szervezetünket, ezt én magam is meg szoktam érezni. Nem olyan vészes, tehát most nem, ami keményebb hidegfronti hatás volt, az a tegnapi napra volt jellemző, ma is még úgy előfordul, de aztán holnaptól valószínűleg már ilyen dolog sem terheli a szervezetünket.
0: Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok. Viszont hallásra.

0: Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egységtengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
1: Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Az anyja második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötrelme és gyönyörűsége, Isten és az ördög egyszerre való jelenlétem, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adóságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, s csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
1: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa imavilághálózatának, Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt, spanyolországi apostoli útja során, Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette. Ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
2: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
2: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
1: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
2: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
0: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott löfevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellarréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük: az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellarréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társ szentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánon jog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent 10. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretet közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent 10. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul. Hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljak a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet. Sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
1: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Tamás apostol útja minden ember útja a kételkedésből a hit felé. Távol van, amikor Jézus megjelenik a többieknek, és nem tud hinni társainak. Ő nem elégszik meg a többiek tanúságtételével, ő látni és tapintani akar. A feltámadás olyan örömhír Tamás számára, ami túl szép, hogy igaz legyen. A 8 nap múlva újra megjelenő Jézus nem megszégyeníti Tamást, hanem odafordul hozzá, megmutatja neki sebeit, és személyesen szólítja meg őt. Ebben a pillanatban történik a fordulat, a hit születése. Tamás elhiszi, hogy az Úr feltámadt, majd vallomást tesz. Én Uram, én Istenem! A hit nem mindig azonnal születik az emberben. Van, amikor kérdéseken, kétségeken, fájdalmakon keresztül érünk el a felismeréshez. De a feltámadt Krisztus nem siettet senkit. Vár, újra és újra eljön, és megmutatja magát, amíg fel nem ismerjük őt. Az a 8 nap kemény lelki vívódást jelentett a kételkedő apostol számára. Talán mégis igaz, amit a többiek állítanak. Vajon megjelenik-e újra az Úr? Láthatja-e ő is a feltámadt Jézust? És vágya teljesül. Tamás hitvallása az egyik legmélyebb az evangéliumokban. Aki áthalad a kételkedés sötét völgyén, az a szív mélyéből tudja megfogalmazni, kimondani személyes hitvallását. Jézus válasza nekünk szól. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Mi vagyunk ezek a boldogok, ha hiszünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Tamás apostol emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 646-os számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Majd a 154-es számú ének következik: felajánljuk néked mindenható Istenünk. Ez az ének így kezdődik. Majd az Éneklőegyház 600-as számú énekét énekeljük: aki nékem szolgál, engem kövessen kezdősorral. És befejezzük a mai Szent Misét a Szent Vagyuram énekeskönyv 153-as számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: ó, add Jézusom nékem szentséges szívedet. Megismétlem sorrendben az ének számokat. Az Éneklőegyház 646-os, 154-es és 600-as, valamint a Szent Vagyuram énekeskönyv 153-as számú énekeit énekeljük a mai első pénteki Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent Tamás apostolt ünnepli az egyház. Kérjük az ő közben járó imáját, hogy a ma kételkedők megkapják az isteni kegyelmet, és az ő kétkedéseikre azt a választ Istentől, amelyet ő is megkapott a mi Urunk Jézus Krisztuson keresztül. És törekedjünk arra, hogy egyre biztosabb hittel és odaadással szolgáljuk Istent és az üdvösségünket. A mai szentmisét felajánlom Bóka Ferencné kántor Margit elhunyt testvérünkért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És Isten lelkeddel!
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén, Iker nem volt velük, amikor Jézus megjelent a tanítványuknak. Később elmondták neki, láttuk az Urat. Ám ő így válaszolt. Ha csak nem látom kezén a szemekek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és így köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ide a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Erre Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás.

Tamás életében, hogy nem volt egy hiszékeny, hanem mindennek, ami őt érdekelte, utána nézett, és Jézusnál rögtön rá is kérdezett. A gondot nem zárta magába, hanem ott volt Jézus, megkérdezte, és Jézus türelmesen mindig válaszolt is neki. Igaz, a válaszokban olykor ott van némi szemrehányás, hát már olyan régen velem vagy, Tamás, veletek vagyok, és nem ismersz engem. Vajon a többi ismerte? Vajon mi ismerjük Jézust? És olyan régóta Isten gyermekei vagyunk már a keresztség révén legtöbben. Igen, és ezekben az apró szemrehányásokban nem Jézus elítélése volt, hanem figyelmeztetése mindannyiunk számára, hogy ne úgy akarjatok engem megismerni, mint saját magatokat, mert még magatokat sem ismeritek igazán. Akkor hogyan ismerhetnétek úgy engem, hogy nem lesznek problémáitok ezzel az ismerettel? És Jézus mindig úgy válaszol Tamásnak, hogy abból nekünk is nagyon sok hasznunk van. Éppen ezért, amikor hitetlen Tamásról beszélnek az emberek, akkor talán egy kicsit méltatlanul mondják ezt, mert Tamásnak sokat köszönhetünk. A mi kételjeink messze szállnak, ha Tamás életét figyeljük, mert ő nálunknál is előbb kételkedett, és mindig kellő választ kapott arra, amit kérdezett, kételjei eloszlódtak, és megvallotta Jézust. Az ő élete nem csak a kételkedésben jelenik meg, hanem abban a mély hitben is, amely a kételkedést követte. Megkapta Jézustól a kielégítő választ, és éppen ezért mély hittel hirdette őt, annyira, hogy szinte alig tudjuk nyomon követni az ő hirdetői munkáját. Vértanú halállal pecsételi meg, hogy mennyire hitte Jézusban az Isten embert, mennyire hitte Jézusban a megváltót, akit Isten, a mennyei Atya az egész világ számára küldött, és talán ő jutott a legmesszebbre az ő szülőföldjétől, hogy a pogányok számára is megismertesse Krisztus titkát, és hogy higgyenek abban, akit ő oly nagy szeretettel szolgált, akit ő olyan odaadással vett körül, hogy bár néha látszanak kételkedő gondolatok, de annál erőteljesebb az a hit, amelyet Jézus megerősít benne. Kérjük az ő közben járó imáját, hogy amikor lankad a hitünk ereje, hogy amikor fáradtak vagyunk abban, amit Jézus kér tőlünk, az ima életben, a buzgóságban, akkor Tamás hite, Tamás meggyőződése, és Tamásnak az a lendülete, amely a meggyőződéséből fakadt Isten kegyelméből, ez vezessen minket is át a hitbeli nehézségeinken, vagy éppen a mi gyöngeségeinken a vallásos élet terén. De ne csak minket, hanem környezetünket is, embertársainkat és az egész világot. Amen.

0: Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Tamás és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Kérjük, küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Kérünk téged, hallgass minket. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Kérünk téged, hallgass minket.
0: Vezesd az örök boldogság örömébe elhunyt Margit testvérünket, akit a szentmise áldozatot felajánljuk, hallgass meg, Urunk! Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevére dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el szolgálatunk köteles hódolatát, és kérve kérünk, hogy ajándékaidat tedd maradandóvá bennünk, akik Szent Tamás apostol ünnepén a dicséret áldozatát mutatjuk be neked.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Élek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Élek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő édesével Szent Józseffel, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Tamás apostollal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hídben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, Margit szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, s romlandó testünket megdicsült testéhez teszi hasonlóvá. Többi elhűnt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élete.

lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságot tűzanya, a magyar nagyasszony a közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Tamás apostol emléknapján első pénteki szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A felolvasó Béres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Kvasinger Jenő vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örökvárosba. Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök, alkotmányos puccsnak tartja a Súlyog Tamás államfő körüli helyzetet. Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő 6 milliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, írta a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy az egész állami gazgatásban Tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a Tiszás jogászokat. A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti a Magyar Péteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozza a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, olvasható a szövegben. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Tamás apostol, Tamásról csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta Tamást apostolnak, így legszorosabb baráti köréhez tartozott. Egyike volt a 12-nek, akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 12 törzsét képviseljék, s akik már mint egy Isten új népe, a jövendő egyház voltak. Tamás alakjának János evangéliumában van nagyobb szerepe. Megismerjük azokat a vonásait, amelyek annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik e szónak eredeti értelmében. Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember. Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi apostolt, menjünk mi is, halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Innen érthető, hogy Tamásban az apokrif Tamás akták Jézus rokonát látják, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk ős mintáját iktatta az evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak azokat a szavait, amelyeket nem szívesen nélkülöznénk. Azokat a szavakat, amelyek közvetlenül neki, s nekünk is szólnak. És miként ő, mi sem válhatunk úgy szenté, hogy legyőzzük a hitetlenségünket, hanem csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével urrá válik hitetlenségünkön. Ime Jézus szavai, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Így beszélt az Úr a tanítványaihoz. És Tamás vajon nem mindnyájunk nevében beszélt, amikor bátorságot vett, és megfogalmazta kételyeinket, és föltárta szívünk sötétségét? Ahogy neki, úgy nekünk is ezt mondja feleletül Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus szavának hittel fogadása által vált Tamás szenté. János evangéliuma a vége felé még egyszer szerepelteti Tamást. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de ő kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult, nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott, hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Elhangzott Tamás hitvallása, én Uram, én Istenem. Ennek ellenére nem marad el Jézus szemrehányása. Hittél, mert láttál. Az új szövetség nem szépíti a dolgokat. Péter tagadása, a szenvedés éjszakáján a tanítványok gyáva megfutamodása és Tamás kétkedése, ez mind benne van. Mégpedig a mi számunkra, a mi okulásunkra van benne, ahogy a szenteket is azért emeli oltárra az egyház, hogy nekünk mutasson velük példát. A Tamásnak tett szemrehányás nekünk is szól. Hittél, mert láttál. De mit kezdjenek azok, akik majd ezután élnek, így eleben nem láthatnak, csak arra lesznek utalva, amiről ti, a tanítványok tanúságot tesztek. Nem, te nem azért vagy boldog, Tamás, mert láttál. Azért vagy boldog, azért vagy szent, mert hittél, mert boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. A Jeromos féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-ére tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték ezt az ünnepet július 3-ára. Mit kérünk Szent Tamás apostol ünnepén Istentől? Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kislett háza Názáretnek legyen mása. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Az igazi remek mű néha nem tökéletes, de sugárzik. Az utolsó ecsetvonást ilyenkor Isten végzi el. Ezzel az idézettel invitálom Önöket a Tilma Gyermekművészetért Alapítvány kiállítás megnyitójára. A Boldogasszony búcsú ünnepén Festd meg Máriát a szíved szemével címmel ünnepi tárlat nyílik tehát Magyarország Nemzeti Kegyhelyén, Mátraverebély Szentkúton a Ferences Galériában. A Tilma a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány 21. Nemzetközi Gyermekrajz Kiállítás és Ünnepi Találkozó, valamint a két ország kapcsolatának 100 éves tisztelete alkalmából a Színek Máriának címmel megrendezésre kerülő magyar és mexikói tehetséges fiatalok alkotásainak élő tárlatvezetése és kiállítása nyílik Magyarország Nemzeti Kegyhelyén, Mátraverebély Szentkúton a Ferences Galériában július 5-én. Az ünnepség tehát most vasárnap a 11 órai szabadtéri szentmisével veszi kezdetét, majd a déli körmenet végén folytatódik a program a meghívott vendégekkel, melynek címe Hagyd, hogy művészeted a kultúrák között utazzon. Élő tárlatvezetés lesz egybekötött elismerésekkel, ajándékok átadásával, amelyet Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, és Basáné Révész Erzsébet művész tanár, a Tilma alapítója és elnöke adnak majd át. Az ünnepi találkozó vendégfogadással zárul. A Festd meg Máriát a szíved szemével című kiállítás tehát most vasárnap, azaz július 5-én a 11 órai ünnepi szentmise után nyílik Magyarország Nemzeti Kegyhelyén, a Mátraverebély Szentkúti Ferences Galériában, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Az Agria Irodalmi, Művészeti és Kritikai Folyóirat 2026. évi nyári számának kötet bemutatója lesz július 11-én 10 órakor az Egri Városháza üvegtermében. Az Agria új számát Homa János főszerkesztő mutatja be. Közreműködnek Tatár Gabriella és Fehér István színművészek. Majd az Európa érem átadására kerül sor. Az érmet Mihály Gábor, Kossuth Díjas szobrászművész adja át, a laudációt pedig Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke mondja majd el. Ezt követően Keller Péter, Dédapám Gárdonyi Géza öröksége címmel könyvbemutató lesz a szerző, és Cseh Varga István, József Attila díjas irodalomtörténész professzor részvételével. Az Agria új számának bemutatója tehát július 11-én, jövő héten szombaton délelőtt 10 órakor lesz az Egri Városháza üvegtermében. Most Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét hallják.
2: A soron következő az már, hogy úgy mondjam, itt van a kertek alatt, mert július 7-én, kedden, 10 órakor mesés házfoglalóra várjuk a jelentkező családokat, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, kisebbet, nagyobbat, ahol különböző állomások lesznek, és játékos feladatok lesznek, picit kézműveskedni is lehet. Ezeknek a feladatoknak a megoldása semmilyen előzetes felkészülést nem igényel, úgyhogy nem kell rá készülni, hanem itt a játékosságon lesz a hangsúly azon, hogy egyáltalán jól érezzék magukat itt a könyvtári környezetben a családok, gyerekek, barátnők, bárki, aki eljön erre, és természetesen közben kölcsönözhetnek is, mert ugye mindenféle dolgot azért csinálunk, hogy felhívjuk a könyvtárba járásra a figyelmet, annak hasznosságára, az olvasásra, meg arra, hogy tényleg ugye ingyenesen a beiratkozás, és a legfrissebb dokumentumok közül tudnak könyvek közül választani kisebb gyerek, nagyobb gyerek, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mert ugye nem kell ebben a körben sem megerősíteni azt, hogy milyen drágák a könyvek, és itt ez abszolút tényleg a legfrissebb kiadványok közül tudnak választani, úgyhogy azért csináljuk tehát ezeket a programokat. Július 7-én 10 órai kezdettel mesés házfoglalónk lesz, arra várjuk nagy szeretettel a családokat, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket egyaránt, itt különböző játékos feladatok lesznek, jól fogja magát mindenki érezni, úgyhogy nagy szeretettel várunk, tehát mesés házfoglaló.
1: Az elmúlt percekben Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár egy gyermekkönyvtári vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örökvárosba. Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel a távirati irodához csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök, alkotmányos pucsnak tartja a Súlyog Tamás államfő körüli helyzetet. Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő 6 milliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, írta a távirati irodához csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy az egész államigazgatásban Tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a Tiszás jogászokat. A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti a Magyar Péteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozza a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, olvasható a szövegben. Pap László debreceni polgármesternek nem volt előbb tudomása a helyi akkugyárak szennyezéseiről, mint ahogy az nyilvánosságra került, közölte a debreceni polgármesteri hivatal a távirati irodával. A közleményben arra reagáltak, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön azt mondta, Pap Lászlónak pontosan tudomása volt az akkugyárak óriási szennyezéséről és a határérték túllépésekről. A polgármesteri hivatal azt írta, a miniszterelnök kijelentése mellett Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő Tiszás országgyűlési képviselők azt sugalták, mintha Papp László polgármesternek, mintha előbb lettek volna információi a szennyezésről, mint ahogy az nyilvánosságra került. Debrecen önkormányzatának és Papp László polgármesternek csak és kizárólag olyan információk álltak és állnak a rendelkezésére, amelyeket a kormányhivatal publikált, hangsúlyozták. Hozzátették, azokat a mérési eredményeket, amelyeket a polgármester tudhat, azokat a kormányhivatal és a felettes szervei is tudják, és minden bizonnyal hamarabb, mint a polgármester. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 3-án, pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. Ezúttal a szép mai napot a keresztény, forgathatós, katolikus naptárunk július hónapnál található szép imádságával köszöntöm, melynek címe a család megáldása. Kérünk, Urunk Istenünk, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására, oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik, és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Aki nyert tőlünk ilyen forgathatós naptárt, vagy vásárolt az évelején, bizony a szép Szűz Mária képe mellett ezt az imádságot olvashatja el, és én most megosztottam minden kedves hallgatónkkal, hogy akik hallgatják a Szent István Rádió péntek reggeli műsorát, legyen áldás az életükön és családjuk életén ebben az új júliusi hónapban is. A nap pozitív gondolata pedig az örömről szól. Christian Morgenstern fogalmazta meg nagyon találóan, hogy a mosoly és a nevetés két kapu, amelyen keresztül igen sok jó suhan be az ember belső világából. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a Kornélokat és a Somákat névnapjuk alkalmából, köszöntjük a ma születésnapjukat, ünneplőket is, és megemlítem azt is, hogy ma van Szent Tamás apostol ünnepe a katolikus egyházban. Nos, ennyi információ után javaslom, hogy egy hangképes műsor ajánló segítségével most tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45 útjára indítjuk mai péntek reggeli játékunkat. Nem hárulok el többet, csak azt, hogy ma is aktuális leszek, nagyon jó zenék szólnak majd, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetem. Igazi nyárias hangulatot varázsolok a kedves hallgatók otthonaiba. A részletek pedig kiderülnek hamarosan. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi Közéleti magazin műsorunk, amelyben beszámolunk a Heves vármegyei honismereti egyes aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról is hallanak, amely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezésről szól. Ajánlunkból ez utóbbiról hallanak majd dr. Benai Bernadettől, a Fülyegyház megyei levéltár történész levéltárosától.
6: A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként, foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta.
5: A részletek pedig meghallgathatóak lesznek 9 óra 5 perctől. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adása szól. Ebben pedig foglalkozunk a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium tehetséggondozó pályázatával, és hallhatnak még egy beszélgetést dr. Végső Tamás, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola egyháztörténész professzorával is. Ajánlunkban most Kondás Miklós, az intézmény igazgatója beszél.
7: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban is. Kértük őket, számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért

0: magadba kell vezetned. Soha ne szégyeld kimondani az igazságot. Mindig igazat beszélj. Soha nem szabad elfelejteni, vagy kimondani azt, hogy mesztelen a király. Vállald fel, ne azzal foglalkozz, hogy kikapja a jól megérdemelt jutalmat. Te azzal foglalkozz, hogy azok a feladatok, amiket rád bíznak, azok mindig tökéletesen legyenek elvégezve. És azt hiszem, hogy ebbe benne van minden.
1: Én is próbáltam egy olyan ajánlót kivágni ebből a műsorból, amiben benne van minden. Szerintem sikerült. Találtam egy olyan ajánlót, amiben összefoglalta a kedves riportalany a riport lényegét, de a részletek meghallgathatóak lesznek 9 óra és 10 óra között Törökszent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Ebben pedig folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
2: Amikor a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen. 92 műtárgyat kell építeni. És akkor ott ezekkel a rekesztésekkel, átemelésekkel, időszakos tárolásokkal tudják javítani, mert meg tudják azt oldani, hogy sok millió köbméter tartsanak vissza és jutassanak vissza a talajba.
1: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében a csodabogyós barlangba vezet minket Virág Károly túravezetőm. Amikor először adásba került ez a műsor, akkor még június 30-át írtunk a keddi napon, ugye, és bár június volt, de mégis Fekete István júliusi Bak című írását olvasta fel Tóth Levente színművész. Hát ma már ez nagyon aktuális, hiszen július hónapot írunk, úgyhogy a júliusi Bak című írást is meghallgatjuk a műsor második felében, valamint egy rövid kis részlet is következik az adásból, amelyben Virág Károly túravezető beszél.
3: Akkor, amikor a barlangászok ide bejutottak, úgy gondolták, hogy a barlang legnagyobb termébe jutottak, és későbbi kutatások során 3 ennél jóval nagyobb termet találtak, de hát ugye már elnevezték óriás teremnek, ezért azoknak más termet kellett keresni. Például, ahol most mentek a kutatók, úgy hívják, hogy bálterem. Egy sokkal nagyobb teremről van szó.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunk, amelyben verső összeállítást hallanak, és megpróbáljuk ebben Isten jelenlétét megragadni kortárs költőink versein keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Adik költeménnyel is. 12:30-tól pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt követően újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét mondja el Gálfi László színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyalai imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal együtt, itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részletet is meghallgatjuk magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Tamás apostol életéről beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük a Kornélokat és a Somákat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat, de köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is, és azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Már csak azért is, hiszen a folytatásban még a kalendárium jeles eseményeit is újra felidézzük. A 13 órai híreket követően pedig az otthon ízeiben a paradicsom befőzésről, valamint a lecsó készítésről beszél nekünk Sülye Károlyné Klárika az adásban és a most következő rövid kis ajánlóban is.
4: Mióta vannak a nagy szupermarketek és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét, a piacon vásárolt szabad föl

0: Alföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte.
1: 13 óra 35 perckor népzenei kincsestárunkban van Németh Tamás válogat a népzenék gazdag kínálatából. És ennyit előjáróban már ami a 14 óráig tartó műsorsávunkat illeti, hiszen 13 óra 55 perckor hallanak majd újabb műsorismertetést. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adására már most szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét. Kulturális összeállításunk elején a hétvégén megrendezésre kerülő gasztroplacról beszélgetünk, majd a Pajta játéktár lehetőségére is felhívjuk az érdeklődők figyelmét. Mindkettő Miskolcon, valamint a Pajta játéktár Diósgyőrben található. Ezt követően egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dalok, Dallamok című kiadványról kérdezem a szerzőt. A folytatásban pedig két EGRI programról, az idei Strauss estről és a Symphonic Like-ról hallanak beharangozót. Érdemes lesz velünk tartani már csak a gazdag program kínálat miatt is, valamint egy érdekes kis zenei csemegével is készültem önöknek ebben az adásban. Czerkovics Béláról ugye tudjuk, hogy fantasztikus operett szerző volt, de azt már kevesen tudják róla, hogy egy csodálatosan szép tangót is írt Lillafüredről. Akik meghallgatják a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adását, még ezt a zenei csemegét is fellelhetik majd a műsorban. Most hangképes ajánló következik az adáshoz, amelyben Flach Antal csemballó művész tanár beszél.
2: Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
1: Megvolt az igény a kultúrára.
2: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
1: A részletek pedig 21 óra 5 perctől lesznek hallhatók. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, kedves hallgatóink. Hamarosan kezdetét veszi mai péntek reggeli játékunk. Játékos kedvű hallgatóinkat már most buzdítom, hogy kapcsolódjanak be ma is a 36-os körzet 510-610-es telefonszám felhívásával a mai játékban, és mondják el, árulják el a helyes megfejtéseket. Akik pedig idézőjelben csak hallgatni szeretik a játékot, azoknak a figyelmére is számítok, tehát a hamarosan kezdődő műsorunkban. Ám előtte hangoljon már rá bennünket a köszöntő zene, a mai, mondhatom úgy, hogy témánkra, és adja meg a mai nap jó hangulatát a most következő vidám felvétel, amely 1975-ből szól. Afric Simon Hafanana című vidám slágerére esett a választásom. Ezzel a dallal indítsuk el a mai reggeli játékunkat és az előttünk álló több mint fél órát. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép napot kívánok önöknek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Július 3-án pénteken 8 óra 24 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. Egy szép nyári napon beszélgetünk, és készítjük ezt a mai péntek reggeli játékot. Erre már utaltunk a reggeli időjárás előrejelzésben is, és a szép nyári nap, akkor úgy gondoltam, hogy a mai napon szóljanak jobbnál jobb nyári slágerek, külföldi és magyar előadóktól egyáltalán, és egyaránt, ha fogalmazhatok így. Elfrick Simon Haffanana című vidám slágere elindította ezt az órát, és elindította a mai péntek reggeli játékunk jó hangulatát is. A folytatásban és ezt a hangulatot tudom Önöknek garantálni és ígérni, valamint azt, hogy megpróbálok olyan kérdéseket feltenni a kedves hallgatók felé, amelyekre véleményem szerint megadható lesz a helyes megfejtés és a válasz. 36-os körzet 510-610-es, ez a jól ismert telefonszámunk, amelyet kérem hívjanak, Kasszinger Jenő kollégám pedig és a számítógép sorsol majd a helyes megfejtők közül, és minden zeneszám elhangzása után egyes szerencsés nyertessel remélhetőleg tudok majd beszélni, és ajánlani neki választható meglepetés ajándékainkat, addig meglepetések, amíg el nem árulom, hogy mi is az az ajándék, de ezt még előre nem lövöm le. Nos, akkor szóljanak a nyári dalok és slágerek egymás után. Az első választásom egy magyar feldolgozásra esett. Ha azt kérdezném a kedves hallgatóktól, hogy milyen dalnak a feldolgozása, ezt szerintem az kevésbé lehetne kitalálni, bár a mai mesterséges intelligencia segítségével már mindenre van válasz, de én elárulom, hogy Mungo Jerry in the Summertime című dalának feldolgozása szól 1996-ból. Magyar változatra esett a választásom, már csak azért is, mert ennek a dalnak nagyon jó a szövege véleményem szerint, igazán helytálló és valós a mostani forró nyári napokban. Na jó, hála jó Istennek, ma már nincs olyan forróság, mint mondjuk hétfőn és kedden volt. Ha akkor szólt volna ez a dal, akkor lett volna a legaktuálisabb, de szerintem ebben a szép nyári időszakban bármelyik nap eljátszható és lejátszható ez a dal. Így teszünk most itt a Szent István Rádió péntek reggeli játékákban. Meghallgatjuk tehát Mungo Jerry in the Summertime című világslágerének magyar feldolgozását. 1996-ból szól a dal. Kérdésem az, hogy kik énekelnek?

Mungo Jerry in the Summertime című világslágerének magyar feldolgozása szólt 1996-ból. És sok helyes megfejtés érkezett, de most én árulom el mégis, hogy mi a helyes megfejtés, meglepetés ajándékunkat pedig az egyik szerencsés nyertesnek természetesen majd eljuttatjuk. Nos, Síposev Tamás és Piero közös felvétele szólt az elmúlt percekben 1996-ból, ez egy ilyen nyár címmel, és a folytatásban is szólnak a jobbnál jobb nyári slágerek és dalok. Ha egy magyar dallal kezdtük, akkor most javaslom, hogy folytassuk egy külföldi dallal. Egy olyan dallal, amely véleményem szerint, igen, ha én meghallom ezt a dalt, akkor nekem mindig nyári hangulatom van, legyen az hideg tél, vagy éppen kellemes tavasz, ez a dal nekem az örök nyarat illeti, és az örök nyarat juttatja eszembe. Hát remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is, ha meghallgatják, mert ennek a dalnak van egy videóklipje is, 1992-ben született a felvétel és a videóklip is, hát ha azt megnézik a kedves hallgatók a YouTube-on, akkor nem véletlenül jelenti ez nekem az igazi nyári slágert és dalt, mert hogy tengerparton és igazi jó kis karibi hangulatban, ha fogalmazhatok így, született ennek a dalnak a videóklipje, de most meghallgatjuk magát a dalt 1992-ből. Egy igazi vidám, nyári sláger szól, Sweat címmel, de azt is mondhatnám, hogy a la la la la long. Ha így mondom a dal címét, akkor szerintem már sokan kitalálták, és hallják is már belső hallásukban, hogy mely is arra is gondoltam. Nem kell sokat várni, néhány másodperc, és Kasszinger Jenő kollégám el is indítja a felvételt. Meghallgatjuk tehát a Sweat című világslágert 1992-ből itt a Szent István Rádióban. Egy helyes megfejtő pedig remélhetőleg azt is elárulja nekem a dal után, hogy melyik együttes is volt az előadó. Szóljon tehát ez a nyári sláger Rádió Hullámhosszain.

0: Sweat címmel a La La La La Long című vidám nyári sláger szólt 1992-ből itt a Szent István Rádióban. Helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik. A telefonvonal túlsó végén jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok! Erika vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Erika! Most hallgatom a megfejtését.
1: Az Inner Circle.
0: Az Inner Circle együttes világslágere szólt, ugye belső kört jelent szabad magyar fordításban az együttes neve. Szereti az ilyen nyári slágereket, kedves Erika, és gondolom, hogy igen, úgyhogy kérem szépen azért egyet válasszon, hogy van-e kedvence a nyári slágerek közül?
1: Hát a Szép nyári nap például a Neotontól.
0: Igen, azt reggel az időjárás előrejelzésben emlegettük, hogy szép nyári napban lesz részünk, sőt, igen, van is egy ilyen musical. A Veresegy Színház előadásában van egy ilyen musical, kedves Erika, ha Miskolcon jár ez a színházi társulás, akkor menjen el a Művészetek Házában, mi édesanyámmal megnéztük ezt a musicalt, fantasztikus, jobbnál jobb Neoton slágereket fűztek fel egy történet köré, adják elő, és nagyon-nagyon jó az előadás. Ha ennyire szereti ezt a dalt, akkor hát ajándékozza meg magát egy ilyen előadásnak a megtekintésével. Sajnos most erre belépőjeggyel nem tudok szolgálni, de nagyon sok szeretettel meglepetés ajándékot postázok önnek, és még egy kis plusz meglepetést is teszek vele majd, jó? Legyen ez a mi titkunk, hogy az én titkom, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szép nyarat kívánok szerkesztőasszonynak.
0: Köszönöm szépen, én is ezt kívánom önnek, és minden köszönöm kedves hallgatónknak. Szép napot, viszont hallással. Kedves hallgatóink, a folytatásban is egy nyári sláger szól. Nem is annyira nyári sláger, igen, legyen nyár és béke már, erre a dalra esett a választásom. Ennek a hangulatom nem annyira nyári hangulatú, hiszen nem kell már mondanunk, hogy legyen nyár, mert nyár van, az időjárás is ezt bizonyítja, de azt igenis hangsúlyoznunk kell, és nem elég elmondanunk, hogy is béke már. Ezért sokat imádkozunk ugye a különböző szentmiséken is, úgyhogy azért választottam, és azért esett erre a dalra a választásom, mert sok nyári felvétele és slágere van a keresett együttesünknek és énekesünknek, de direkt választottam ezt a dalt a mai játékba, mert ennek a dalnak a címében olyan szépen kerek egészben megvan az, hogy legyen nyár és legyen béke már. Ez a kettős összetétel és ezen aktualitás adja a dal adásba kerülésének okát. 2006-ból szól a felvétel. Kérdésem az, hogy melyik együttes dala szól és ki énekel. Hallgassuk tehát a Legyen nyár és Béke már című dalt itt a Szent István Rádióban.

0: 2006-ból szólt a Legyen nyár és béke már című dal itt a Szent István Rádióban, kérdésem pedig arra vonatkozott, hogy ki is volt az előadó. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Klasszív Zsakni vagyok Miskolcról, és az előadó Szikora Róbert volt.
0: Tökéletes a megfejtés, hogyan szólíthatom, kedves hölgyem?
1: Katalin.
0: Kedves Katalin, gratulálok, valóban Szikora Róbert és az Ergo közös felvételét hallottuk. Képzelj el, hogy nekem ezzel a dallal kapcsolatosan egy olyan szép személyes emlékem van, hogy tavaly előtt a Tokaji Fesztiválkatlanban voltam Szikora Róbert koncerten, és ezt a dalt telt házzal mindannyian tapsolva, felállva együtt énekeltük. A koncerten való együtt éneklés, és amikor a közösség és a közönség együtt énekel, hát annál nagyobb és felszabadító, boldogító érzés kevés van, van egy pár, de azért kevés, és olyan szép emlékek jutnak eszembe erről a dalról, úgyhogy ezért is szerkesztettem többek között adásban. Önnek van-e, kedves Katalin, kedvenc nyári slágere?
1: A Cseráti Zsuzsától is van, csak most jutalán jut eszembe.
0: Biztos van, most én sem mondom ebben a pillanatban meg, mert annyiféle fajta dal és jó dal és jó énekes van. Én nagyon szeretem tőle a Könnyű tavaszi szélt, nekem most hirtelen ez jut eszembe, de az inkább tavasszal aktuális, de valóban Cserháti Zsuzsa dalai is nagyon szépek. Kedves Katalin, nem árulom el önnek sem, hogy mi lesz a, hogy úgymond az ajándék, meglepetés ajándékot postázok majd önnek egy kis meglepetéssel, kérem szépen fogadja tőlünk szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy velünk játszott, Isten áldja, viszonthallásra. A folytatásban pedig hát a Tokaji Fesztivál Katlant, ha már emlegettem, akkor a tavalyi évben, nem tavaly előtt, a tavalyi évben pedig ez a bizonyos együttes adott nagy sikerű koncertet, akik hamarosan zenélnek a Szent István Rádió hullámhosszain. Nem kell mondanom, hogy az a koncert is teltházas volt, nagyon-nagyon jó volt a hangulat, és ezt a virágslágert is mindannyian együtt, torka szakadtából énekeltük, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Hát a folytatásban most meghallgatjuk ezt a világslágert, melynek címe Volare. Kérdésem az, hogy melyik együttes felvétele is szól, és ezzel a dallal is kívánok egyfajta nyári hangulatot a Szent István Rádió hullámhosszaira varázsolni. Remélhetőleg sikerül, szóljon tehát a világsláger, és várjuk a helyes megfejtéseket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon. Penso con sueño para

0: De jó kis dal volt ez is, Volare címmel szólt ez a világsláger itt a Szent István Rádió hullámhosszain, és meghallgatjuk helyes megfejtőnktől a helyes megfejtést. Jó napot kívánok önnek!
1: Jó napot kívánok! Gypsy Kingre gondoltam, drága.
0: Nagyon jóra gondolt, Gypsy Kings-t hallottuk, így van, kihez van szerencsém?
1: Szerető vagyok.
0: Honnan ki telefonál, kedves Rita?
1: Gyöngyösöri, drága.
0: Nagyon örülök akkor, hogy sikerült megfejteni, valóban a Gypsy Kings világslágerét hallottuk az elmúlt percekben. Hát mindenkitől megkérdeztem, öntől is megkérdezem, van-e kedvenc nyári slágere?
1: Nekem nincsen, drága, nincsen.
0: Akkor gondolom minden szeretés, és akkor ezeket a dalokat is szívesen hallgatja, tegyen így a folytatásban is, meglepetés ajándékunkat postázzuk Gyöngyösre. Köszönöm, hogy velünk játszott.
1: Köszönöm szépen,
0: viszont hallásra. És folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, az ötödik egyben utolsó játékkérdésünkkel. Hát szóltak már külföldi és magyar dalok egyaránt, a végét egy magyar dallal szeretném, hogy úgymond zárni vagy befejezni. Az utolsó kérdésemben a Kell egy ház című dalra esett a választásom. Kérdésem az, hogy melyik együttes felvétele szól, már az együttes nevével is elégedettek leszünk, tehát kérem szépen Kossinger Jenő kollégámat, hogy elég csak az együttes nevét, ha elmondják helyes megfejtésként a kedves hallgatók, de ha valaki még azt is el tudja mondani, hogy ki az énekes, hát az már bónuszpont. Szerintem fantasztikusan szép hangja van ennek az énekesnek, és az Irie Mafia együttes 2021-ben elkészítette ennek a dalnak az áthangszerelt modernabb változatát, azt a dalt is szeretem, de ha most a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunkra gondolok, mindig azt mondjuk, hogy nekünk az eredeti tetszik igazán, hát akkor most kérem engedjék meg a kedves hallgatók ennyi szubjektív véleményt, hogy nekem a Kell egy ház című dalnak az eredetie tetszik a legjobban, és meg is hallgatjuk most ezt a dalt 1998-ból itt a Szent István Rádióban. A raszta szív, a raszta szív, az örökké dobog. Én mondom, a következő felvételben pedig elénekelve is meghallgatjuk ezt az örök igazságot. Szóljon a Kell egy ház című dal itt a Szent István Rádióban.

0: 1998-ból szólt a Kell egy ház című dal itt a Szent István Rádióban. Időközben megérkezett helyes megfejtőnk, és aki elárulja, hogy melyik együttes dalát is hallottuk. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Ez így csak Kolonkós János vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves János, és hallgatom a megfejtését.
1: A Ladány Bene 27.
0: A Ladány Bene 27, László M. Miksa, az énekes, egy csodálatos hangja van, szerintem senki nem tudja ilyen jól elénekelni ezt a dalt, csak ő. Kedves János, kérem szépen, még azt felteszem bónuszkérdésként, de ezt én majd elmondom a megfejtést természetesen, ha nem tudja, gondolja, vagy tud arról valamit, hogy a Ladány Bene 27 elnevezés honnan alakult ki? Én utána jártam, mert engem nagyon érdekelt.
1: Szerintem valamiféle településnél.
0: Igen, jól gondolja. A zenekar neve a Ladány Bene 27 egy 1985-ös építőtáborhoz kapcsolódik. Az alapító tagok 1985 nyarán egy Ladány Bene nevű Bács-Kiskun megyei faluban dolgoztak egy diákmunkás építőtáborban. A 27 szám az akkori szálláshelyükre, pontosabban a 27-es számú faházra utal, ahol a zenekar tagjai laktak, és ahol az együttes megalapításának ötlete megszületett. Eredetileg csak egy alkalmi névnek szánták az ottani táborozó közönség szórakoztatására, de végül megtartották. És milyen jól tették. Hát ennyivel is okosabbak lettünk, kedves János, és kérdésem még arra vonatkozik, hogy van-e kedvenc nyári slágere?
1: Ezen nem gondolkoztam, látja. Talán én a Cserháti dolgait szerettem meg.
0: Akkor ön már ezzel két pontot szerzett ma Cserháti Zsuzsa, mert a másik helyes megfejtőnk is ezt mondta a kedves, hogy néhány perccel ezelőtt, hogy a Cserháti Zsuzsa dalokat szereti. Hát valóban nagyon-nagyon jók ezek a dalok, és való nem is kell választani közülük, csak szeretek a kedves hallgatókkal beszélni, ezért teszek fel néha ilyen plusz kérdéseket. De köszönöm szépen önnek a helyes megfejtést és meglepetés ajándékunkat postázzuk Ostorosra.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is további szép napot kívánok önnek, és minden kedves hallgatónknak viszont hallásra, mert hogy kedves hallgatóink, a mai nyári slágerekről és dalokról szóló péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Valóban, hát elrepült a jó társaságban, hamar ez az idő, a mai játéknak vége, de ne csüggedjenek, hiszen lesz játék majd a következő napokban is, jövő héten is. Minden esetre a Stúdió 11 pancsoló kislány című dala már itt szól a háttérben, nem véletlenül, mert hogy ezzel a dallal szeretném lezárni a mai péntek reggeli játékunk óráját. Előtte azonban megköszönöm a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb holnap szombaton, és meglepetés ajándékként még jövő héten, kedden is én várom majd önöket, úgyhogy tartsanak velünk és játszanak velünk a Szent István Rádió hullámhosszain. Szép napot és szép hétvégét kívánok önöknek! A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örökvárosba. Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök, alkotmányos puccsnak tartja a Súlyog Tamás államfő körüli helyzetet. Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő 6 milliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, írta a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy az egész államigazgatásban Tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a Tiszás jogászokat. A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti a Magyar Péteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozza a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, olvasható a szövegben. Pap László debreceni polgármesternek nem volt előbb tudomása a helyi akkugyárak szennyezéseiről, mint ahogy az nyilvánosságra került, közölte a debreceni polgármesteri hivatal a távirat irodával. A közleményben arra reagáltak, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön azt mondta, Pap Lászlónak pontosan tudomása volt az akkugyárak óriási szennyezéséről és a határérték túllépésekről. A polgármesteri hivatal azt írta, a miniszterelnök kijelentése mellett Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő Tiszás országgyűlési képviselők azt sugalták, mintha Pap László polgármesternek, mintha előbb lettek volna információi a szennyezésről, mint ahogy az nyilvánosságra került. Debrecen önkormányzatának és Pap László polgármesternek csak és kizárólag olyan információk álltak és állnak a rendelkezésére, amelyeket a kormányhivatal publikált, hangsúlyozták. Hozzátették, azokat a mérési eredményeket, amelyeket a polgármester tudhat, azokat a kormányhivatal és a felettes szervei is tudják, és minden bizonnyal hamarabb, mint a polgármester. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 3-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatással is hallhatnak, amely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezésről szól. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egy nagyon izgalmas konferencia sorozat második befejező részét rendezte meg a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület. Ennek az első etapja még szeptemberben volt. A címe nagyon érdekes, hogyan írjunk település történetet. Számos előadó volt közöttük, ugye az egyesület tagjai, történészek, a városból ismert emberek. Egyáltalán az, hogy ebben a témában konferenciát rendeznek, itt ugye az ember azt gondolná, hogy ez ilyen célzottan történészeknek szól, vagy inkább azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárki hozzáfoghat település történetet írni. Akivel erről beszélgetek, az Kürti Péter, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagja, de azért, hogy mondjam el, hogy civil foglalkozással az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban történelemtanár, hát mi más, hogyha erről a témáról beszélünk. Szóval kinek ajánlott, ki írhat település történetet?
1: Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. Gyakorlatilag mindenki írhat település történetet, hiszen a település történet az szűkebb régiónknak a története, bár a rendszerváltás után divattá vált az, hogy települések effektíve megrendeltek történészektől település történeti írást, és hát nem is biztos, hogy helyszínen lakó írta ezeket a történeteket. Ez egy módszertani konferencia volt, de azt kell mondani, hogy hál' Istennek nagyon magas szinten sikerült konferencia volt, és nem csak azért, mert az előadók olyan kvalifikáltsággal rendelkeznek, hogy szakmájukból adódóan értenek a történetíráshoz, hanem azért is, mert a témák olyanok voltak, a kutatási területek olyanok voltak, amik alkalmasak arra, hogy egyfajta módszertant adjunk arra, hogy akár egy laikus is hogyan kezdjen neki mondjuk egy történetkutatáshoz, vagy egy történelemkutatáshoz. De nyilvánvalóan ez mondjuk egy családfakutatást, vagy egy szűkebb régiónak egy iskolakutatási példát is mutat. Tehát mindenkit arra bátorítanék, hogy ami egyesületünk által szervezett konferenciákra azért megpróbálunk majd a médiában megjelenni, de hogy jöjjenek el, hallgassák meg, mert akár egy középiskolai vagy egy felsőfokú az egyetemen egy feladat megoldásához, egy projekt megoldásához mi gyakorlatilag segítséget tudunk adni ezekkel a módszertanokkal.

0: A szeptemberi konferenciának is ez volt a téma, csak annyi előadó volt, hogy ezért fértek be két időpontba. Tehát
1: így
0: ugyanerről volt
1: így
0: szó
1: van,
0: szeptemberben
1: így van,
0: is.
1: Így van.
0: Most tényleg csak az érdekesség kedvéért, hát ha már önnel beszélgetek, az ön témája, a honismeret helye a történelem oktatásban, hát ugye nyilván testhez álló feladat, hiszen ugye a történelmet oktatja is középiskolában, de itt olyan témák voltak, hogy helytörténetírás és kutatás mesterséges intelligenciával. De nem tudom mindet elsorolni, mert azért arra nincs idő, de nem akarnék semmilyen előadót megbántani azzal, hogy kihagyom. De mondjuk például azt, hogy feljegyzések az egérjükön kívülről, most a Veruk Attilát azért emeltem ki, mert ugye azért őt szintén ismerjük, egy neves történésze az egyetemnek is, ugye határon túli egyetemen is tanítunk. Az egérjük alatt mit értünk itt most?
1: Igen, tehát először is az a helyzet, hogy több oldalról világította meg a konferencia azt, hogy hogyan lehet település történetet írni. Van, aki például konkrétan mondjuk, ha már Szent István Rádió, akkor a plébánia történettel hozta össze. Kerékgyártó úr. Tehát például a plébánia történet, az ugye meghatározó egy település életében, hogyan anyakönyvezett a plébános, a plébánia története, de például volt gyöngyösi előadónk, aki például az Orci kastély építésének és lakóinak a közösség összetartó erejénél fogva mutatta be a település történetet, az Orci családnak a nőtagjai által végzett karitatív tevékenységek folytán. Vagy volt például, aki mondjuk a vasút telepítése, létrehozása ügyében, mondjuk Füzesabony meghatározó vasúti csomópontjának a oldaláról mutatta meg. Vagy például elnök asszonyunk dr. Szuromi Rita, ő például egy településnek az identitását vizsgálta, hogy hogyan jön létre. Látszólag ezek ilyen unalmas témák lehetnek, de ugyanakkor rendkívül izgalmas. Vasvári Pál azt mondta, hogy a 48-as Vasvári, hogy nem kell nekünk elmenni a termopülei szoroshoz, meg Leonidászt felidézni ahhoz, hogy identitástudatunk legyen, hogy a történelemhez kapcsolódjunk. Ennek pedig az az oka, hogy ők külön messzire éltek, nincsen semmi kötődésünk hozzá. Viszont, hogyha a helyi embereknek, azokról, akikről a terek, a nevek vannak, az utcák vannak elnevezve, az épülethez kapcsolódnak. Mi Tegerben egyébként nagyon el vagyunk ilyen szempontból halmozva, hiszen kiemelt történelmi helyszínen élünk, de ezek nagyon fontos dolgok. Na most kérdésre vissza, hogy mi az egérjük. A Veruk Attila például onnan közelítette meg a településtörténetet, hogy mit írnak rólunk. Tehát a külföldi kutatásaiból, a halei kutatásaiból ő kifejezetten azt nézte, hogy mit írnak Egerről a kintiek. Tehát ez egy, és akkor ki kell menni az egérjukból. Tehát hogyha az egérjukban élünk, ugye Dosztojevszkijről, akkor csak is kizárólag a mi saját történetünket írjuk meg
0: a saját
1: magunkról. Igen. És nem biztos, hogy ez helyes.
0: Hát vagy legalábbis több szem többet lát alapon, tehát ugye másképp látja egy külföldi, másképp látja egy itteni, talán aki itt élő, az mondjuk elfogult mindenféle szempontból, akár még a kevesebb több hibát nem vesz észre. Engedje meg, hogy azt megjegyezem, nem értek azzal egyet, legalábbis ugye itt most saját véleményemet mondom, hogy ezek nem biztos, hogy érdekes témák. Hát mondjuk lehet,
1: én
0: hogy
1: sem itt értek egyet a saját szavaimmal. Nyilvánvalóan.
0: Nem, ugye valószínűleg itt most még akár be lehet, ha már a mesterséges intelligenciát behoztuk, akkor a másik oly kedvelt témát is be lehetne hozni, hogy ugye generációs különbségek. Tehát ugye azért én egy X generáció vagyok, valószínűleg ön is, vagy valahol ott tartunk egymás határánál. Lehet, hogy az Z generációnak annyira nem érdekes, vagy a többieknek, akik felmenni mennek, de bár ne legyen igazam. Saját példa, mondjuk a Szuromi Ritát, ugye az elnök asszonyt említette, ugye a Délheves elég sok település történetét megírta, és ráadásul itt nem az a baj, hogy ő nem ott élt, persze neki gyökerei voltak, tehát valamelyest láthatta. Én nagyon szívesen olvastam azt a település történetet, ami az én gyökereim Verpelét történetét írta meg, mert ugye annyira jó volt visszamenni, igen, ott is ott élt a Sztárai Tasziló gróf, és mi volt, és tudom, hogy a dédmamám dolgozott, tehát hogy azért, akiben egy picit is mondjuk én is történelem szakos vagyok, tehát nyilván az elfogultság, amit az előbb mondtunk is, ugye az egérjük kapcsán az emberben benne van, de én azt gondolom, hogy az ember szereti a saját gyökereit és a saját múltját megismerni, és igen, itt attól, hogy mi Egerben élünk, azért nagyon sokan valamilyen környező településről költöztek be, ugye a szülők még a nagy lakótelep építésekkor, ugye a 70-es években, úgyhogy én szerintem ezek nagyon izgalmas témák.
1: Egyébként országos szintű volt a konferencia, tehát ugye ez a Heves-Vármegyei Honismereti Egyesület szervezte, de például Szentesről is volt előadónk, aki szintén Heves-megyei kapcsolatok miatt került az előadókba. az előadók sorába, de nyilvánvalóan Heves megyére volt kiépítve ez az egész konferencia, a téma, illetve hát a Heves megyei kutatók voltak jelen, de azt mondom, hogy és hogyha egy kicsit az én kutatásomról is beszélhetünk ennél a konferencián, én teljesen más, én nem helytörténész vagyok, tehát teljesen más kutatási területem van, de gyakorló tanárként engem az érdekelt, hogy mennyire jelenik meg, tehát pont az, amiről beszélt az előbb, hogy ez nem érdekes, vagy nem lehet érdekes más számára, én azt vizsgáltam, hogy a közoktatásban hogyan jelenik meg ez az egész történet. Tehát addig, amíg ugye a konferencia címe az volt, hogy hogyan írjunk jó település történetet, addig én azt tettem föl ilyen költői kérdésként, hogy oké, de minek? Tehát minek írunk településtörténetet? Tehát ha használja-e valaki a településtörténetet? Mert hogy ugye a hon és népismeret az gyakorlatilag három szekcióból áll. Áll a történeti ismeretekből, áll a hagyományokból, néphagyományok, tánc, dallamvilág, stb. Hímzés. Illetve a harmadik pedig az a környezeti. Tehát tudom én, van egy bánya, egy barlang, egy fátyolvízesés, stb. Tehát elküldi a három kör. Nyilván engem a történelmi dolgok érdekeltek, és azt vizsgáltam, és hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert könnyű úgy egy kutatást elindítani, hogyha az ember iskolai igazgatója a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei elnöke, és mintegy 3000 iskolába ment ki a kérdőív, és történelem tanárok írtak vissza, hogy ők hogyan. Van-e például valamiféle periodika a könyvtárban? Vagy például egyénileg kutat? Vagy csak és kizárólag a nemzeti ünnepekkor merülnek föl ezek a dolgok? Például én tanítottam Tiszafüreden, ott ugye a kitelepítések kapcsán ez egy kiemelt ünnep, hiszen ez a helytörténetükhöz szorosan kapcsolódik. De mondhatnám a egészen más dolgokat, tehát mondjuk amit említett, hogy van egy család, akinek a tevékenységéhez köthető valami. Általában ugye első világháborús emlékművek köré, 48-as forradalom és szabadságharc ünnep köré vonzódnak ezek a helytörténeti előadások vagy ismeretek, de ez sokkal szélesebb spektrumú, és én ebben a konferencián azt adtam elő, hogy van-e valami ilyen. Hál' Istennek van azért. Uh-huh. Tehát, de a Honismereti Egyesület számára további feladatok derültek ki a kutatásomból, tehát hogy kell jobban ott lenni, hogy kell máshogy ott lenni. És hát valljuk be, hogy azért ezeket a gyerekeket eléggé, most idézőjelben mondom, eluntatjuk ezekkel a dolgokkal, tehát sokkal színesebben kellene ezt csinálni, tehát a módszertanban kellene valamit változtatni, de hát ez nem a mi feladatunk, mi csak ehhez nagyon nagy segítséget tudunk adni.

0: Folytatjuk a beszélgetést Kürti Péterrel, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület egyik tagjával.
1: Ön egy egri középiskolában tanít jelen esetben, de ugye, ahogy említette, Tiszafüreden meg még ki tudja hány helyszínen tanított élete során. Tehát mondjuk a mai generációs gyerekeknek, nem tudom, amikor egy 19. századi magyar történelmet tanít, oda valahogy beszokott csempészni egy kis település történetet?
2: Igen. Nyilvánvalóan ezért mondtam, hogy Egerben nekünk nagyon könnyű helyzetünk van.
1: De nem feltétlenül Egerről, mondjuk a kápolnai csatánál, mondjuk.
2: Pontosan, tehát mindenhol van valami, és ezt általában egyébként, tehát meg is szokták tenni a történelem tanárok. Sőt, tárgyalási koncentrációban is magyar tanárok mondjuk irodalmi kapcsolódásokat. Én itt inkább úgy látom, hogy a helytörténetet, mint megyünk több iskolába egyébként, szoktunk előadásokat tartani itt a Honismereti Egyesületen, most az új felállásban, mert azért mert azt is el kell mondani, hogy most azért egy új korszak van az egyesületnél. Tudom. Tehát én azt mondom, hogy érdekessé kell tenni a történelmet. Tehát a történelem nem csak évszám, személy és esemény, hanem ember. És hogyha ezt meg tudjuk
1: mutatni.
2: És történetek,
1: úgy történetek, hogy igen. A történelem története.
2: Igen, tehát most mondok egy példát, amit én szoktam használni. Például Várháború kora, 1552, Dobó István. Mindenki ennyit tud. Török. De azt vajon tudjuk-e, hogy mondjuk a 16. században az egri vár építészete az pontosan a 16. századra jellemző és kialakult hadügyi reform csodálatos mintája. Tehát ahogy Bordemisza Gergely felépíti a Gergely bástyát, az tipikusan a várépítészet csimboradzója, hogy hogyan kell védekezni a török támadás ellen a fekete lőpor használatával. Tehát lehet ezt így is elmondani, és nem csak úgy, hogy a gárdonyi kultuszt megpróbáljuk nyilván használni, de én úgy gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal, például most mániám a szuroköntés például, hogy öntötték-e a szurkot a
1: vagy csak leves volt, vagy
2: még leves is, de hát ez mindegy, tehát miért ment volna föl egy nő, miközben 15 000 puska mered rá az janicsároktól. Na, szóval mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát hogy érdekessé lehet tenni a történelmet, csak ahhoz nyilván használni kell olyan forrásokat, amiket egy jó település történettel meg lehet alapozni.
1: Igen. Mondjuk két dolog is eszembe jutott, az egyik az, hogy most, hogyha valaki tényleg most hadtörténeti, vagy építészettörténeti, vagy stratégiai szempontból akarja mondjuk a várháború korát vizsgálni, annak nagyon érdekes ez, hogy az egri vár, az hogyan és milyen módon épült meg. Bornemisza Gergely neve elhangzott, mint ugye egy fontos személy a regényben, de ugye az mekkora csalódás az embereknek, amikor főleg a női olvasóknak, hogy Cecei Éva például nem létezett. De mondjuk ez nem egy település történeti, csak mondjuk itt érdekességként. A második, arra nem tudom, mennyire emlékszik, ugye a 90-es évektől indult el ugye a PhD, a történelemből mondjuk ugye a magasabb fokozat, és én annyira emlékszem rá, hogy amikor én is csináltam itt a mesterképzés történelemből, akkor az egyik oktatónk volt az, aki azt mondta, hogy már egy kicsit unja azt, hogy mindenki településtel történetből írja még a kis doktorit is, meg utána, tehát valahogy ezeket a PhD dolgozatokat is annak idején ilyen bátortalanul, ugye mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, most mondtam egy példát, Kápolnál lakott, vagy Hevesben, akkor a Heves vármegye története a 18. században mondjuk olyan érdekes, hogy most bátortalanság, vagy ahhoz mer az ember nyúlni, vagy ahhoz volt anyag, de szóval azért ez a település történet dolog, ez mondjuk a doktoranduszokat is érdekelte.
2: Hát én nem vagyok egyetemi oktató, tehát...
1: Meg nincsen PhD fokozatom, nekem sem, csak tudom, hogy...
2: De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezt azért viszonylag egyszerű kutatni. Tehát mondjuk én 19. századi huszártörténettel foglalkozom, azt azért lényegesen bonyolultabb, mert több helyről kell összeszedni. Tehát gyanítom, hogy egy ilyen szakdolgozat, vagy egy ilyen PhD fokozatnál ezeket egyszerűbb összeszedni. Tehát, és én azt látom, bár nem tisztem ezt elmondani, hogy gyakorlatilag nagyon kis szegmenseket próbálnak feldolgozni akár egy szakdolgozatban, akár egy PhD-ban. Tehát nagyon kis szakaszolás van, és mondjuk konkrétan kifejezetten az a cél, hogy csak is kizárólag egy fókuszra koncentráljunk, és nincsen semmiféle ilyen kitekintése ennek a dolognak. Most például, ha már itt a konferenciáról, a Verók Attila pont ezt mondta, hogy igenis ki kell tekinteni másfelé, tehát meg kell nézni, ugye ezt is tanítjuk a középiskolában, hogy amikor egy eszét írunk, akkor van egy bevezető rész, ami a történelemben ugye az előzmény, van egy kidolgozó, a tárgy rész, és akkor van egy befejező rész, amit az irodalom, amit a konklúzió, vagyis akkor, hogy mit okozott ez a történelmi esemény. Úgyhogy, hát igen, tehát ez a, hogy mondjam, a kisebb ellenállás felé megyünk, tehát a könnyebb utat választjuk. Egyébként, hogyha visszatérhetek egy kicsit Bordamisza Gergelyhez, hogy oké, jó, Cece Éva nem volt csalódás. Én dolgoztam a Pármúzeumban, tudom, hogy nagyon sok látogató csalódott.
1: Igen.
2: Viszont, hogyha azt elmondjuk, hogy oké, Cece Éva nem létező személy, de emlékszünk-e arra, hogy melyik városban rabolják el Jancsikát?
1: Sopronban.
2: Sopronban, nagyon jó. Bordamisza Gergely igazi feleségét úgy hívták, hogy Ziegler Dorottya. És nem tudom, hogy tudja-e, Soproni család. Na most, hogyha egyébként Gárdonyiba pont ez a lényeg, hogy több mélység van. Tehát igaz, neki egy szerelmes lány kellett, Cece Éva, aki egyébként pécsi.
1: Meg egy hős.
2: Aki egyébként pécsi. Ugye Cece Éva Pécsen van. Uh-huh. Na most Bornemisza Gergely pécsi születésű. Tehát ezek a mérétegek azért, na így már izgalmas. Cece Éva nem volt, de pécsi, aki Bornemisza Gergely, és a felesége, aki soproni, onnan rabolják el Jancsikát. Na most ezek a mélységek így már azért izgalmasabbak, és innentől kezdve nem számít, hogy Cece Éva, vagy Ziegler Dorottya, vagy bármi más.
1: Egyetlen egy kérdés most itt a beszélgetés végén, most ugye ez egy nagyon nagy volumenű konferencia volt, országos, ahogy említette, két részletben kellett megtartani. Milyen közeljövőre vonatkozó tervei vannak az Egyesületnek, mondjuk megint egy ilyen érdekes előadói gárdát összeszedni egy konferenciára?
2: Igen. Hát javarészt azért a tagság, tehát az előadói gárda. Lesz további településtörténeti konferencia, és van egyéb más terv is. Azért azt hagyd mondjam el, hogy 35 éves Csifári Gergely kandidátus alapította még 31 néhány fővel az Egyesületet, és hát nyilvánvalóan olyan kiadványokat próbálunk szerkeszteni, illetve olyan megjelenést próbálunk adni a Heves-megyei Honismereti Egyesületnek, amivel egyrészt segíthetjük a pedagógusok munkáját, jobban megismerhetjük a településeket, a régiónk történetét és egyéb más nevezetességeit. Hát, hogy konkrétan milyen konferenciák lesznek, azok nyilván mi tagozódunk egy országos honismereti szövetségbe, tehát vele együtt kell ezt megszervezni, de annyira fel vagyunk most töltődve ennek a konferenciának a sikerével, hogy nyilván lesz majd egy konferencián, ennek a konferenciának egy kiadott változata, illetve hát megyünk mindenhová, ahova hívnak, és hát megpróbálunk nagyon érdekes dolgokról beszélni, ami nem csak egy ilyen szigorú, száraz, szakmai, történészi, hanem populáris vonalat is ad meg, különben mi értelme lenne az egésznek?
1: Egy ismeretterjesztő vonalat, mert ugye azért igen, tehát hogy történelmet lehet történész szemmel előadni, meg lehet közérthetően, és igen, az Egyesületről annyi, mondjuk valószínűleg azért nem kérdeztem rá, mert ugye a Szuromi Ritával rendszeresen beszél, igen, tehát ugye egy pár hónapja újjáalakult, újjászerveződött, ez a 31 néhány évvel ezelőtti egyesület, és azt gondolom, hogy most úgy dübörög, igaz? Tehát, hogy most olyan ereje teljében.
2: Igen, tehát egyrészt megyünk mindenhová.
1: Egyre több tag van.
2: Egyre több tag van, és azért azt hagyd mondjam el, hogy azért egyre több olyan tag van, akinek szakmája is a történelem, nem csak, mert ugye vannak laikusok, tehát vannak egyébként nagyon hasznos munkát végző helytörténészet. Akik szerintem még vonal lehet itt a tagtoborzásban, azok a gyűjtők. Tehát a helyi gyűjtők, és nagyon sok téma van, tehát nem csak a történelem, tehát a néphagyomány, az épített örökség, vagy a meglévő természeti örökségeink, tehát nagyon sok téma van, nagyon sok, de most tényleg dübörgünk, úgy érezzük, hogy most igen, ez egy jó vonal. Elkaptunk egy olyan vonalat, ami nem egy ilyen amatőr szintű, hanem a kettő között tud lavírozni úgy, hogy szigorúan szakmai irányítás van. Több stratégiai partnerünk van, például ilyen a Magyarságkutató Intézet. De terve vannak helyi kiállítóhelyekkel való gyűjteménykezelési munkák, úgyhogy van feladatunk bőven.
1: Kívánok ez nagyon sok sikert, nagyon sok színvonalas előadást. Kürti Péter, köszönöm szépen!

0: Nem olyan rég jelent meg a Magyar Egyház Történeti Vázlatok című folyóiratban dr. Benei Bernadettnek, a főegyházmegyei levéltár történész levéltárosának egy újabb kutatása, mondhatom, hogy újabb, hiszen már nagyon sok kutatásod megjelent, számos témában beszélgettünk. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez a himlő elleni védekezés Pirker János László érseksége idején. Ugye Pirker János László érsek azért olyan érdekes, most két szempontból is volt érdekes, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ugye nekünk a rádióban a Buda Péter atyával van egy legrébb püspököket bemutató sorozat, amelyben majd előbb-utóbb Pirker János Lászlóhoz érkezünk. Hát ő, mondhatom, hogy szinte a reformkor idején volt ugye az egri érsek, és az, hogy az ő idejére te egy ilyen kutatást találtál, tehát, hogy akkor volt hangsúlyos a himlő, vagy akkor már mondjuk a védekezésről lehetett beszélni?
1: Igazából mindkettőről. A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként, foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta. Hát ekkoriban, tehát hogy említettem, hogy a himlő járvány pusztított, de a 19. század első felében egy másik halálos járvány, a kolera is pusztított Magyarországon. Ez az járvány széklettel vagy hányással szennyezett vízzel, vagy szennyvíz útján terjedt, és nagyon súlyos hányást és hasmenést okozott azoknál, akik elkapták, aminek következtében gyors kiszáradás okozta a halált. És 1831-ben volt az első ilyen nagy kolera járvány Magyarországon, ennek az Inci Ferenc is áldozatául esett, 237 ezer halottja volt ennek a járványnak. Tehát ez a kettő gyakorlatilag itt a 19. század első évtizedeiben együtt pusztította a lakosságot sajnos, és Pirker idejében is ő is fontosnak tartotta, hogy az oltakozást propagálják, erre buzdítsák a híveket. Készítettek oltásra a buzdító cédulákat, ismeretterjesztő kiadványokat, amiket a keresztelés folyamán a keresztülőknek is osztogattak például.
0: Tehát akkor nem úgy volt, hogy mondjuk a plébániákon helyezték el, mint mondjuk akár egy szórólapot?
1: Hát, de végül is, akár igen. Illetve hát például volt egy olyan szabály is ekkoriban, hogy a tanoncok csak oltással rendelkezve léphettek be a céhekbe. Tehát ez párhuzam válítható mostani védekezés a COVID idején is megfigyelhető volt, hogy kérték bizonyos helyeken a védőoltás meglétét. Amikor volt egy konferencia néhány évvel ezelőtt Pirker János érsekségével kapcsolatban, és előadáshoz kerestem témát, és a Földházmegyei Levéltárban találtam egy Vékonyka iratanyagot, ami a himlő elleni védekezéssel foglalkozott, és speciálisan Szabolcs vármegyei adatokat tartalmazott ez az anyag, és erre építettem fel ezt a cikkemet, vagy ezt a kutatásomat.
0: Annyira sok kérdés megfogalmazódott bennem, tehát egyáltalán ugye a 18. század végén beszélünk arról, hogy a himlőre egyáltalán egy oltás készült, talán ez igen. Volt ez az oltás, amit a tehénnyirokból nyerte az az Edward Jenner. Az, hogy egyáltalán az akkori viszonyok között mikorra érkezhetett be Magyarországra, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye Pirker 1826-tól volt, meg mondjuk már igen, talán az elődjei is, igen, elődjei tehát hogy viszonylag is. Hamar beérkezett igen, és igen. Teljett Európában.
1: De nem volt annyira szervezett, tehát hogy ezt így nem, meg nem is lehetett olyan mai értelembe vett kötelezően előírni akkoriban, csak így a jótékony hatása mellett próbáltak érvelni többen is, vármegyei bizottságok, vagy az egyházi vezetők például. És visszatérve Szabolcs vármegyéhez, egyházi személyek készítettek jelentéseket, tehát plébánosok, kurátorok, és a különböző helységekből jöttek be adatok, Nyírbátorból, Pócspetriből, Újfehértóról, Orosról, Nyíradonyból, levelekről, Napkorból, Lugosról, és közölték, hogy a 30-as években hány gyereket sikerült beoltani, illetve hogy zajlott az oltakozás.
0: Mert hogy alapvetően gyerekeket oltottam?
1: Igen, igen. Mondjuk volt ez az egészségügyi bizottság, ugye a Vármegyei Bizottság, ott azért úgy felnőttekkel is foglalkoztak, vagy felnőttek oltásával is foglalkoztak, tehát például megszabták, hogy mutassanak példát a földes urak is az oltakozásban, meg a nemesek is, és akkor, hogy 12 krajcát kellett fizetnie egy köznemesnek az oltásért, vagy főnemesnek ettől többet, de saját belátása szerint a szegényebbeknek ingyenes volt. Tehát, hogy így próbáltak több embert is, de érdekes módon ezek a beoltottakra vonatkozó adatok így gyermekekre lebontva jelennek meg. És megjelenik ezekben a jelentésekben az is természetesen, hogy milyen gátló tényezőkbe botlottak a korszakban, amik az oltakozás menetét befolyásolták. Egyik ilyen volt például az orvoshiány.
2: Akkor ezek szerint ez nem csak mai probléma.
1: Igen, igen. És ezt az orvoshiányt, amit említettem, az 1831-ben kitörő kolera járvány még tovább súlyosbította. Egy orvosnak volt, akinek nagyon nagy területet kellett volna ellátnia. Oltás szempontjából panaszkodnak emberi hanyagságra, hogy egy-egy adott orvos egy-egy helységben hanyagul végezte el a feladatát, kevés embert oltott, többet is be lehetett volna oltani. Illetve nem szabolcsi adat, egy 1820-as adat, hogy a mátrai és tarnai járásokban a szülők ellenállásába ütköztek, hogy nem engedték, hogy a gyermekeiket beoltsák.
2: Igen, mert ez nyilvánvalóan most ez nem egy olyan fajta ellenvetés lehetett, mint mondjuk manapság, hogy az oltóanyag összetételétől féltek, hanem magát ezt az oltást ilyen ördögtől valónak gondolhatták, nem mondjuk egy akkori egyszerűbb népek.
1: És ez mondjuk párhuzamban állítható az úgynevezett kolera lázadásokkal is, ugye ott is az volt, hogy a kutakvizet próbálták tisztítani a vármegyei hatóságok, de a szegény emberek azt hitték, hogy őket akarják megmérgezni, zivóvizeket mérgezik.
2: Érdekesek ezek a dolgok. Igen. Az, hogy például orvoshiány van, tényleg az, hogy akkor nem akarjuk, mert ugye félünk az ismeretlentől, ezek tulajdonképpen akkor most 200 évvel később ugyanúgy érvényesek, mert hogy a 6 évvel ezelőtti Covid járvánnyal kapcsolatban is ugye mennyi emlékszünk, hogy olyan sokan nem akarták magukat beoltatni, hát nyilván különböző okok miatt, de nem is ez a téma. Tehát az, hogy te egyáltalán egy ilyen himlős kolerás témát felkutatsz, teljesen a véletlen művet, tehát neked nem ez a fő szakterületed. Ugye egy latin szövegekkel kapcsolatban volt
1: egy... Középéskor, újkori magyarországi latin nyelvű történetírással foglalkozom.
2: Igen, csak hogy ennek kapcsán egyáltalán ez előjött. Mondjuk itt beszélgetünk a Főegyházmegyei Levéltárban, nyilván Szabolcs-Szatmár már Bereg megye ugyanúgy az Egri egyházmegyéhez tartozott, tehát mondjuk a többi megyéből semmilyen ilyen adatocska nem került elő. Bár még, tehát minden anyagotok már feldolgozott, amit van a levéltárban?
1: Nem. Egyáltalán.
2: Tehát, hogy ez még csiliárd-milliárd anyag, amire még évek lesznek. Említetted, hogy olyan érdekes volt, hogy például a kereszteléskor ismeretterjesztő cédulákkal hívták fel a figyelmet az oltásra. Hát most a kérdés az, hogy milyen nyelven?
1: Igen, itt vegyes etnikumú lakosság élt már ebben az időben is, és magyar, szlovák és német nyelven jelentek meg ezek a kiadványok, amiket osztogattak.
2: Az, hogy itt az emberek tiltakoztak ellene, nyilvánvalóan ma már nem nagyon beszélünk himlőről, illetve milyen himlőről beszélünk, bárány himlő, rózsa himlő, ezek ugye másfajta típusok, de ugye ezek ellen is van oltás, meg hát ugye nem halálos kimenetelőek, de egy ilyen tényleg országot, félföldrészeket pusztító járványoknál azért egy idő után kötelezővé fogják tenni az oltásokat, ez is megtörtént.
1: 1876-ban tették kötelezővé.
3: Az elmúlt percekben dr. Benei Bernadettel, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosával beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, mai közéleti műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztők Lész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Divinyi Zsombort jelöli Forsthoffer Ágnes házelnök az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A politikus ezt csütörtökön közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Fontos volt számomra, hogy a legmegalapozottabb döntés szülessen, és megtaláljuk a szakmailag és emberileg is legalkalmasabb jelöltet, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Ismertetése szerint Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik. Hozzátette, Divinyi Zsombor csütörtökön bemutatkozott a házbizottsági ülésen, és várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét. Május 12-én jelentették be, hogy Schuch György, az országgyűlés hivatalának főigazgatójának megbízatása közös megegyezéssel megszűnik. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a közösségi oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá. A felsőoktatási tevékenységüket közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a csütörtökön megjelent magyar közlönyből. Hozzátették, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait pedig a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. Ez a kormányhatározat a közzétételét követő napon lép hatályba. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a magyar közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 ezer rászoruló gyermeknek adunk 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 ezer gyermek fog 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 ezer gyermek számíthat a támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak Szent Misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
3: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
5: Áttérünk, beszéltünk a kevés vízről, beszéltünk a sok vízről, most egy pár percet szánunk a szennyezett víz kérdésére, és ennek egyetlen egy vetületét veszük csak ki, nem beszélek a mezőgazdasági vízszennyezésről, az ipari szennyezésről, a kommunális szennyezésről, ezekről mind lehetne beszélni. Egyetlen dologról beszélek, most csak a PET palackokról beszélek. És az a kérdés, hogy melyik globális cég, multicég szennyezi a legtöbb PET palackkal az óceánokat? Hát a többség láthatóan, méghozzá túlnyomó többség. Most vagy hallották már ezt az előadást, vagy máshol találkoztak ezzel az információval, vagy nem nagyon szeretik a Coca-Colát. Ez a három lehetőség van. Igen, de a Coca-Cola valóban nagyjából az egyharmada. Egyharmadáért felel egyébként a szennyezésnek a Coca-Cola. Ezen a képen egy picit még álljunk meg. Ugye ezt most nem, ez csak egy ilyen váltókép tulajdonképpen, ugye, hogy a sok víz, kevés víz, sok víz és a szennyezett víz drámáját bemutassuk, de hogyha itt látunk egy fiúcskát, nagyjából a jelenlévő fiatalokkal egykorú, egy csónak szélén ül, és mit csinál? A folyó tetején úszó műanyag szemétből szedi ki a még hasznosítható, valamilyen módon értékesíthető hulladékot. Ez a folyó, ez Indonéziában van, úgy hívják, hogy Kitanun folyó, 600 km hosszú, és a folyó teljes hosszában és teljes szélességében ezt mutatja, amit itt látnak. Faltól falig, pontosabban parttól partig műanyag szemét van a víz tetején. Elég riasztó, nem? És hogy a műanyag szennyezés és a PET palack, Coca-Cola, oké, az ő felelőssége persze, hogy legyártja, azt szokták mondani, hogy nagyon egyszerű ezeket a PET-palackokat legyártani. 5 másodperc alatt legyártjuk, nagyjából 5 perc az, amíg használatban, forgalomban van, és 500 évre taksálják, senki nem tudja pontosan, hiszen 500 évre még nem volt műanyag, de 500 évre taksálják a tudósok, hogy ennyi idő alatt fog majd lebomlani. Ugye említettem a legelején, amikor az első ábra volt és demográfiáról beszéltünk, hogy energiafogyasztás, vízfogyasztás hogyan változott, és mondtam, hogy az egyéb fogyasztásról is hozok majd egy példát, hát ez a műanyag. Amikor én gyerek voltam, a műanyag tulajdonképpen még nem volt az életünknek a része. Valamikor 69-ben gyártják le az első tejzacskókat, ha úgy tetszik, tehát a műanyag akkor lép be az életünkbe. 69-ben 2 millió tonna műanyagot gyártanak szerte a világon, most 400 millió tonna. 400 millió, ennek a 200-szorosa. Most ennek a műanyagnak, és ezek különféle műanyagok, ennek a műanyagnak egy jelentős részét nem hasznosítjuk újra, kidobjuk. Árokpartra, vízpartra, folyó besodorja a tengerbe, óceánba, áramlatok szépen összehordják, és akkor ilyen hatalmas hulladékszigetek keletkeznek az óceánokon. Ez, amit látunk, ez a látható, majd mindjárt mutatok olyat is, amit nem látunk. És egy holland fiatalember gondolt egy merészet, és azt mondta, hogy az végig tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy ez így folytatódjon, és tervezett egy hajót, pontosabban egy meglévő hajóra tervezett egy gépsort, hogy a víz felszínén úszó műanyag szemetet lehalássza. No, ezt a folyamatot fogjuk most látni ezen a kis videón, amikor ez a hajó a zsákmányát kiüríti. Nézzük meg ezt a kis videót. De a zsákmány egy része már ott volt korábban összegyűjtve, de itt most ez a nagy fogás. Hát ugye van itt minden, anélkül, hogy egyesével végigmennénk, azt biztosan tudjuk, hogy ami itt kipotyog ebből a hálóból, a labdától kezdve a gyerekfürdőkádon keresztül, bármi, ami innen kipotyog, azt valamikor valaki megvette. Rövid ideig használta, majd utána eldobta, méghozzá nem olyan helyre, nem a kukába, nem a szelektívbe, hanem olyan helyre, ahonnan egyébként a tengerbe került. Tehát az egy dolog, hogy a Coca-Cola műanyag palackokat gyárt, de azért a mi felelősségünket se tüntessük el, mert mégiscsak azok, akik ezeket a műanyag különböző kütyüket kihajították tengerbe, folyóba, azok felelnek azért, hogy ez a hajó egy ilyen rakománnyal térhet majd vissza a kikötőbe. Na de ez a dolognak csak az egyik része, mert ez, amit látunk. A műanyag szemétnek egy másik része pedig lebeg, itt van. Ugye mennyivel jobb úgy búvárkodni, hogy korallokat nézzünk és halakat, és nem pedig lebegő szemetet, műanyag szemetet. És még mindig nincs vége a történetnek, mert egy részét pedig már nem is látjuk, ez az úgynevezett mikroműanyag. Erről mostanában elég sokat lehet olvasni, hogy a mikroműanyag az milyen veszélyt jelent az élővilágra, és különösen ránk emberekre nézve. És ez a mikroműanyag most már az összes kutatás ezt mutatja, a legfrissebb kutatások ezt mutatják, hogy minden, a tápláléklánc minden pontján beépült a halak szervezetébe, beépült a különböző tengeri egyéb élőlények szervezetébe, és bizony megjelent az emberi szervezetben is. Nagyon elején vannak azok a kutatások, amik azt keresik, arra keresik a választ, hogy na és akkor mi történik ezzel a műanyaggal, ami a szervezetünkbe került, ezzel a mikroműanyaggal. Mostani tudásunk szerint 90%-a kiürül, de 10%-a fölhalmozódik. És akkor az a kérdés, hogy hol?

A generációnak azt gondolom, a jövőben elég sokat kell majd foglalkoznia. A következő kérdés. Most már az ötödiknél vagyunk, tehát a vége felé járunk a prezentációnak, és egy kicsit föl is gyorsítom a dolgot. A Magyarország földterületének hány százaléka áll mezőgazdasági hasznosítás alatt? Ugye mondtam az elején, hogy a víz, klíma és mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság témáját is hozzuk ide, hiszen ha kevés a víz, azt elsősorban a mezőgazdaság érzi meg, és nagyon gyorsan érzik a gazdák a víznek a hiányát, és elég komoly veszteségeket jelenthet ez. Ugye visszautalnék, amíg keresik a helyes választ, visszautalnék arra, ugye beszéltünk a folyószabályozásról, idézzék fel a Pocsolya térképet, amit néhány perccel ezelőtt mutattam, és a folyószabályozásnak a következményeiről, amiről elmondtam, hogy egy részben süllyed a meder, gyorsul a vízfolyás, csökken a talajvízszint is. Ez azért érdekes, mert hogyha eltalálták volna a helyes megoldást, mint ahogy nem találták el, a többsége nem találta el, a helyes megoldás az 54%, akkor lehet látni, hogy miután az 54% a magyarországi területnek mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért ha onnan nézem, hogy kevesebb a csapadék, ha onnan nézem, hogy szélsőséges a csapadék megosztása térben és időben, ha onnan nézem, hogy csökken a talajvízszintnek a mértéke, ez mind-mind rontja a mezőgazdasági művelésnek, a növénytermesztésnek és részben az állattenyésztésnek is a feltételeit. Van-e megoldás? Alapvetően ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy ha a megoldásban gondolkodunk, és én mindig azt mondom, hogy ne csak a problémát lássuk, hanem keressük is a megoldást, és akkor vagyok elégedett, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik nem csak sóhajtoznak, hanem tényleg a megoldásokra is mutatnak esetleg néhány jó példát. Most mondok én néhányat. Művelési mód változtatása. Tehát ma Magyarországon lényegében túlműveljük, mondják ezt a szakemberek, túlműveljük, menjünk vissza az előző képre, túlműveljük a földeket, tehát olyanok lesznek, mint egy homokozó. Túl sokszor járják meg a gépek. Fölösleges egyébként ilyen szerkezetű alakítani a talajt, ráadásul a nagy nehéz mezőgazdasági gépek tömörítik is a talajt, elveszíti a szemcsés szerkezetét, nehezebben levegőzik, nehezebben tartja meg a vizet. Tehát szemléletváltásra van szükség a gazdáknál, és művelési módváltásra van szükség a gazdáknál.

technológiát is kell váltani, ez egészen nyilvánvaló. Kevesebb kemikáliára lesz szükség, hiszen a sok kemikália például roncsolja a biodiverzitását a talajnak, többek között például kevesebb giliszta van, miközben egyébként a giliszta alapvető fontosságú ahhoz, hogy jó minőségű humusz képződjön. Testsúlyával megegyező mennyiségű humuszt állít elő egyébként naponta, azt ne feledjük el. Tehát a legfontosabb talajmérnök a giliszta. Még akkor is, hogyha sokan nem tartják egy kedves állatnak, nem is az, de rendkívül hasznos. Egy területek egy részét újra vizenyősíteni kell, erre majd mindjárt lesz néhány kép. És változtatni kell egyébként a monokulturális termesztési gyakorlaton is. Tehát szemléletváltás, talajjavítás, növény nemesítés, ezt Martonvásáron csinálják, de azért jó, hogyha tudják, hogy 15-20 év kell egy új növénynek a nemesítéséhez. Tehát nem úgy van, hogy ma eldöntöttem, hogy egy szárazságtűrő kukoricafajtát nemesítek, és holnap már az a magaz rendelkezésemre állik, ez 15-20 év. És elő kell vennünk régi fajtákat a génbankból. Tápiószelén van egy ilyen génbankunk, ahol nagyon sok szárazságtűrő, igaz, hogy nem olyan nagy hozamú, de mégiscsak jól nemesíthető, illetve jól termeszthető növényen rendelkezünk. Ezekből a génbankokból elő kell venni a következő években a régi fajtákat, és valószínűleg azokat, vagy legalábbis az ország egy részén azokat kell majd termeszteni, és van, ahol pedig teljesen művelési ágat kell változtatni, az ország egy részén például a kukorica termesztése teljesen el fog lehetetlenülni. Sokan mondják, hogy legyen helyette cirok, rendben van, legyen helyette cirok, de a ciroknak viszont akkor piacot kell találni. Ha nincsen piac, akkor nem tudnak helyett, kukorica helyett cirokot termeszteni. Sokan mondják, hogy az öntözés a megoldás, igen, hogyha van elegendő vízünk, de azért jó, hogyha tudják, minden szakember abban egyetért, hogy Magyarország mezőgazdasági területének maximum 10%-a tehető öntözhetővé. Ennek különböző okai, költségvetési, földrajzi és egyéb okai is vannak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha kiépítjük, hogy kiépíthető lesz, nem lesz kiépíthető. Egyrészt ne gondoljuk azt, hogy lesz annyi vízünk, hogy az ország minden szántóföldjét öntözni tudjuk, és ne gondoljuk azt, hogy ez technikailag és pénzügyileg is lehetséges lesz. Nem lesz. Jó esetben a 10%-át fogjuk öntözni, ma még itt sem tartunk sajnos. Utolsó kérdéshez érkeztünk, hatodik kérdés. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyjából az elmúlt években, hogyha összeadnánk a csapadék hiányt, akkor egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. Most másként tesszük fel ezt a kérdést, hogy ez hány Balatonnak felel meg. Maguk elé képzelik a Balatont, feltételezem, hogy mindenki volt a Balatonon, de legalábbis képet biztos látott róla. Elég nagy vízterület. Mennyi Balaton? Hány Balatonnyi víz hiányzik tulajdonképpen most a talajból? Nem is kell megvárnunk nagyon, hogy eljussunk 160-ig, mert a jó válaszok ezúttal is bőven-bőven többségben vannak. Bizony 4,5 Balaton. Azért mégiscsak egy jelentős mennyiség, az igaz? És akkor nézzünk mert ugye azt mondtam, hogy én szeretek mindig a megoldásokról is beszélni. Korábban már utaltam rá, hogy a vizes szakmában egy szemléletváltás történt az elmúlt években, és elindult egy új program, amit úgy hívnak, hogy Vizet a tájba program. Azaz, amikor van vízünk, vagy fölös vízünk van, lehet ez belvíz, vagy árvíz, vagy csapadékvíz, azt megtartani, nem elvezetni az országból, hanem megtartani, holtágakba tárolni, korábbi szikes tavakat föltölteni, a korábbi vizenyős területeket, rét, láp, legelő, ezeket újra vizenyősíteni, tehát visszaalakítani, visszaadni a természetnek. Erre látunk most itt egy rövid kis videót, egy példát, hogy ez hogy néz ki. Itt látjuk azt a területet, ami teljesen száraz. Aztán látjuk majd, amikor elkezdik vízzel borítani. Tehát ez néhány év alatt tulajdonképpen megoldható. Ennek több szempontból van jelentősége. Egyrészt, hogyha itt tárolom a vizet, akkor nyilván a szivárgás következtében a talajvízszint csökkenését valamilyen módon tudom akadályozni. Egy. Kettő, van helyi páraképződés, ami egyébként a nehéz napokon a növényeknek a túlélési esélyét javítja, és lehet helyi csapadékképződés is, ami pedig végképp hozzájárulhat ahhoz, hogy a nehezebb napokat, aszályosabb napokat a növények túléljék. Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Ezt csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor
a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen. 92 műtárgyat kell építeni. És akkor ott ezekkel a rekesztésekkel, átemelésekkel, időszakos tárolásokkal tudják javítani, mert meg tudják azt oldani, hogy sok millió köbméter tartsanak vissza és jutassanak vissza a talajba. Ennél egy sokkal nagyobb program, ami szintén elindult, ez a homokhátság vízpótlása, ez 4 ütemben történik, pontosabban a homokhátságot 4 részre osztották, ebből 2 az, ami ennek a projektje, az hamarosan indulni fog, most már mindenféle közbeszerzési eljárásokon túl vagyunk, ez egy kehopos pályázat, ezt uniós forrásból majd részben finanszírozzák. Részben a Dunából leegyszerűsítem, tehát részben a Dunából, részben pedig a Tiszából, egyik területen így, másik területen úgy, vízátemeléssel, és utána pedig gravitációs módon történik meg a térségben a megfelelő mennyiségű víznek a juttatása, és itt is lesznek olyan területek, régi holtágak, tómedrek, amik kiszáradtak egyébként, vagy nagyon kevés víz van bennük, amiket újra föltöltenek. Hát azért jó pár évnek el kell tenni. A 24-ben, amikor bejelentette az a kormány, a korábbi kormány bejelentette ennek a programnak az indulását, akkor majdnem 1700 milliárd forintra taksálták csak a homokhátság vízpótlásának a költségét. Ez nyilván évről évre nőni fog, nem csak az infláció mértékével, annyival mindenképpen. Tehát ez egy 2000-2500 milliárdos program lesz a végén, és jó néhány évnek el kell tennie, mire ennek a jótékony hatásait majd élvezni tudják az ott élők. Majd Melindát kérem, hogy majd a kérdések között keressük meg azt a, mert ha már megoldásokról beszélek, meg jó ügyekről, akkor a Mura-Dráva, tehát a jó, azt a képsort azt keressük meg, mert szívesen megmutatnám a jelenlévőknek, hogy van, ami már megvalósult, tehát ez még nem valósult meg, tehát ez elkezdődött, tehát ez a Felső-Tiszai az szintén, és a Dráva projektet azt megmutatnám, mert az ott két program is befejeződött. Egyik az Ősdráva program, az befejeződött 3-4 évvel ezelőtt, és van a másik, amiről majd mutatnék képeket, hogy lássák, hogy azért nem csak a problémákról beszélünk és beszéltünk, hanem volt, amikor eljutottunk a cselekvésig is. No, zárszó. Darwint hoztuk ide, máshol emlékezhetnek rá, más miatt, egész pontosan. De nagyon fontos az ő mondata, amit ő ugye az evolúció kapcsán mondott, de igaz különösen ránk, emberekre is. A túlélés nem a legerősebb és nem is a legintelligensebb falnak adatik meg, hanem annak, amelyik leginkább képes alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát a kulcsszó, a következő évek kulcsszava, a már tudományban, szakmában, politikusok körében is az alkalmazkodás, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. Nem tudjuk ezt a helyzetet, ami kialakult, megváltoztatni. Nem tudjuk a klímaváltozást megakadályozni. Nem, ezeket nem tudjuk megcsinálni, reménytelen, ez elképzelhetetlen. A föld felszíni hőmérséklete emelkedni fog, meg azok a problémák, amikről beszéltem, azok javarészt itt maradnak. Ezek hosszú folyamatok. De az alkalmazkodás tehát elkerülhetetlen. Erre mondtam néhány példát korábban, akár a mezőgazdaság, akár a vízgazdálkodás szempontjából. És hogy miért? Miért is szerencsés, miért is kívánatos, miért is üdvös, hogy ez így legyen? Meg miért szoktam én ilyen előadásokat vállalni? Jobbulást. Miért szoktam ilyen előadásokat vállalni az ország különböző pontjain? Mert alapvetően én azt szeretném, és remélem, hogy ebben nagy egyetértésre jutunk, hogy a következő generáció, a teremben ülő fiatalok, majd amikor családot alapítanak az ő gyerekeik, és még az ő unokáik is, egy olyan Magyarországot lássanak, egy olyan Magyarországon éljenek, Kárpát-medencei képek is lesznek, tehát Magyarországon határokon túli képek is lesznek, mint amiket a következő fotókon láthatnak. Ezekkel a képekkel köszönöm a figyelmet.

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Balatonederics közelében a Keszthelyi hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett csodabogyós barlang, amely Magyarország 10., a Dunántúlnak pedig 6. leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint feletti magasságban a Balatonfelvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is jól látható Szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta a nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. Óriási látványos hasadékai, mint egy természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló felső triász edericsi mészkő formáció rétegeit. Tikovics Ernő riportja következik.
2: Virág Károly túravezető fogja kis csapatunkat levezetni a föld mélyébe. Mi az, ami itt ezen a túrán a gyanútlan résztvevőkre vár?
3: Hát hatalmas élmény. Hát ez nem egy nyakkendős barlang, hanem ez egy kalandbarlang. Előre nem szabad megmondani semmit, hanem ott lent kell megélni a valódi élményt. És hogy bátrak vagyunk, mint ahogy a gyerekek majd remélem nagyon bátrak lesznek, és igazi élménnyel fognak visszatérni.
2: Némi csúszás-mászás után, de csak mászás volt a csúszás, most elérkeztünk, hova?
3: A fejenállós terembe, és itt meg fogom mutatni nektek, hogy a Zsanda Géza hol jött be fejjel. A mennyezet fölött van az ujjam árnyéka, az a háromszögletű nyílás, fejjel előre megérkezett a Géza. Ugye először nem volt világítása, csak azt érezte a sötétbe, hogy valami nagy térbe ér, később meggyújtotta a lámpáját, kimászott, és ezen az útvonalon, ami abba az irányba vezet, az úgynevezett sípályához jutott el. Órákat vártak a társai, míg visszaért, és boldogan mondta el a többieknek, hogy több mint 300 méter tudott haladni a föld alatt, csak ha megnézed, a nagy kunszt az volt, hogy itt vissza kellett mászni neki azon a nyíláson, fejjel előre.
2: Még a nyílást csináltam.
3: Na hát, az egy nagyon nagy dolog, ilyen körülmények között, de hát ő egy nagyon ügyes barlangász volt.
2: Tehát ő fedezte fel ezt, hát terennek nem mondanám, hogy luk.
3: Egy luk. Na most innentől kezdve pedig popsin fogunk csúszni egészen addig, amíg nem mondom, hogy föl szabad állni. Jó? Köszönöm. Indulnánk.
2: Na akkor csúszunk mi is.
3: Két irányba lehet közlekedni.
2: Azt úgysem lehet leírni, hogy mind megy keresztül, szó szerint mind megy keresztül az ember, de azért keresztül jöttünk, hová?
3: Megérkeztünk az elosztóhoz, itt egy elágazó van, az extrém túra útvonala jobbra vezet, balra pedig az alaptúra folytatódik tovább, gyere lejjebb egy kicsit, hogy a többiek is tudjanak lejönni. Itt azért szoktuk megvárni az összes túrázót, mivel hogy elágazó van, és hogyha valaki rossz irányba indulna, akkor bizony utána kéne menni, és helyes irányba terelni. Egyszerűbb, hogyha megvárok mindenkit, és látja, hogy az elágazónál melyik irányba fogunk tovább menni.
2: Jó. Akkor én addig félrehúzódok, mert
3: így van, gyere, oda menjél,
2: útban állok, és szűk a hely is.
3: Te is gyere lejjebb.
2: Csak 6-7-en vagyunk, de el kell, hogy férjünk.
3: Anyáit, így van.
2: Újabb pihenő, egy szuszanásnyi idő két megpróbáltatás között. Hol értünk?
3: Megérkeztünk az óriás terembe. Hogy érzékeltessem a méretét, 43-45 méter hosszú, 12-14 méter magas, és a legnagyobb szélessége 4-5 méter. Akkor, amikor a barlangászok ide bejutottak, úgy gondolták, hogy a barlang legnagyobb termébe jutottak, és későbbi kutatások során 3 ennél jóval nagyobb termet találtak, de hát ugye már elnevezték óriás teremnek, ezért azoknak más termet kellett keresni. Például, ahol most mentek a kutatók, úgy hívják, hogy bálterem. Egy sokkal nagyobb teremről van szó.
2: Nyilván nem bálozni mentek. Mit lehet itt még kutatni? Vannak a részek, amik még feltáratlanok?
3: Hát egy barlangban soha nem lehet kijelenteni azt, hogy kész, vége, a barlangot feltárták. Mindig lehet egy újabb járatot, egy újabb lehetőséget találni, úgyhogy ebbe bíznak a mostani barlangászok, most lemenő barlangászok is, hogy egy újabb ágat, vagy esetleg egy nagyobb mélységet találnak.
2: A túrán nem csak mi vagyunk, hanem egy kisebb csoporttal. Apuka és kislánya érkezett honnan?
4: Bajáról.
2: Hát a Baja nem éppen a barlangjairól híres.
4: Igen, hát nálunk a Gemenc, ami a híres, úgyhogy a Dunaparti vízi emberek vagyunk, hogy így mondjam. De kíváncsiak voltunk erre az erőpróbára is, és a hegyek is nagyon tetszenek, nagyon szép a látvány itt a környéken, úgyhogy ezért neveztünk be erre.
2: És szakmáját tekintve kitiszteltek?
4: Tanár vagyok, informatika testnevelés szakos, úgyhogy hát a sport az adja magát. Ez nem igazán informatikai terület, de mégis a természet az nagyon fontos nekünk.
2: És hogy tetszik eddig?
5: Hát nagyon tetszik.
2: Azért az ember nem erre számít, nem? Azt hiszi, hogy aktelek, amihez szokott
4: Igen, tehát mi is azt ismerjük, ugye, meg a Baliget, ahol ugye sétálunk egy jó kiépített úton. Tehát ez már tényleg egy ilyen mászós, hegymászáshoz közelítő erőpróba. Úgyhogy egy nagy kaland nekünk.
2: Szerintem mindenkinek. A legfiatalabb hány éves?
0: 7.
2: Mi volt eddig a legjobb?
0: Eddig nekem minden tetszett.
2: És nem féltél?
0: Nem.
2: Körülbelül egy 6 méteres létrán ereszkedtünk le ide a földi gyomrába, amit jelen esetben Kominka Zoltán teremnek hívnak. Ki volt ő?
3: A Kominka Zoli, aki egy nagyon jó barlangász volt, sajnos 24 évesen meghalt, de nem ebben a barlangban, hanem az Akteleki Kossuth barlangban egy búvármerülés közben. És miután a barátai, a társai, akik együtt dolgoztak az Olival ennek a barlangnak a feltárásán, meghallották a hírt, elhatározták, hogy elnevezik ezt a termet az Oliról. Tehát az Olinak itt konkrétan a halálához semmi köze ennek a teremnek. Jó? Amit szeretnék megmutatni nektek, hogy az óriás teremben azt mondtam, hogy 90 méter mély hasadék van alattunk. Az a hasadéknak egy része, ami ott látható, ezt L-aknának hívjuk, mert egyik ága az aknának abba az irányba, a másik pedig erre merőlegesen látható. Mi be fogunk menni ebbe a szárába, és ott van az úgynevezett függőkert, aminben ember magasságú cseppköveket fogunk látni, tehát ez azt jelenti, hogy több százezer év alatt alakultak ki, hiszen ott fönt nem említettem nektek, hogy a szalmacseppkövek 100 év alatt 4-5 millimétert képesek nőni. A másik fajta cseppkő, amit itt fogunk látni, a függő és álló cseppkövek, ezek 100 év alatt 1-2 millimétert nőnek. Hát ha 100 év alatt 1-2 millimétert, akkor hány százezer évnek kell ahhoz eltelni, hogy egy ilyen 180 centis cseppkő kialakuljon. Egyébként a másik érdekessége a cseppkőnek, hogy nem csak nagyok, hanem rendkívül nehezek, súlyosak. Egy-egy ilyen cseppkőnek több mint 2 mázsa a súlya. Úgyhogy nem is engednek a közelébe bennünket. Egyrészt ugye azért, hogy nehogy megfogjuk, másrészt, hogy meglökjük, és magunkba is, meg a természetbe is súlyos károkat okozzunk.
2: Elérkeztünk a mai túra végéhez, illetve a vége akkor lesz, amikor már kiérünk újra a napfényre, de a végső céljához, végpontjához.
3: A függőkertben vagyunk, a függőkertben, ahol azt mondtam, hogy embermagasságú cseppköveket látunk. Tulajdonképpen az egész barlangnak, vagy a Dunántúlnak mindenképpen cseppkőben leggazdagabb termében vagyunk. Óriási embermagasságú cseppköveket látunk, különböző alakokat lehet kivenni a cseppkövekből. A cseppköveknek különböző szép és látványos formációit látjuk.
2: Egy kő pattantak sisakon.
3: Ugye, azért kell a sisakot viselnünk, mert bármelyik pillanatban érkezhet fölül egy sárdarab, egy kődarab, és ez elég komoly sérülést képes okozni az embernek a fején vagy az arcán, hogyha nem véd bennünket a sisak.
2: És ha fölnézünk, óriási köveket látunk beszorulva, köbméteresek.
3: Több köbméteresek, így van. És tulajdonképpen ez a szerencsénk, mert egy nagy ilyen 90 méteres hasadékban nem sok mindent tudnánk kezdeni, ha ezek a kövek nem lennének. Így a kövek között van lehetőségünk lemászni egy alsóbb szintre. Most is ez történik.
2: Nemes egy igazi hős bajára jött, és átfért az ülőcsatornán, ami egy szűkület itt a barlangban. Hogy tetszik?
0: Tetszik, és segítséges került, csak átmásznom. Nem mondták, hogy hova lehet kapaszkodni.
2: Elmeséled, otthon elhiszik?
0: Igen.
2: Most jön ki Virág Károly.
3: Otthon azt szoktam mondani, hogy addig nem lesz fogyókúra, amíg a szülőcsatornán ki tudok jönni.
2: És még annyit mondanék, hogy ugye én a Bükk vidékéről jövök, ott mészkőbarlangok vannak, a víz váltja őket, de ez itt vulkanikus eredetű.
3: Nem, semmi köze. Az a köze, hogy a vulkáni erők hatására fellépő földrengések hozták létre. Maga a hegy anyaga mészkő, mégpedig triász mészkő, és a közeli vulkáni hegyek, amikor kitörtek, mint vulkánok, Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigliget, 4-5 kilométer légvonalba távolság.
2: Ez sem a volt.
3: Igen, tehát óriási földrengések rázták meg a környéket, és ezek a földrengések ereje szakította el a sziklákat ilyen hasadékokra, és mi ebben a hasadékokban közlekedünk.
2: Hasadék, tehát szűk a hely. Van olyan hely, amit úgy neveztek, vagy úgy neveznek, nem véletlenül, hogy szülőcsatorna.
3: Igen, hát ugye ez azért izgalmas, mert azt szokták mondani, amikor kiszabadulunk ebből a szűk helyzetből, szinte újjászületünk, és ezért nevezték el szülőcsatornának.
2: Vannak, akik bepánikolnak?
3: Igen, előfordul, bár elsősorban nem itt, az elején, az első néhány létrafoknál, de többnyire azért meg lehet győzni ezeket az embereket, hogy megfelelő biztonsággal le tudnak jönni, és amikor azt mondom, hogy ezek a legbátrabbak, ők a legbátrabbak, mert saját félelmüket tudják legyőzni. Ehhez természetesen segítséget adunk, de azért nagy dolog, hogy az én saját félelmemet legyőzve lejövök, megnézem, és amikor kimegyek, óriási öröm ezeknek az embereknek.
1: Az elhangzott beszélgetésben túravezetőnk a Csodabogyós barlangban Virág Károly túravezető volt.

0: Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Fekete István, júliusi bak. Most megy le a nap. Az ég alja sárga tűzben ég, mintha az égő, tüzes szekér nyomán aranyos köt porlan, amelyben vörösen lobban fel a napisten bíbor palástja. Az erdő hátán végigkúszik valami véres lángolás. A szálfák teteje már beleér az égi tűzbe, és szinte várom, mikor lobbannak fel, mint nagy fáklyák, melyek beledugták fejüket az örök kohóba. De hát a nagy tűz messze van. Nagyon messze. Ott is már fogyogat. Ide a magas lesre még felér ragyogása, de a nyiladékokra már árnyékok folytak, melyek elbújtak a nap elől, de most előjöttek a kövek alól, öreg fák fekete odvából, besátorozott patakok nyírkos ágyából, mert megsuhogtatta már valahol fekete ostorát a szomorú úr, a láz és halál csatlósa, az éjszaka. A nap viszi magával a fényt, a világosság fehérségét, az éjszaka hozza helyette az árnyékot, a sötétséget, a feketeséget. Örök szín mind a kettő. Csak ez a kettő, a fehér meg a fekete. A többi belőlük születik. Most a sötétség kezd úr lenni. Fekete csápjai már végig tapogatták a bokrok alját, amire megszólal a tücsök, és elhallgatnak a gerlék, melyek eddig kurrogva búcsúztatták a napot. A nyiladékon egy fekete rigó bogarász. Könnyelmű fekete legény. Beledugja csőrét a füvek közé, és most már nem csodálkozom, hogy a kiásott rókajukban miért talál fekete rigó tollakat az ember. Aggódom ezért is. Az előbb egy karvaj sistergett végig alattam, s a rigónak csak az a szerencséje, hogy fél perccel később ballagott ki a nyiladékra. Rókának sem kerülne megerőltetésbe elkapni a rigót, melynek bizonyára felesége van, gyerekei, és itt könnyen műsködik alattam. Szeretném, ha észrevenne és elrepülne, de fel nem néz egy világért sem, én pedig nem tudom a szemem levenni róla. Féltem, és kötelességemnek tartom figyelmeztetni, ha valami baj lenne. És mérgelődöm, fene ezt a fekete rigót, mi közöm hozzá, én őrködjem felette? Különben sem vagyunk jóban, elrontotta a rokonsága egy-két jó cserkészetemet, tehát haragszom rá. Igen, haragszom. Rám kiabáltak a legigézetesebb pillanatokban, és a nagy bak böffenve ugrott el, mert a rigó sikoltva figyelmeztette a veszedelemre. Talán éppen ez a rigó volt? Ki ismerné meg? Azoknak is ilyen sárga csőrük volt, csillogó, okos szemük, pipaszár lábuk, melyeken úgy ballagnak néha komoly, billegő döcögéssel, mint egy falusi bíró. De azok éberek voltak, leskelődők, rossz indulatúak. Alig mozdultam, már riadót rikkantottak, ez pedig beledugja a fejét egy-egy kis zsombék közé olyan jó hiszeműen, mintha csak rigó meg kukac lenne a világon. Nem, nem. Nem ez az a rigó. Ez egy jó rigó. És nem tudom a szemem levenni róla. Vigyázok a rigóra. Egy elkésett gerle villanó nyilalással terem a magas les korlátja előtt. Ez, úgy látszik, itt szokta esti danáját elkurrogni. Szinte megtorpan a levegőben, és elvágódik a rigó fölött, mely a suhogástól végre észhez tér, és ilyetten rebben a bokrok közé. Könnyelmű, fráter! Na, és ha héja lett volna? Végignézhettem volna azt a hóhírolást, esetleg mérgembe odalőttem volna a segítség legkisebb reménye nélkül. Igaz, én sem virágot szedni jöttem ide, mert az a bak csak az élete árán lesz az enyém, ez még elválik, de az más, egészen más. Hogy miért más, ezen most nem gondolkodom. Félek, hogy furcsa igazságok sülnének ki a héja javára, hát inkább elnézek nyugat felé. Belenézek a nap bágyat arcába, és Szent Huberthoz fohászkodom, hogy csak most ne jöjjön senki, mert lilás ködül a szememen, a puskán messzelátójában, és rendes célzásról szó sem lehet. Sokáig néztem a napba, és most akárhová nézek, fekete tányérok ugrálnak előttem. Elszíntelenedett minden, és azt a sárgás bokrot például alig látom, mely a nyiladék szélén áll, s amelynek határozottan őz formája van. Hogy megvakul az ember, hogy képzelődik? De hát engem nem csap be, csalóka játék ez. Belenéztem a napba, és most mozog körülöttem minden. A bokor is. Lehet talán 160-160 lépésre, és még a fejét is hajtogatja, mintha őz lenne. Elnézek másfelé. Becsukom a szemem, hogy egy kicsit rendbe jöjjön, és csak pár másodperc múlva nézek vissza a bokorra, mely már ekkor a nyiladék közepén áll. Aj, te vaksi szamár, becézgetem magam, szedd össze magad, mert ott a nagy bak. Csak biztosra lőj, okoskodott bennem valaki, és én összecsikorgattam a fogam, mert a messzelátóban a hajszál kereszten és szép rózsaszín világosságon kívül nem volt semmi. Lőj, lőj, idegesített egy másik hang, mert ezt a bakot soha többet nem látod. A bak ekkor már átment a nyiladékon és a másik oldalhoz ért, de minden pillanatban eltűnhetett. Már késő. Most még lehet! És még egyszer kinyitottam a szemem. A messzelátó használhatatlan volt, mert az eltűnő nap utolsó sugarai még benne tanyáztak, de az ezüst légy szépen megállt a bak oldalán. Aztán eleresztettem a golyót. A csattanás után eltűnt a bak. Homályos lett minden, mert a nap ekkor esett le a nagy fák mögött. A bak felől valami zörgés ért hozzá, mintha távolodna. Elhibáztam. Nem kellett volna lőnöm, várni kellett volna. Előttem a tisztásomban a sózó, a bak oda igyekezett, tudtam ezt azelőtt is. Ha tudtad, miért lőttél, szittam magam. És csak ültem a szégyenletes csöndben, melyben újra és újra elmondtam magamnak. Elhibáztad. És a térdemre ütöttem, mintha ez segített volna. Ekkor megint hallottam valami zörgést, és egy kis fa is megingott azon a tájon, ahol a bak eltűnt. Kezdett belém visszatérni az élet. Talán nem is ment el. Hallottam már ilyen esetet, vagy súlyosan sebesült, és az utolsókat rúgja. Moccanás nélkül figyeltem. A zörgés megismétlődött. Most már biztos voltam, hogy valami van a bakkal. Ez nem rendes dolog. Ha nem is rohan el a lövés után, legfeljebb csendben hallgatózik, de nem zörög ilyen feltűnően. Még várok. Nehezen szánom rá magam, hogy leszálljak a lesről, és belopjam. Különben is csizmában vagyok a szúnyogok ellen, s a csizma nyikorog. Az est azonban nem vár. Sűrűsödik az árnyék. Valahol megszólalt már a lappantyú is. Nem lehet várni. Lerúgom a csizmákat, és harisnyában sebesen kúszom le a meredek létrán. Nem jó hajós lenne belőlem, mert a létra vágja a talpam, és megcsúszva térdem alaposan belevágom a létra fokába. Gyerünk, mert sötétedik! Ha lejött a bőr, hát lejött. A bak nem vár. Milyen csendes így a járás? Minden fűszálat megérzek. Hát még a tüskét! Ilyenkor felemelem a lábam, mint a gólyai sziszergek, de csak úgy befelé. A baktól már nem vagyok messze. Most már érzem, hogy a bak megvan lőve, mert az előbb neki ment az egyik nyírfának, csak úgy harangozott a koronája. Csúszom előre. Övigérő gazban, sűrű cserjék között. Az örgés már közel van, de nem látok semmit. Elpattan lábam alatt egy ág. Ekkor meglátom a bakot, de csak egy pillanatra. Meghallotta az ág pattanást, és előre dobta magát a legközelebbi sűrűig. Most már tudom, hogy az enyém a bak. Utána, zörög a cserje körülöttem, arcomba vágnak az ágak. Nem baj, a bak már nem menekül. Felemelkedne még, de nem engedem kínlódni. Nyakba lövöm is, vége. Az agancsát csak most nézem meg. Fehér végű, erős, szép, szabályos agancs. Öreg legény volt a hordozója. Lihegek mégiscsak, most tönt el az öröm hulláma. Enyém a szép bak. Most már igazán az enyém. Aztán csitul az öröm. Úgy érzem, múlik az ünnep, és fordíthatok egyet a vadászboldogság naptárlapján. Jönnek újra a szürke hétköznapok. Ez a vágyam beteljesült, és másik még nem ébredt fel bennem. Ülök a bak mellett, nézem és várok valamit. Talán azokat a lázas perceket, melyekért vadászok, melyek ma beteljesültek, de vissza nem jönnek, mert leszállt az est, és a kurta örömet ellopta tőlem az idő. Kihúzom abakot a nyiladékra. Ekkor már párákat lehel a föld, és bagoly sír az öregedő fekete ágyában. Viszem abakot. Ébredező kis csillagok szomorúan utánam pislognak, és talán azt várják, mikor kiált keményen az öreg bak, melyet jól ismertek. Csend van. Megyek, mintha bűnöm lenne, mintha elloptam volna az életet az erdőről. A rétről visszanézek, hallgat az erdő. És ekkor, valahol messze, zengően riasztott egy bak, és egyszerre világos lett minden. A bokrok alján Szent János bogárkák égették, az anyán. A bokrok alján Szent János bogárkák égették apró kis lámpásaikat, és én tudtam már, hogy csak az öreg bak emlékét viszem, mert az élet, mely örök, ott kint maradt az erdőn.
0: Fekete István Júliusi Bak című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. Berecz Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Divinyi Zsombort jelöli Forsthoffer Ágnes házelnök az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A politikus ezt csütörtökön közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Fontos volt számomra, hogy a legmegalapozottabb döntés szülessen, és megtaláljuk a szakmailag és emberileg is legalkalmasabb jelöltet, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Ismertetése szerint Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik. Hozzátette, Divinyi Zsombor csütörtökön bemutatkozott a házbizottsági ülésen, és várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét. Május 12-én jelentették be, hogy Schuch György az országgyűlés hivatalának főigazgatójának megbízatása közös megegyezéssel megszűnik. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a közösségi oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá. A felsőoktatási tevékenységüket közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a csütörtökön megjelent magyar közlönyből. Hozzátették, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait pedig a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. Ez a kormányhatározat a közzétételét követő napon lép hatályba. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a magyar közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 ezer rászoruló gyermeknek adunk 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 ezer gyermek fog 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 ezer gyermek számíthat a támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, versőszállításunkban ismét Isten jelenlétét próbáljuk megragadni kortárs költők verseink keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Ady költeménnyel. Fogadják szeretettel!
3: Mezei Katalin, te vagy. Te vagy a csillag és a levegő, a kabóca hangok boltozata, és te vagy, aki elvezet haza, és meggyógyít, hogyha beteg vagyok. Te vagy a tűz, a víz, a vér, te vagy a szó, és te vagy a csönd. Te vagy bennem, és te vagy odafönt, ahová kiméretlen út vezet. Te vagy a felhő és a televény, te vagy a nap, a hold, a lámpafény. Te vagy, ami éltet és kiolt. Te vagy az élő, és te vagy a holt. Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, és a hitben a fájdalom te vagy. Te, láthatatlan parány, és te, nagy, fellegek arcával változó. Minden istenkép mögül te figyelsz, anyám szigora és apám szava, te vagy a rég elvesztett nagyapa, s aki a hajszálhídon átsegít. Bárhová nézek, mindenütt te vagy, s voltál, amikor nem is láttalak, s leszel, amikor én már nem leszek. Amíg vagyok, vagyok. Te állt.

Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtófényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz. Ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol, bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés.

Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.

Simek Valéria. Létezés. Harangoztak, s a kondulásban táncoltak a hasasodó lombok. Isten oldalán lépkedtem, belékarolva lépcsőztem, mint a gyermek, aki járni tanul. Csillagközökből árad felém a létezés, s az átizzadt ingem a szélben szakadozott. Akadozó nyelven dadogtam, alig mondhatón, hogy a létezés magja körül van a remény.

mint a legügyesebbik apuka sejt. Ha győzni akar, másnak esélye sem lehet. Tuti, hogy ő ér be elsőnek a célba. Ott meg biztos elpottyantja majd villámmódra cikázó hosszú ostorát. A kezem közül többé már nem csúszhatna ki, ha sikerülne egy mikroszkópikus csipesszel összecsippenteni.

Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyet alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyaláng füstcsíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után, ágyútűz torkára alvat seb szerint, ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon, nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.

Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.

0: Adi Endre.
1: Egy kevésnyi jóságért. Ha van még jó bennem, ó Uram, kérlek, és nem is szomorúan, ó, menj meg belőlem, hiszen annyi jósággal jövék, ám lelkemnek szemérem övét letépte világod. Valamikor voltam örömöd. Ne hagyj itt, ocsmány, bús végek között, nagy gyalázatomban. Most, hogy bűn és idő elszaladt, úgy menjek el, mint kiben maradt egy kevésnyi jóság.

Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabonakévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész az ég egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.

Vörös István, fohász új erőért. Ha eddig részből voltam, Istenem, csinálj meg ezüstből, a lelkem részeire szétszedem. A zöld vér előtör, adj hozzám fényt, ez a titok. A tenyered fölöttem kinyitod, már valaki másra hasonlítok. Ha eddig vasból voltam, Istenem, csinálj meg papírból, tudásom részeire szétszedem. Tép szét, ha haragszol, ha örömet telik bennem, ne hagyj kételkednem a közös sikerben. Eddig belőled voltam, Istenem, csinálj meg ördögből, úgy, hogy ne kelljen téged féltenem. Éljek az örökből, felét felhasználjuk mától. Különben meggátol élni, s elválaszt magától. Ha eddig hóból voltam, Istenem, csinálj meg még egyszer, ne hagyj elolvadni a semmiben, voltál te is ember, vagy ha nem, lehetnél, élnél a végeknél, hol a múlt már nem cél. Ha eddig csak cél voltál, Istenem, legyél lövedék is, az utat részeire szétszedem. Magaddal ne rémíts, se a hiányoddal, amit nagy mű gonddal fed be a sok angyal.

Ady Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta. Most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. Szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentböjtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vénkoromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lengett késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem, a patyolat.

0: Hadi Endre, a nagy hitető, elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitó bánatok, drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással, harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok, adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl koporsót száját, akik őrizék, mert hátha mégiscsak föltámadnál, s amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát, mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, beszép a te neved, szép Krisztus, s így árulkodtak, a nagy hitető, így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult. Úgy fáj, hogy itt vagyunk, úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.
1: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Acsai Roland, Ady Endre, Eszteró István, Hétvári Andrea, Mezei Katalin, Polgár Anikó, Rónai György, Simek Valéria és Vörös István verseiből. Felolvasta Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
1: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának, Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt, spanyolországi apostoli útja során, Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette. Ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
2: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
2: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
1: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
2: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
0: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott lefevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellarréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük, az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellarréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldéd, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent 10. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent 10. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul. Hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem? A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám! Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet. Sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
1: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egység tengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámora zeng bennük ég felé.
1: Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire francia költő 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Az anyja második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötelme és gyönyörűsége, Isten és az ördög egyszerre való jelenlétem, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak a század talán a legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, s csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.

0: A nap imája.
1: Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kislett háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária!

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örökvárosba. Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége, kiemelték. Közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál apostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
2: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbesszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
3: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
2: Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
3: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
2: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
1: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett, Lengvári István a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtár könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgatóhelyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A pécsi püspöki és káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló püspöki és káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett

0: Ponti kültéri oltárnál 10 órától Kósede egri cigánypasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten. Egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő Erdőveszte Bélapátfalvi Nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szentmisét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Welles Benek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iket, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg az oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszed, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi.

0: áldunk téged, Krisztus. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, én nem hiszem. Mit nem hisz Tamás? Azt, hogy az Úr Jézus föltámadt és él. Ő a többi tanítvány állítását akarja megcáfolni, illetve arról tapasztalatával szeretne meggyőződni. És mi történik? Újra megjelenik Jézus, és így szól Tamáshoz. Nyújtsd ide ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Már azon is el kell gondolkodnunk, hogy a föltámadott hallja egyháza tagjainak beszélgetését. Itt jár közöttünk. Az Úr Jézus, mint szeretetének egyértelmű jeleit mutatja meg Tamásnak a testén lévő sebeket. A Jézustól adott bizonyíték végtelenül felülmúlja Tamás várakozását, mert a szent sebek szemlélése nem csak annak evidenciájába emeli az apostolt, hogy Jézus él, hanem hogy Jézus szeret. És ez a szeretet túlélte a halált, a rohadást, az enyészetet. A szeretet mindenható, és erősebb a halálnál. Ezzel Tamás azt is megtanulja, hogy az élet, a személy élete egyenlő a szeretettel. Isten nem csupán önmagától való, örökkévaló, mindentudó és mindenható lény, hanem ő a szeretet, és az ő szent fia, Jézus, ezt a szeretetet nyilatkoztatja ki. Az ateista legmélyebb és legkínzó problémája nem Isten léte vagy nem léte, hanem az, hogy milyen az Isten. Ha rádöbbenne, hogy Isten a szeretet, akkor már tudná, hogy létezik. Aki csak arra jön rá, hogy Isten van, de nem tudja, hogy ő a szeretet, az még mindig valamilyen bálványistenben hisz. A kinyilatkoztatásra épülő, igaz keresztény hit mindig abban való hit, hogy Isten a szeretet. Hittünk a szeretetben. Így vagyunk Isten szent fiával, a mi Urunk Jézussal is. Az olyan keresztény hívő, aki kételkedik Jézusban, legjobban teszi, ha életgyónást végez, ahol minden rejtett bűnét magyarázkodás nélkül megvallja, és belátja, hogy menthetetlenül bűnös. Ilyenkor a mi Urunk mindig megjelenik a lélek előtt, és felmutatja neki érte elszenvedett sebeit, mint szerelmének jeleit. A feloldozásban megkapja azt a hitet, amely a szeretetben való hit. Legtöbb értelmi nehézségünk, vallási kételyünk mögött ott rejtőzik a még nagyobb és talán meg sem nevezett problémánk. Nem merünk hinni Jézusnak, Isten fiának irántunk való szeretetében. Amikor viszont kinyilatkoztatja szeretetét, s mi Tamással együtt felkiáltunk, én Uram, én Istenem, megoldódik minden nehézségünk, és elnyerjük az üdvösségre vezető hitet.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Pán môj a Boh môj. Tomáš, jeden z dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: "Videli sme Pána." Ale on im povedal: "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím." O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvery boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: "Pokoj vám." Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci." Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj." Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili." Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
3: Palakadi kadepen las majdúr. Čáčec penap tumenge, ke čiek proféton aj skumpon de peskotem. Aj vi čáčec penap tumenge, but pívia traína sandeu Izraelo andele ilieski vráma, kanau čeri Petrín berža, aj pešou pšona Andre pandadílas, ke bári boh pejlas pe intregu luma. Bamaškar lende, kaj chanikeske čida sojilei bišaipe ferikajle sidoneski sarepta, traindi pruvi romni. tumna kade, viandele Elizeus profetoski vrama butle praša traina sandeu Izraelo, ba čijek či užardilas numao jek siritsko namao, kana kadi uštjende sakon hojale zurale sandek hangeri. Oprehuć kernas, haj avri naša dele sandeo koro, avral, haj opre inger deles pe kado plaj, pe savolengo voro pre vazde, pa lenge bara haraki dolma, kete lelšu den lestele kotar. Ba voj, našlo tarmaškar lende, haj gelas tar kotar.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
4: Evangelium nach Johannes. Thomas, einer der zwölf, der Zwilling genannt wurde, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich an seinen Händen nicht die Nagelwunden sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Nagelwunden und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder in den Raum und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Darauf sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände. Nimm deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sprach zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: Szent Tamás apostol. Tamásról csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta Tamást apostolnak, így legszorosabb baráti köréhez tartozott. Egyike volt a 12-nek, akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 12 törzsét képviseljék, s akik már mint egy Isten új népe, a jövendő egyház voltak. Tamás alakjának János evangéliumában van nagyobb szerepe. Megismerjük azokat a vonásait, amelyek annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik e szónak eredeti értelmében. Tamás a nem egy könnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember. Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi apostolt, menjünk mi is, halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Innen érthető, hogy Tamásban az apokrif Tamás akták Jézus rokonát látják, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk ős mintáját iktatta az evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak azokat a szavait, amelyeket nem szívesen nélkülöznénk. Azokat a szavakat, amelyek közvetlenül neki s nekünk is szólnak. És miként ő, mi sem válhatunk úgy szenté, hogy legyőzzük a hitetlenségünket, hanem csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével urrá válik hitetlenségünkön. Ime Jézus szavai, higgyetek Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Így beszélt az Úr a tanítványaihoz, és Tamás vajon nem mindnyájunk nevében beszélt, amikor bátorságot vett, és megfogalmazta kételjeinket, és föltárta szívünk sötétségét. Ahogy neki, úgy nekünk is ezt mondja feleletül Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus szavának hittel fogadása által vált Tamás szenté. János evangéliuma a vége felé még egyszer szerepelteti Tamást. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de ő kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult, nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott, hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Elhangzott Tamás hitvallása, én Uram, én Istenem. Ennek ellenére nem marad el Jézus szemrehányása. Hittél, mert láttál. Az új szövetség nem szépíti a dolgokat. Péter tagadása, a szenvedés éjszakáján a tanítványok gyáva megfutamodása és Tamás kétkedése, ez mind benne van. Mégpedig a mi számunkra, a mi okulásunkra van benne, ahogy a szenteket is azért emeli oltárra az egyház, hogy nekünk mutasson velük példát. A Tamásnak tett szemrehányás nekünk is szól. Hittél, mert láttál. De mit kezdjenek azok, akik majd ezután élnek? Így eleven nem láthatnak, csak arra lesznek utalva, amiről ti, a tanítványok tanúságot tesztek. Nem, te nem azért vagy boldog, Tamás, mert láttál. Azért vagy boldog, azért vagy szent, mert hittél, mert boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. A Jeromos féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-ére tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték ezt az ünnepet július 3-ára. Mit kérünk Szent Tamás apostol ünnepén Istentől? Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Július 3-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Kornélokat és Somákat. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. A Soma nevet a magyar nyelvújítók alkották a Somszóból, a Kornél Cornelius magyarítására. Annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A Kornélok és a Somák védőszentje az a Cornelius, aki pápa volt. A közvetlenül kormányzása előtt lezajlott üldözésben gyengének bizonyult keresztényekkel szemben szelíd bűnbánati fegyelmet alkalmazott. Számkivetésben hunyt el, és ezért őt mártírként tiszteljük. 253-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kornél és Soma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 3-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1908-ban született Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző. 1954-ben jelent meg Art of Eating című munkája, amelyben a táplálkozásról írt részletesen. 1893-ban Marosvásárhelyen született Bortnyik Sándor, magyar festő, grafikus, akinek munkái első autodidakta, újságillusztrációk modorában születtek. Későbbi rajzait feszesebb kompozíciójú, allegórikus tusrajzok váltották fel. 1915-től tárgyilagos és dekoratív, hatásos kereskedelmi plakátokat tervezett. Az aktivisták mozgalmának kiemelkedő tehetségű tagja volt ő, sikeresen ötvözte a futurizmus eszközeit az expresszionizmus és a kubizmus jeleivel. Linoleum és fa metszeteiben kubisztikus elemeket alkalmazott. Művei ebben a korban főleg a fekete-fehér folt kontrasztjaira épültek. A 30-as években könnyedebb, dekoratív stílusú, a polgári életet megörökítő zsánerképeket festett. Később is naturalista témájú, a városi és falusi emberek életét bemutató képeket alkotott. 1945 után is ezt az utat folytatta. Munkásságát Munkácsy Mihály díjjal, érdemes művész címmel, kiváló művész címmel és 1973-ban Kossuth díjjal is elismerték. 1944-ben Pápán született Szatmári Lilla, orgonaművész, karnagy, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen elvégezte a középiskolai énektanárképző és karvezető szakot. Gergely Ferenc tanítványaként pedig orgonaművészi diplomát nyert 1968-ban. 1980-tól a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanára volt. Hangversenyeinek programján főként Johann Sebastian Bach orgonaművei szerepelnek. Testvére Szatmári Zsigmond, zeneszerző, orgonaművész. 1956-ban született Rosta Sándor színész, aki több mint 1000 filmben szinkronizált. 1980-ban diplomázott a Színházi és Filmművészeti Főiskolán. 1980 és 83 között a Debreceni Csokonai Színház tagja volt. Játszott a Budapesti Népszínházban és a Kamaraszínházban is. 1992 óta szabad foglalkozású színész. Két gyermeke született, Balázs 1985-ben, András Bence pedig 2002-ben. Számos színpadi szerepe mellett, ahogy már említettem, szinkron szerepei a legemlékezetesebbek. Több filmben is szinkronizált. Jellegzetes magyar hangját kölcsönözte William Hurtnek, az Alkú, a Dark City és a Michael című filmekben, Ed Harrisnek az Órák, az Utolsó akkord, a Tiszta vér és az Egy csodálatos elme című filmekben, vagy Steven Seagalnak az Úszóerőd, a Tűzparancs és az Igazság mecénása című filmekben. Mindemellett számos rajzfilmben is szinkronizál, például az Egyszer volt sorozatban, vagy a Toy Story-ban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1984-ben Budapesten hunyt el Lengyel Gizi színésznő, akit láthattunk többek között az Úrilány szobát keres című filmben is. 2004-ben Budapesten hunyt el Zala Tibor, Munkácsy Mihály díjas grafikus művész, akinek 1997-ben jelent meg a Grafika története című középiskolai szaktankönyve, amelyben együtt foglalkozott a betű és a könyv történetével, a különböző grafikai eljárások ismertetésével, valamint a plakátművészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A litográfiát, a részkarcot és még sok más technikát is kifinomultan használó képzőművész volt ő, és eközben maradandót alkotott az alkalmazott grafika, a plakátművészet és a művészetoktatás terén is. A Budapesti Grafikai Alkotóközösség és a Dunap Art Művészeti Társaság tagja volt. Munkásságát állami ösztöndíjjal, Munkácsy Mihály díjjal, Szott díjjal, a Magyar Népköztársaság érdemes művészet címmel,
Pro Urbe díjjal és Pro Kultúra díjjal is elismerték. 2007-ben Kölnben hunyt el Ács Károly, híddíjas magyar költő, műfordító, szerkesztő. Összes verseinek gyűjteménye 1988-ban jelent meg. Munkásságát számos rangos elismeréssel, egyebek között híd irodalmi díjjal jutalmazták. 1960-ban a Csönd helyett című verse, 1983-ban pedig a Közbülső világban című verses kötetéért érdemelte ki ezt a díjat, vagyis a híd irodalmi díjat. Szerb-horvát, szlovén, macedón, orosz, német és angol nyelvekből is fordított. Művei közül megemlítem a Kéz a kilincsen, a Napjaink éneke, a Menetrend dicsérete és az Anyag panaszai című alkotásait. 2010-ben elhunyt Feledi Gyula, Kossuth-díjas grafikus, festő, érdemes és kiváló művész. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja volt ő. Feledi Gyula 1928. május 13-án született Sajószentpéteren. Az 50-es évek közepén jellemző új grafikus nemzedék markáns képviselője volt ő. Budapesten és Krakkóban tanult, Miskolcon alkotott. Kezdeményezésére jött létre a Miskolci Grafikai Műhely és az Országos Grafikai Biennálék sorozata. Miskolc városa 1989-ben a Deák téren egy műemlékházat bocsátotta rendelkezésére, amely mind a mai napig Feledi házként közismert, és ahol állandó kiállítását is berendezték. Művészetének jellegzetessége a világos és a sötét, valamint a vonalas és a foltszerű hatások egyképen való együttes alkalmazása, szembeállítása, mind rajzain, mind sokszorosított grafikai lapjain. Gyakoriak a sorozatai, mert egyetlen alkotás sokszor kevés volt számára az adott téma kibontására. Jelentősek könyvillusztrációi, amiket a művészeti szakírók az illusztráló jellegen túl sokkal inkább képzőművészeti képzett társításoknak minősítenek. Grafikai munkásságán túl fontosak festményei, falfestményei is. Életműve összefüggő egész, nem lehet jellemző szakaszokra osztani. Művészetének változása folytonos, szinte észrevehetetlen. Munkásságát Munkácsi díjjal, érdemes művész címmel, 1978-ban Kossuth díjjal, 1984-ben Miskolcváros díszpolgára címmel, 1989-ben kiváló művész címmel, 1999-ben Borsodabaúj Zemplén megyei alkotói díjjal, 2000-ben pedig Sajószentpéter város díszpolgára címmel is elismerték. Feledi Gyula, mint ahogy már említettem, 2010-ben a mai napon hunyt el Miskolcon. 2012-ben Budapesten hunyt el Gruber Hugó, magyar bábszínész, szinkronszínész, Jászai Mari díjas, érdemes művész, aki a Bábszínház aranygyűrűs művésze is volt. Gruber Hugó 1938. május 28-án született Budapesten Gruber Hugó és Jogovics Sára gyermekeként. 1964-ben végezte el a felsőfokú bábszínész képzőstúdiót. 1954-től az Astra együttesben amatőr bábos, 61 és 92 között az Állami Bábszínházhoz szerződött. 1974 óta szinkronizált. 1992-től a Budapesti Bábszínház művésze volt. Széles skálájú karakterszínész volt ő, a színház világhírű zenei műsoraival rengeteg külföldi turnén szerepelt. A bábszínész képző tanfolyam gyakorlati tanára is volt. A film és sorozat szinkronizálás egyik legtöbbet foglalkoztatott szereplője volt ő. Mint ahogy már említettem, a mai napon 2012-ben hunyt el Budapesten. Számos színpadi szerepe mellett filmek közül láthattuk a Marci és a kapitány, a Nyolc évszak, a Csillagvitéz, a Julianus barát, a Cristoforo, a Szomszédok és a Reneszánsz című filmekben. Számos filmben szinkronizált is, csak néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül. Jellegzetes magyar hangját hallhattuk a Homok titkai, a Farm, ahol élünk, a Lángoló part, az Elveszett világ, a Liliomlány, a Vadangyal, a Mrs. Columbo, a Bűvölet és a Nils Holgersson Csodálatos utazása a vaddudakkal című filmekben. Mindemellett szinkronizált még a Csillagok háborúja,
a Folytassa főnővér, a Folytassa lányok, vagyis a Folytassa sorozatokban, és a Don Camillo című filmekben is. Évforduló naptárunk végéhez közeledve, most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1863-ban fejeződött be a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A három napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. 1866-ban a Königgrácz csatában vereséget szenvedett az osztrák csapat. A porosz-osztrák háború döntő ütközete volt Königgrácznál, a mai Csehország területén. És végül, de nem utolsó sorban, 1962-ben függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, és Ben Bella alakított kormányt. Kedves hallgatóink, július 3-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök, alkotmányos puccsnak tartja a Súlyog Tamás államfő körüli helyzetet. Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő 6 milliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, írta a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy az egész állami gazgatásban Tiszás ügyvédi invázió van. Egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a Tiszás jogászokat. A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti a Magyar Péteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozza a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, olvasható a szövegben. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az új országgyűlésnek köszönhetően jelentősen bővültek a vizsgálóbizottsági jogosítványok, mondta Torockai László, az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén a parlamentben. A vizsgálóbizottság első ülésén Torockai László elnök kiemelte. A testület jogai között már szerepel az együttműködésre kötelezés, melynek keretében előírható adatszolgáltatás, megjelenés és nyilatkozattétel. Hozzátette, a meghallgatni kívánt személyeket beidézhetik, az idézés elmulasztása esetén pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben bírság szabható ki. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
1: Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süye Károlyné Klárikát hallják.
2: Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is. Ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. A növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos. Feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt. Innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom. Gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvi.

eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említett a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom, 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket. Szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval, még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így megvolt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne kozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le, ezt mindig megjelölöm,

mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekben, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hát arra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot, most a cellofán fóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt, édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőttek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el.

0: Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legeslegjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
1: Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
0: Igen, paradicsomréként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, tehát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúzba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországban, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, Én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
1: és
0: rá.
1: És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom meg a paprika
0: mellett. Igen,
1: nagyon
0: jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
1: Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
0: zöldségeket. Elhabarva a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, mármikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
1: Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
0: Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák, meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajta László népdal feldolgozásaiból válogatunk önöknek, melyet Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas magyar operaénekesnő, érdemes művész és virágemesem a Liszt Ferenc Zeneakadémia korrepetitor tanára előadásában hallanak. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajta László népdal feldolgozásaiból válogattunk önöknek, melyet Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas magyar operaénekesnő, érdemes művész és virágemese, a Liszt Ferenc Zeneakadémia korrepetítor tanára előadásában hallottak. Az összeállítást Németh Tamás készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. 14 óra 5 perckor merítés című műsorunkkal jelentkezünk. Július 4-én a díjátadóval zárul az idei 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, ahol a díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata, de ott van a Jorik stúdió is, az Egy diktátor születésével és a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata is egy színházi súgó történetével. A 120 évvel ezelőtt született Vazareliről a neokortárs művészeti tér és a Szépművészeti Múzeum mellett a Magyar Nemzeti Galéria is megemlékezik egy Nicolas Schöfferrel közös kamaratárlattal. Ezen a hétvégén zárul a Néprajzi Múzeum Vágatlanul című kiállítása, és az nlc.hu ehhez kapcsolódó Találd meg a családot kampánya, és július 3-án és 4-én jön az Anna Karenina című musical a Margit szigeten, ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján beszámolunk a Hevesvár megyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról is, amely a Pirker János László és a idején történt himlő elleni védekezést mutatja be. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján Wagner Anna 5 gyermekes édesanyját hallják, aki mesél a mindennapjairól, arról, hogyan élik meg életüket úgy, hogy 2 gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos, a 3 egészséges gyermeke mellett. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd 3:30-kor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a papi hivatásról hallanak beszélgetést. 16 órakor először kívánságműsorunkat hallgathatják meg, majd ifjúsági műsorunkkal jelentkezünk. A mai iránytű vendége Reimann Zoltán, helytörténetkutató, Miskolc civil referense lesz, akivel Soltész Nagy Kálmáról és a vele kapcsolatos könyvéről beszélgetünk januári adásunk felidézésében. Ajánlom következik a műsorhoz.
3: Tehát én nem tudtam, hogy 3 életet megmentett Soltész Nagy Kálmán, és különösen azt nem, hogy a saját élete kockáztatásával az egyikükért. Nem tudtam egyébként, hogy járt. Valahol talán olvastam, hogy járt miskolci küldöttség a pápánál, meg Kossuth Lajos, de nem tudtam, hogy ennek ilyen hiteles leírása van. Azt se tudtam például, hogy Soltésznek Kálmán volt az első anyakönyvvezető Miskolcon, hiszen a polgári házasságot 1895-ben lehetett először kötni, és akkor az volt a szokás, minden településen a polgármester köti meg a házasságokat.
2: 17 órakor regionális hírekkel, majd a kora esti hírmondóval jelentkezünk. 18 órától rózsafűzérmémátságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Orvostót Noémi örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kivitelesen nem magyar, hanem külföldi szerzők verséből válogattunk néhányat, melyben Istennel vele való kapcsolatuk, az ima meditáció jelentőségéről és a teremtett világról írnak, hol komoly, hol humorosabb formában. Majd a Tolcsván található Hélia D. Herba kastélyba látogatunk. Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Somogyi Krisztinával, az intézmény központ vezetőjével beszélgetett. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban. Ma a Kós Patricia író szerkesztő fordítóval hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Áder János volt köztársasági elnök arra szólította fel a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök, alkotmányos pucsnak tartja a Súlyog Tamás államfő körüli helyzetet. Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben a volt államfő 6 milliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, írta a távirat irodához csütörtökön eljuttatott közleményében a Fidesz, arra reagálva, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth András ügyvédet jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság átmeneti vezetésére. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által aláírt közleményben az áll, hogy az egész államigazgatásban Tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a Tiszás jogászokat. A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti a Magyar Péteri önkény további kiterjesztését, amely most már a sajtó és véleményszabadság területét is elérte. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozza a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon, olvasható a szövegben. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az új országgyűlésnek köszönhetően jelentősen bővültek a vizsgálóbizottsági jogosítványok, mondta Torockai László, az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén a parlamentben. A vizsgálóbizottság első ülésén Torockai László elnök kiemelte, a testület jogai között már szerepel az együttműködésre kötelezés, melynek keretében előírható adatszolgáltatás, megjelenés és nyilatkozattétel. Hozzátette, a meghallgatni kívánt személyeket beidézhetik, az idézés elmulasztása esetén pedig a korábbi gyakorlattal ellentétben bírság szabható ki. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
5: Július 4-én a díjátadóval zárul az idei 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, ahol a díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata. De ott van a Jorik stúdió is, az Egy diktátor születésével, és a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyőr társulata is egy színházi súgó történetével. A 120 évvel ezelőtt született Vazareliről a Neokortárs Művészeti Tér és a Szépművészeti Múzeum mellett a Magyar Nemzeti Galéria is megemlékezik egy Nicolas Schöfferrel közös kamaratárlattal. Ezen a hétvégén zárul a Néprajzi Múzeum Vágatlanul című kiállítása és az nlc.hu ehhez kapcsolódó Találd meg a családot kampánya. És július 3-án és 4-én jön az Anna Karenina című musical a Margit szigeten. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva.

0: Még két nap van hátra a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljából, és a mai nap két különösen fontos előadást kínál. Závoda Pál Mohácsi István és Mohácsi János darabját, az Egy piaci napot a Komáromi Jókai Színház mutatja be Mohácsi János rendezésében, amit majd augusztus 25-én a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plus programjában is láthat a közönség. A másik előadás az Egy diktátor születése, Székely Csaba monodrámája, amit a marosvásárhelyi Jorik stúdióban Sebestyén Aba állított színpadra. A rendezőt először a 80. életévét ünneplő díszvendégről, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatáról kérdeztem, aminek ő színésze és rendezője, és aztán az általa alapított Jorik stúdióról, illetve mostani rendezéseiről, az Alaszkáról és az Egy diktátor születéséről beszélgettünk. Az idei Kisvárdai Fesztivál díszvendége a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Társulata, mert hogy 80 éve létezik. Ez a Tompa Miklós társulat.
1: Így van.
0: Ti rendszeresen itt vagytok minden évben Kisvárdán, az idén kiemelten.
1: A Santa Lolita produkcióval van itt a társulat, és a Jóri stúdióval koprodukcióban létrehozott Elizevilk Alaszka produkcióval jöttünk el. Én, mint a Tompa Miklós társulat színésze és a Jóri stúdió vezetője, rendezője, különlegesen örülök az itteni szereplésünknek, hiszen minden alkalommal egy nagy kihívás Kisvárdán fellépni, hiszen egy olyan szakmai közeg van, és utána egy jó megbeszélés, ami ritkán adatik meg.
0: Már túl vagytok Elizevilk Alaszka című drámájának a bemutatóján. Ez óriási szakmai és közönség siker volt, ezt így mondhatom, miután én is végigültem a szakmai beszélgetést is, és persze nézőként végig élveztem magát az előadást. Ugye nagyon szokatlan ez a cím, hogy Alaszka. Ez egy romániai írónőnek, romániai magyar emberek között játszódó drámája. Minden ott történik. Mégis hogyan ide ez a cím, hogy Alaszka?
1: Alaszka ugye egy távoli földrész és hideg. A Victoria főszereplő és az anyja Nóra közötti viszonynak a minősítése. Olyan távol vannak egymástól, mint Alaszka. Olyan hideg a viszony közöttük, mint Alaszkán.
0: A történet 3 generációról szól. Ez egy igazi női történet. Ugye van egy nagymama, lány és unoka. A lány, aki visszaemlékezik az életére.
1: Ő a Victoria.
0: És egy baleset kapcsán a halál előtti pillanatban lepereg előtte az élete. Visszamenőleg milyen történetek estek meg vele az ő gyerekkorában, mi történt az ő anyukájával, hogy élte ő a saját életét, és hogyan hagyományozta tovább a traumákat a kislányára.
1: Szerencsém van, hogy Elizevilkkel dolgozhatom, hiszen ez kimondottan a Jorik felkérésére írta. Határozottan úgy állt neki a darab megírásának, hogy ezt női szereplőkre írja, úgy írja meg, hogy a pasikat is, a férfiakat is nők játsszák. Nagy kihívás volt megformálni a színésznőkkel ezeket a férfi szereplőket. Tudnélik, én úgy gondolom, hogy talán férfiként könnyebb női szerepet eljátszani, és ilyenre több példa is van a világirodalomban. Nőként pasit játszani azért nagyobb kihívás, és ez a próbán is kiderült. Én örülök, hogy sikerült egy olyan kulcsot eltalálni, egy olyan fajta burleskbe is néhol elvinni és megformálni, hogy az igazi gerincük, az igazi ellenvonásuk megmaradt a pasiknak, és igaz problémákat tudtak hordozni.
0: 4 női szereplőd van, és leszámítva a Viktóriát, a 3 másik hölgy rengeteg szerepet megformál, állandóan öltözniük kell a háttérben, és hát van egy bohóc is a színpadon, az egyetlen férfi, aki zenész, a te állandó zenésztársad, Cári Tibor, aki tökéletesen belesimul az előadásba, és nagyon jól átvezet a különféle jelenetekben.
1: Ilyen előszeretettel használok élő zenét. Tibinek az volt a kérése, hogy na jó, akkor most én szeretnék benne lenni. És akkor így találtuk ki, hogy legyen egy zongora, és ugye a jelmeze egyfajta zenebohóc, aki részt is vesz az eseményekben.
0: Erre már utaltam, hogy Elizevilk egy igazi romániai történetet írt. Ceausescu Romániája. Kőkeményen benne van ebben a darabban, és valahogy úgy érzem, hogy számodra is, aki éltél Ceausescu idejében, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy óriási, traumatizáló időszak volt Romániában, hogy ez mind a mai napig kísért, hogy van egy olyan igény, hogy ezt muszáj feldolgozni valahogy, muszáj kiírnotok, kijátszanatok magatokból. Biztos azért foglalkozott-e, és már nem először, már sokat gyára a ti múltatokkal.
1: Dolgunk van a múltunkkal, fontos megismerni a múltunkat, fontos megismerni a felmenőinknek az életét, milyen traumákkal problémákkal találkoztak életük során, mert ha ezeket próbáljuk boncolgatni, akkor talán közelebb kerülhetünk önmagunkhoz is.
0: A másik előadás az Egy diktátor születése, Székely Csabának a legújabb drámája, amit én már láttam Budaörsön a Sármenság Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Galló Ernő játsza a diktátor magát, ahogy megszületik számunkra a színpadon. Fantasztikus szövegtudással, elképesztő mozgáskultúrával engem egyszerűen lenyűgözött. Székely Csaba ezt a darabot szerintem nagyon erősen a Magyarországon megtörtént közelmúlti állapotokra reflektálva is írta meg.
1: Valószínű. Én rendezőleg abból indultam ki, hogy próbáljunk elrugaszkodni a napi politikától, mert akkor valamit nagyon leegyszerűsítünk. Menjünk egy kicsit mélyebbre, és a szöveg kapcsán abból, amit Csaba megírt, keressük meg a mindannyiunkban talán jelenlévő kis zsarnokot, frusztrációt. Tartsunk tükröt önmagunknak, beszéljünk őszintén magunkkal, milyen helyzetekben voltunk mondjuk durvák a párunkkal, vagy egy munkahelyi viszonyban, hol használtuk ki azt, hogy főnök vagyok, vagy milyen érzés volt lent lenni, vagy tanárként milyen szinten élhetek, vagy élhetünk vissza a helyzetünkkel. Fontos ez a szembenézés. Azért is, hogy önmagunkat emlékeztessük, vagy embertársainkat figyelmeztessük arra, hogy na most túllépett egy határt. Mert hogyha hallgatunk, eltűrjük, akkor a diktátor csak nő, csak nő, csak nő, ami egy idő után kontrollálhatatlanná válik. Igazából erre próbáltunk, hogy egy egyszerű emberből, a frusztrációiból, a vágyaiból táplálkozva, hogy lesz egy zsarnok, egy potenciális diktátor. És itt a kis emberségem van a hangsúly. A nagyon egyszerű, szeretnivaló embere. De akit elnyomnak, aki szeretet nélkül nő fel, és mindent kompenzál, aki beteg valamilyen szinten.
0: Székely Csabát nagyon szereti a magyarországi közönség is, és Székely Csabának

0: dolgaival, teljesen magától, és megmutatja neked, hát hogy működik a ti közös munkátok.
1: Beszélgetünk témákról, problémákról, most is vannak a közös terveink. A diktátor születésed például Ernőke inspirálta, tehát Ernőke kérte meg, hogy neki kell egy monodráma évekkel ezelőtt. Ők kezdték el ezt a csirát, én később kapcsolódtam be a történetbe, de főleg Ernőke volt a gyújtó zsinórja ennek a dolognak.
0: Nagyon fontos az a színészvezetés, amit te csinálsz. Tehát azt gondolom, hogy a színészek bármennyire is tehetségesek, nem maguktól lesznek feltétlenül annyira jók a színpadon, tehát a rendező nagyon sok mindent tud úgy beállítani, gondolkodni, kihozni belőlük, amitől mi, mint nézők megkapunk egy végeredményt, ami számomra nagyon-nagyon hatásos.
1: Így van, és köszönöm, valóban ez van. Jobban tudok örülni annak, mikor a színészeket dicsérik, mert azáltal a rendezői munkát is dicsérik. Az a jó rendezés talán, ahol nem kirívó a nagy rendezői munka. Nagyon aprólékosan szeretek dolgozni a színészekkel. Örülök, hogy ez látszik az előadásaimon, és büszke vagyok rá.
0: Sebestyén Abát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának színészét, rendezőjét, a Jorik stúdió vezetőjét hallották, aki a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján két verseny előadásnak is a rendezője. Az egyik az Alaszka, a másik az Egy diktátor születése, aminek ma délután lesz a bemutatója a fesztiválon, s utána július 27-én a Gyulai Várszínházban is látható lesz az Erdélyi Hét keretében.

0: Kisvárdán visszatérő vendég a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, aminek hosszú éveken át volt a vezetője Bocsándi László. Ő 3 éve már csak rendezőként dolgozik a színházban, s így sokkal több ideje jut más társulatokra, ahová szívesen hívják rendezni. Így történt ez most is, amikor a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának felkérésére állította színpadra Tiago Rodriguez drámáját, aminek a címe Szopró, suttogás a sötétben. Bocsándi Lászlóval beszélgettem.
1: 2 darab miatt vagy legalább érzelmileg mindenképpen érintett ezen a Kisvárdai Fesztivál. Az egyik, amikor is a Tamási Áron Színház bemutatta a Bolondok táncát, de nem a te rendezésedben. Mikor találkoztunk, rögtön azzal fogadtál, hogy milyen jó volt az az előadás, de amit most frissen láttunk, és aminek kapcsán konkrétan beszélgetünk, az pedig a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának az előadása, amit te rendeztél. Tiago

0: Rodriguez, Sopro, Suttogás a sötétben. Milyen nemzetiségű ez az író?
1: Portugál. Ő az Avignoni Fesztiválnak a művészeti vezetője most már néhány éve. Színész, drámaíró, rendező, producer, igazi színházember.
0: Akkor ez egy kortárs darab mindenképp mostanában született?
1: Néhány évvel ezelőtt született, és valós szövegen alapul, vagyis a sugója szövegéből rakta össze a szöveget a drámaíró, és ő, amikor rendezte, tudtommal, a sugó az, akiről szó van, az benne volt az eladásban, de nem beszélt, csak a végén mondott egy rövid szöveget. A többiek játszották el azt a szöveget, amit én viszont nem vettem el tőle, mert nyilván ez egy más helyzet.
0: Ez egy igazi színház, a színházban történet. Többszörös keretjátékokat láttunk, tényleg sokszor az egyes betétjelenetek, amikor visszaemlékszik a sugó az élet történetére, és azon belül az igazgatónőjének a történetére, bizonyos fontos szerepekre, fontos előadásokra, amikben súgott, akkor akik játszanak és felelevenítik a történeteket, egyben, mintha a saját életüket is játszanák. Tehát összefolynak ezek a történések. Sokszor nem tudtam eldönteni, hogy most ez egy inkább drámai szituációból álló előadás, vagy pedig azért tudunk nevetni is rajta. Tehát tragédia, vagy komédia. Például a zene, ahogy indítasz, olyan vészjósló, drámai hangulatot sugal. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért? És sokáig megvan ez a zene.
1: Akartam teremteni érzetben az apokalipszist, a lepusztulást, mert arról szól, hogy már nincs színház, benőtték a növények, a fák, a cserjék, a futónövények, a színpadot, már csak a sugó létezik, aki ott él a színpadon.
0: De miért érzed, hogy olyan apokaliptikus lenne a színháznak a léte?
1: A kultúra kapcsán érzem az apokalipszist. Azt tudni kell, hogy Tiago portugál művészként rendkívüli módon érzékeny a fasizmus minden legapróbb jelére. Hiszen náluk a 70-es években fejeződött be a Salazar diktatúra, nagyon hosszú ideig tartott. Emiatt minden olyan jel, ami arra utal, őt rendkívül érzékenyen érinti. A többi szövegei sokkal élesebben a fasizmus kapcsán fogalmazzák meg az ő életérzését. És itt is arról van szó, hogy veszélyben van a kultúra. Hát a végén a fiatal rendezőnek a monológia az arról szól, hogy veszélyben van a kultúra. Hogy ahhoz, hogy életben maradjunk, ahhoz olvasnunk kell, színházba kell járjunk, tehát a szellemünket kell életben tartsuk, mert az ember a szelleme által ember, különben állat marad. Tehát a művészetek azok, amelyekkel tulajdonképpen meg tudjuk élni az emberi mi voltunkat. És ez veszélyben van, nyilván ő a fasizmus kapcsán érzi ezt a dolgot.
0: Mikor írta ezt a darabot, Rodriguez?
1: Ez a 90-es évek második felében.
0: Tehát... Akkor már azért mégsem volt fasizmus.
1: Hát nem volt, de olyan hosszú ideig volt, én ezt azért érzem így, mert Ceausescu nálunk 50 évig volt. Nem fasizmus volt, de ugyanolyan éles rendszer volt, ugyanolyan diktatórikus volt, mint egy fasizmus. Na most Salazar 30-as évektől a 70-es évek közepéig, derekáig volt. Tehát egy picit idősebb embernek ez a dolog nagyon éles élmény, nekem is.
0: Jó, hogy mondtad Rodriguez hátterét, mert egyébként a darabból, ha most szigorúan azt nézem, hogy mi játszódik le előttünk, akkor ezt azért nem lehet érezni. Az igaz, hogy van ez a nagy monológ, aminek a fő üzenete a fiatal színház igazgató részéről az, hogy nem szabad meghalni.
1: Vagyis olvasni kell, és kell járni a színházban, mert ezt fejti ki, hogy az élet az azoknak a helyeknek a gondozása, ahol a titkok vannak. És az embernek, ha nincsenek titkok, a metafizikus létezését megszüntetjük, akkor az ember már nem ember többet.
0: Nyilván a sugó is egy erősen metaforikus lény, hiszen
1: persze.
0: Igazgatónak a monológia után ő is elmondja a maga monológiát, és végül is megfogalmaz azt, hogy bennünk kell, hogy legyen az a sugó.
1: Bennünk aki... van, nem hogy kell legyen, bennünk van. Nem tőlünk függnek a dolgok. A nyugat-európai ember azt hiszi, hogy tőle függnek, nem tőle függ.
0: Én úgy gondoltam ezt a sugó aktiválást, hogy a sugó, ahogy fogalmazó, bennünk van, de sokszor az egyes embereknek nagy komoly dilemma is lehet az élete során, hogy fölismerje, hogy miket is kell csinálni ahhoz, hogy jól éljünk, hogy érvényesen éljünk, amiről te most itt beszéltél a darabban.
1: Igen, ő azért írta a darabot, hogy segítsen felismerni. Ezért van ez az aktiváló szövege a rendezőnek.
0: Egyébként az is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy világirodalmi barangolás van, amiben részünk lehet, hiszen a legfontosabb darabok, mondjuk a Fösvény, akkor a Csehov három nővére, Antigone, ezeken úgy végig megyünk. Nem árt, ha ismeri a néző, hogy miről van szó, mert elég nehéz dekódolni.
1: Igen, de ha nem, akkor is szerintem, mert olyan részeket vet ki, amik úgy önmagukban is értelmet nyernek. Persze, ha tudjuk, akkor sokkal komplexebb az a fajta élmény, amit kapunk, de ha szerintem nem ismeri a néző, akkor is tud működni.
0: Ugye most már szabadabb ember vagy ahhoz képest, hogy nem vagy a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színháznak az igazgatója, rendezel nyilván, meg most most már van lekötetlen kapacitásod, amit leköz máshol, jelesül most így a Szatmár Németi Színházban. Magyarországon mikor láthatjuk rendezésedet, mert ez is elő szokott fordulni.
1: Hát amikor meghívnak. Most Temesvárra fogok menni, majd újra Szentgyörgyre, majd újra Szatmára. Most a következő az a Szatmári Román Színházban történik, a következő munkám már elkezdtem, a Szecsáni Jólélek.
0: És te most egyébként jól érzed magad ebben az állapotban, hogy szabadon szárnyalsz itt ott a színházak között?
1: Nagyon-nagyon jól érzem magam, tényleg felszabadultam, tehát látom, hogy milyen sok szép ember van a világon, amit eddig nem vettem észre, mert csőlátásban van a kivezet.
2: Bocsándi László rendezte Tiago Rodriguez drámáját, a Szopró suttogás a sötétben, amit a Szatmár Németi Északi Színház Harag György társulata adott elő a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján. A fesztivál holnap a díjátadóval zárul, és utána a közönség megtekintheti Arthur Smith vígjátékát az Ágyban párban Parti Nóra és Hevér Gábor előadásában.

0: 120 évvel ezelőtt született Viktor Vazareli, magyar származású világhírű képzőművész, aki előtt több múzeum is tiszteleg a műveiből összeállított kiállítással. A Magyar Nemzeti Galéria egy kamaratárlat keretében Viktor Vazareli és pályatársa a szintén magyar gyökerekkel rendelkező és szintén Franciaországban kibontakozó Nicolas Schöffer életművét állítja párhuzamba Kinetikus víziók címmel. A kiállítás egyik kurátora Zombori Mónika. Őt hallják. Ez egy kamarakiállítás. Vazareli 120. születésnapja alkalmából, de itt nem csak Vazareli képeket látunk, hanem Nicolas Schöfferrel közös ez a kiállítás, és az ő műveik párbeszédben vannak egymással.
1: Lett volna több lehetőség, hogy kivel párosítsuk Vazareli műveit, de azért választottuk Schöffert, mert együtt voltunk Párizsban egy kutatóúton a Pócs Veronika művészettörténésszel, aki a kiállítás másik kurátora, és ott a kiállító térben egymáshoz közel láttuk a művészek alkotásait. Magyarországon még ez a két életmű nem volt egymás mellett bemutatva, pedig nagyon-nagyon sok kapcsolat és párhuzam van az életműben. A művekben nem, tehát nem hasonlítanak egymásra a művek, nagyon egyértelműen el lehet dönteni, hogy melyik Schöffer és melyik Vazareli műalkotása, viszont az az izgalmas, hogy ugyanabban a korszakban éltek, ugyanolyan közegből érkeztek, ugyanolyan kérdésekkel foglalkoztak, és ezért ugyanazokra a korszakos kérdésekre hasonló, de mégis eltérő választ adtak, és ez a művekben megjelenik. Mind a ketten a kinetizmussal foglalkoznak, ugye innen jön a kiállítás címe, Kinetikus víziók, viszont Vazareli az optikai kinetizmussal foglalkozott, tehát a sík felületen a néző szemébe jön létre a mozgás, azáltal, hogy mozgunk a művek előtt. Ez a kiállítás ötlete, amikor megszületett, akkor a két leginkább térillúzionisztikus művet kiválasztottuk, a két nagy festmény, látható a tér közepén, fekete háttér előtt, így még Magyarországon nem voltak egyébként bemutatva Vazareli illuzionisztikus művei. Schöffernél viszont a mechanikai mozgás van beépítve a szobrokba. Tehát Schöffer művei igazából nem is szobroknak tekinthetőek, hanem időben működő rendszerek, tehát vagy világítanak, vagy mozognak, vagy mind a kettő, és nagyon izgalmas, hogy a mozgást így emelte be. Schöffer a kinetikus művészet egyik úttörője.
0: A Schöffer műveket restaurálni kellett, hiszen ezek nagyon bonyolult mozgásokat produkálnak, és éppen azért, mert ilyen érzékeny szerkezetek, limitáltan is lehet őket megtekinteni, csak utána fél óránként 5 percre például.
1: Amikor a kiállításon elkezdtünk dolgozni, akkor az egyértelmű volt, hogy egy nagyon komoly restaurátori munkának kell megelőznie a kiállítást, mivel ezek a művek nem igazán vannak kölcsönözve a gyűjteményünkből, nagyon sérülékenyek, ugye látszik rajtuk az idő, 50 éves, technikatörténeti szempontból is izgalmas alkotások, de korszerűsíteni kellett őket. Nem volt például földelve a vezetékük, ugye más sztenderdek szerint készültek 50 évvel ezelőtt, és amikor beadtam a kiállítás pályázatot, akkor felvettem különböző restaurátorokkal a kapcsolatot. A nagy művet, a kiállítás legnagyobb alkotását, a Schöffer Kronosz szobrát, az Elektrotechnikai Múzeum restaurátorai az elmúlt egy év során restaurálták. Több dolgot is ki kellett cserélni, korszerűsíteni kellett benne. A kis műveket pedig házon belül meg tudtuk oldani. A Magyar Nemzeti Galéria egyik gépészmérnök végzettségű kollégája segített benne.
0: Egy nagyon különleges világ világításba helyeztétek a műveket. Ennek is megvan a befogadó szempontjából nagyon is a jelentősége.
1: Szerettük volna, hogy a kiállítás térélményként működjön. Ugye a kutatás módszertan az komparatív volt, tehát együtt néztük a két életművet, de nem szerettük volna didaktikusan egymás mellé helyezni a műveket, hanem arra törekedtünk, hogy a térnek legyen egy dramaturgiája. Olyan fényekkel dolgoztunk, fényárnyékokkal, megvilágítással, sötétítéssel, hogy izgalmassá váljon a látogatóknak.
0: Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Viktor Vazareli dialógusban. A Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítás egyik kurátorát, Zombori Mónikát hallották. Felhívom figyelmüket, hogy ez a kiállítás a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Vazareli 120 című retrospektív kiállítás kísérőtállata. Ha Vazareli trió jegyet vesznek, e kettő mellett még a neokortárs művészeti tér Vazareli Don't Go Home című kiállítását is megtekinthetik. így kapva relatíve teljes képet a 120 évvel ezelőtt született művészről.

0: A Néprajzi Múzeumban július 5-én zárul a Vágatlanul – Törékeny fényképek valósága című kiállítás. A kiállításhoz kapcsolódva a múzeum az nlc.hu-val közösségi kutatási kampányt indított Találd meg a családod címmel. A projekt célja az volt, hogy a múzeum különleges üvegnegatív gyűjteményében szereplő, jelen tudásunk szerint ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz új történetek és nevek kerüljenek elő, mindez pedig a közönség segítségével. Az olvasókat és a nézőket most arra kérik, még a zárás előtt, hogy látogassanak el a kiállításba, vegyék szemügyre a képeket, nézzék meg az NLC által közzétett fényképeket, lapozzák át régi családi fotóalbumaikat, keressenek a családi hagyatékban olyan papírképeket, amelyek azonosíthatók a múzeum negatívjaival. Ha pedig valaki felismer egy képen szereplő személyt, helyszínt vagy történetet, vegye fel a kapcsolatot a kiállítás kurátorával, Bata Tímeával. Most őt hallják.
1: Mit jelent ez a cím, hogy Vágatlanul?
2: Ez a cím arra utal, hogy itt a teljes képet látjuk. Ez az a kép, ami elkészült. Ennek egy papír változatát kapta meg a megrendelő, amin már dolgozhatott a fényképész, hogy mely részeket nem jeleníti meg. Mire gondolok? Tehát itt láthatjuk a műtermi környezetnek azt a részét, mint az egymás mögé tolt paravánok, belógó retusáló asztalok, vagy esetleg megjegyzései a fényképésznek, hogy ki a megrendelő, a neve, milyen képet kér, tehát ami nem kerül rá a megrendelőnek átadott pozitív fényképre.
1: Ugye ez a korszak a 1910-es évek. 1921-ben érkezett a Néprajzi Múzeumban az az anyag, aminek kapcsán elkészült ez a kiállítás, és üvegnegatívok jelennek itt meg, illetve pozitív képek is vannak. Hogy áll össze ez az anyag most?
2: Ugye 25 ezer üvegnegatív érkezik ekkor egy országos gyűjtés, leletmentés kapcsán. Gyakorlatilag a trianoni Magyarország 72 településén dolgozó fényképésztől. Ezt azért mondom, ilyen nyakatekertem, mert ezek a fényképészetek úgy működtek, hogy jártak ide a környező településekről, és a fényképészek is természetesen házhoz kiszálltak másik falvakba is. Összesen 700 település érintett a teljes anyagban, és bár az üvegnegatív volt a fókuszban, mert az első világháború idején nagyon meglendült a fényképészetek forgalma, főleg azok között a társadalmi rétegek között, ami a néprajz fókuszában volt, a parasztság, a falusi lakosság, a távol lévőknek küldött fényképek okán is, ezeket nem tudták tárolni, és egyes fényképészek újrahasznosításra eladták őket, vagy megsemmisítették. És ezt is felismerve egyfajta leletmentés, értékmentés nyomán kerültek ide ezek a fényképészek. A cél az volt, hogy gyakorlatilag a kortárs hagyományos viselet meglétét, átalakulását, esetleg már a viselet elhagyását dokumentáló anyag kerüljön be a múzeumba. Azonban egy-egy fényképésztől hoztak be akkor pozitív képeket is, akár a műterem kirakat faláról leszedve, ami nagyon szépen mutatja, hogy milyen kínálat volt egy beérkező vendég számára. Másrészt találhatóak még pozitív képek, mert az elmúlt években több olyan fénykép előkerült a családoktól vagy más gyűjteményekből, akár a mi gyűjteményekből, aminek az üvegnegatív ebben a 21-es gyűjtésben van, és így összetalálkozott a családhoz került fényképpel.
1: A kiállítás többféle tematikát jelöl meg, tehát csoportosítottátok azt szerint a képeket, hogy mit ábrázolnak, vagy hol készültek, és pontosan beazonosíthatók bizonyos fényképészek is név szerint.
2: Itt 72 településen közel 80 fényképész érintett, pár még felfedezésre vár nem sikerült azonosítani. Ebből a nagy anyagból 20 fényképészetet mutatunk be egyedileg, pici életrajzi adatokkal, de inkább fókuszálva egy-egy a fényképészre nagyon jellemző műfajra, vagy egy-egy érdekesebb tematikára. Emellett van több olyan válogatás, ami a teljes anyagból merít, és a korszakra, vagy éppen erre a különleges gyűjteményre jellemző témát mutat be. Ilyen például a különféle alkalmak, például az esküvő alkalmával készült fotók, vagy ravatalképek, különféle mesterségeket bemutató képek, vagy éppen ezt a vágatlanul mi volt ott mutató fényképekből egy válogatás, illetve korszakban már megjelenő beöltözés témáját, amikor a képet nézve, összehasonlítva a korszakban viselt hagyományos öltözetet, sajátjukat hordók és a polgári vagy tanárkisasszonyok, üzletemberek feleségei által jelmezként felvett öltözetek hogyan jelennek meg ugyanebben az anyagban, és ami nagyon jellemzője ennek a témának, ez a hiányzó családtagokat gyakorlatilag megjelenítő fényképek, ami nagyon sok van a gyűjteményben, ami lehet egy montázs, vagy a távol lévő családtagnak a fényképe, amit a kezükben fognak, tehát ilyen témákkal is találkozhat az ide látogató.
1: Különösen hiányozhatnak a férfiak ezekről a képekről, hiszen nagyon sok fénykép akkor készült, amikor egyébként zajlott az első világháború, és sokan a fronton voltak. És nyilván lehetett egy ilyen extra funkciója egy képnek, hogy elküldjük a papának, aki még lehet, hogy nem is látta azt a pici csecsemő gyereket, aki éppen rajta van a képen.
2: Igen, ez így van. Tehát amikor én először átnéztem ezt a nagy anyagot, akkor ez ütött szíven először, hogy nagyon sok a, akár csoportkép, hogy több asszony és gyerekek vannak, tehát a kiterjedtebb család fényképezkedik együtt, és küldik így a képeket. A háborúra egyébként nem csak ez utal, hanem például egy ismeretlen veszprémi fényképész Veszprém környéki falvakba számos fényképet készített, ahova valószínűleg a közeli Hajmáskéri laktanyából rendelték ki a katonákat segíteni aratáson, vagy éppen a helyi kocsma előtt felsorakozva állnak a fényképész elé az ottani lakosokkal együtt. Tehát a háborúnak más nyomai is vannak az anyagban, vagy például be kellett szolgáltatni az aszódi harangokat ágyúintés céljából, és ennek a búcsúztatását megörökítő fénykép is van az anyagban.
1: Mi a legkorábbi fénykép időben, és mi a legkésőbbi, amit itt láthatom?
2: Ezek a fotók, amikor bekerültek, más szempontok szerint adatolták, mint ma. Ennek okán nem tüntették fel magát a fényképész nevét se, az se sokszor, hogy hol készült konkrétan a fénykép, hanem hogy milyen viseletet rátunk rajta, illetve a dátumokat egyáltalán nem jelölték rajta. Amit sikerült az elmúlt években pontosítani, az az 1880-as évek végén a Vörös Kálmán vagy Vörös Testvérek Békés Csabai fotói, ami teljesen más típusú zsánerképek, mint az egész anyag, és ami a legkésőbbi, az Máté Lajos dombóvári fényképésznek a fotói, aki 1921-ben kezdte el hivatalosan a fényképészetét, de ezen kívül is van egy pár olyan fénykép, ami lehet látni, hogy 1921-ben, tehát a begyűjtés évében készült, például első áldozás alkalmával készült fotó, ahol van egy ilyen emléktáblácska a kislány mellett, és ott egy dátum, hogy 1921. Tehát ilyenekről lehet tájékozódni a dátumokkal kapcsolatban.
1: Mielőtt belépünk a kiállításba is már egy filmecske fogad, ami mesterséges intelligenciával készült, és benne a térben is van egy multimédiás lehetőség. Ha valakinek esetleg nem lenne elég a kínálat, amit itt talál, akkor rákattinthat egy képernyőre, és tovább bővítheti az ismereteit.
2: Ugye itt 20 fényképészet van kiemelve, de óhatatlan, ha egy látogató egy ilyen térbe él, amiben egy térkép is található, akkor rögtön a saját családját vagy ismerősi körének a származási helyét keresi, és hiányolja, hogy látja, hogy onnan van fénykép, de hol van. Többek között emiatt is a multimédia területen még 1300 fénykép elérhető, tehát lehet kutakodni azokban az anyagokban is, ami a térben nem látható.
0: Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága. A Néprajzi Múzeum július 5-én záró kiállítását még érdemes felkeresni, akár saját fényképekkel összevetni az üvegnegatívokat, és ha megtalálják családjuk egykori tagjait, keressék a kiállítás kurátorát, Bata Tímeát.

0: Ezen a hétvégén nagyszabású, látványos bemutatóra készül a Margit-szigeti színház. Július 3-án és 4-én a Győri Nemzeti Színházzal közös produkcióban tér vissza a színpadra a magyar zenés színjátszás egyik legszebb és legdrámaibb remek műve, a Kocsák Tibor és Miklós Tibor által jegyzett Anna Karenina musical. A Lev Tolsztoj világhírű klasszikusából készült előadás főszereplői Széles Flóra, Mózes Anita, Miller Zoltán, Nagy Balázs, Kocsis Dénes, Hajdú Tibor, Vaszkó Bence és Buvári Lilla. Az előadást Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója rendezi. Vele beszélgettem. A Margit-szigeti Színházban megszületett tavaly előtt az Evita, tavaly a Rudolf című világhírű musicalek, és most itt az Anna Karenina. Ugye ez egy magyar darab, nagyon sikeres magyar darab. Hogyan született meg a döntés arról, hogy most akkor jöjjön a nagy világ sikerek után a nagy magyar siker?
1: Mindig, amikor arról beszélgetünk Bánt Eldórával, a Margit-szigeti Színház igazgatónőjével, hogy mi legyen a következő közös nagy utazásunk, akkor olyan előadásokat igyekszünk középpontba helyezni, amelyek alkalmasak arra, hogy egy újabb égkőként oda kerüljenek a Győri Nemzeti Színház, vagy adott esetben a Margit-szigeti Színház repertoárjára. Olyan előadásokat keresünk, amelyek ikonikussá tudnak válni. És ilyen értelemben véve nagy kihívás egy Evitába beleállni, még nagyobb kihívás egy Rudolfba beleállni, és még nagyobb kihívás egy Anna Kareninába beleállni, hiszen ez egy magyar musical. Ez egy kicsit még inkább a mi történetünk, hiszen Miklós Tibor és Kocsák Tibor musical operájáról beszélünk, ami egy gyönyörűséges tolsztói alapművet tovább építi, és elrepíti abba a gyönyörűséges zenei környezetbe, amelyben már oly sokszor találkozhatott vele a közönség. És mi ilyen léptékű előadásokat keresünk, ilyen történeteket keresünk, hogy ezeket tudjuk mi közösen együtt színpadra álmodni.
0: Ugye a Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös produkciója ez. Mennyiben jelenik meg Győrött az előadás?
1: Természetesen először a Margit-szigeti Színházban láthatja a közönség, és aztán decemberben mutatjuk majd be a Győri Nemzeti Színházban. Ez egy fordított léptékű színházcsinálás, mint mondjuk a korábbi évtizedekben volt a Győri Nemzeti Színház történetében, tehát nem vendégelőadásként viszünk el egy előadást Budapestre, a Margit-szigetre, hanem először itt rakjuk színpadra, és utána láthatja a győri publikum. A próbaidőszak az természetesen Győrben zajlik, és amikor mi Győrből elindulunk, és fölpakoljuk a kamionokat, és elindulunk buszokkal Győrből Budapestre, akkor már egy kész előadást hozunk ide.
0: Mennyire kell másképp gondolkodni a Margit-szigeti Színháznak az óriási színpadi terében, valamint a Győri Nemzeti Színház egyébként nem sokkal kisebb színpadi terében, tehát kell-e alternatív megoldásokat kidolgozni?
1: Alternatív megoldások mindig vannak mind a két helyszín vonatkozásában, de az előadás gerince, az előadás önmagában mind a két színpaddal kompatibilis. Ami például a tavalyi előadásnak a specialitása volt a Rudolfnak, az az, hogy a Margit-szigeten, a Margit-szigeti szabadtéri színpad mögött ott van egy gyönyörűséges liget, és azt úgy szerettem volna, hogyha meg tudjuk mutatni a közönségnek, és mivel a Práterben játszódik az egyik képe a Rudolfnak, ezért ott kinyitottuk a teret, és oda egy óriás kereket varázsoltunk. És ott valóban egy óriás kerék pörgött és forgott, és maga a zöld liget ölelte ezt körbe. Természetesen ezt a színházban nem tudjuk megcsinálni, pláne úgy nem, hogy mi egy repertoár színház vagyunk, tehát folyamatosan más és más előadásokat játszunk, és nem on-suite mennek a darabok. Így értelemszerűen ezt a látványvilágot át kellett gondolni, és másfajta technikai eszközöket igénybe venni ennek a típusú látványnak a megjelenítésére. Az idei előadás, tehát az Anna Karenina vonatkozásában, ott is fogjuk ezt az adottságát használni a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak, de természetesen mindig, amikor mi az előadást létrehozzuk, akkor arra is kell gondolnunk, hogy majd decemberben lesz egy nagy győri bemutató, ahol ugyanúgy szeretnénk teljes egészében és a teljes minőségében a legmagasabb élményt nyújtani a nézőinknek.
0: Ugye 1994-ben volt az Anna Karenina bemutatója neves szereplő gárdával. Most teljesen újak az énekesek ahhoz képest, hogy 94-ben a Rock Színházban, majd a Madách Színházban ment az előadás. Milyen alapon válogattatok? Tehát hogyan állt össze a csapat?
1: Minden előadásban a Győri Nemzeti Színház társulata az, amely az előadás gerincét adja és alkotja. A Győri Nemzeti Színház nagyon sokoldalú és nagyon sok műfajra termett társulata, kiegészülve a tánckarunkkal, az énekkarunkkal és értelemszerűen a nagyszerű zenekarunkkal, a Siló István vezetésével. És mindig ezekben az előadásokban olyan vendégeket hívunk, akik tovább tudják emelni ezt a történetet, akikkel közösen tudunk tovább álmodni ilyen darabokat. Azok, akik újra és újra föltűnnek a Győri Nemzeti Színház előadásaiban, tulajdonképpen már állandó vendégművészeknek tekinthetők. említhetem itt Kocsis Dénest vagy Nemes Tibort, de hogyha a készülő Annak Areninának a két címszereplője közül az egyik színésznőnk Mózes Anita társulatunk tagja, Széles Flórával pedig volt már lehetőségem együtt játszani, együtt dolgozni a Budapesti Operettszínházban a Csárdás királynőben, ő mint Stázi, én mint Edwin, tehát jól ismerjük egymást is ilyen értelemben véve, már van egy korábbi ismeretség Miller Zoltánnal is, aki annak idején az akkoriban általam igazgatott Karinti Színházban játszott vendégművészként. Szóval van egy ilyen kapcsolódás, egy olyan fajta jó kapcsolat a művészek és a színház között, hogy mi így együtt tudunk előadásokat érvényes módon a színpadra varázsolni.
0: A musical ez egy nagyon népszerű műfaj. A legszélesebb tömegeket valószínűleg a musical-el lehet behozni a színházba, és meg lehet szólítani egy olyan korosztályt, mondjuk a fiatalabbakat, akik ezen keresztül, a műfajon keresztül tudnak bizonyos irodalmi tartalmakhoz is akár hozzájutni, mert Leftosztot nem nagyon olvasunk már, sajnos.
1: Pláne nem a Háború és békét.
0: Maradjunk Annak Areninál, ennyire rövidebb, mint a Háború és béke, viszont az ilyen adaptációk mindenképpen segítenek legalább a tartalomhoz eljutni. Leftosztot szerintem meglepően modern volt a maga korában, nem véletlen, hogy ennyire nagy sikert ért el a regénynek az összes feldolgozása, ami létezik a világban.
1: Örök klasszikus Tolstoj, és valahol az emberiség mindig rájön arra, hogy ezeket a lélektani regényeket jó megismerni, jó újraolvasni. Hogyha a musical egy vívő eszköz tud lenni ahhoz a célhoz, hogy valaki mélyebben megismerkedjen Tolstoj csodálatos regényével, akkor nosza rajta, és csináljunk ilyen darabokat, és vigyük el az embereknek ezeknek a történeteknek az alapüzenetét, hogy azokra a bizonyos kérdésekre választ tudjanak kapni, a bizonyos mértekre, hiszen egy lélektani regénynél mindig ez a legfontosabb kérdés. És az, hogy a musical az jelen van, az él, és tulajdonképpen mint egy ilyen picit megsebzett madár újra elkezd röpülni, az pedig azt mutatja, hogy a színházra mindig van, és volt, és lesz is igény, és a musical egy olyan műfaj most, amelyen keresztül a legszélesebb közönség réteget tudjuk megszólítani. Ezért választjuk ezeket a nagy léptékű előadásokat, ezért állunk bele ezekbe a darabokba ilyen mértékben, ezért teszünk bele pénzt, paripát és fegyvert, ahogy mondani szokták, mert nagyon fontos az, hogy a jövő színházi közössége az minél hamarabb eljusson a színházba, és minél hamarabb megkapja azt az élményt, amely után újra vissza akar jönni, és új történeteket akar megismerni és megnézni.
0: Kocsák Tibor és Miklós Tibor Anna Karenina című musicaljét július 3-án és 4-én mutatja be a Margit-szigeti Színház. Az előadásról a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója beszélt. A mai műsor végén hallgassunk bele a darabba. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Szentek, szentéletű emberek.
6: Szent Tamás apostol. Tamásról csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta Tamást apostolnak, így legszorosabb baráti köréhez tartozott. Egyike volt a 12-nek, akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 12 törzsét képviseljék, s akik már mint egy Isten új népe, a jövendő egyház voltak. Tamás alakjának János evangéliumában van nagyobb szerepe. Megismerjük azokat a vonásait, amelyek annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik e szónak eredeti értelmében. Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember. Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi apostolt, menjünk mi is halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Innen érthető, hogy Tamásban az apokrif Tamás akták Jézus rokonát látják, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk ős mintáját iktatta az evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak azokat a szavait, amelyeket nem szívesen nélkülöznénk. Azokat a szavakat, amelyek közvetlenül neki, s nekünk is szólnak. És miként ő, mi sem válhatunk úgy szenté, hogy legyőzzük a hitetlenségünket, hanem csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével úrrá válik hitetlenségünkön. Ime Jézus szavai, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Így beszélt az Úr a tanítványaihoz. És Tamás vajon nem mindnyájunk nevében beszélt, amikor bátorságot vett, és megfogalmazta kételyeinket, és föltárta szívünk sötétségét? Ahogy neki, úgy nekünk is ezt mondja feleletül Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus szavának hittel fogadása által vált Tamás szenté. János evangéliuma a vége felé még egyszer szerepelteti Tamást. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de ő kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult, nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott, hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Elhangzott Tamás hitvallása, én Uram, én Istenem. Ennek ellenére nem marad el Jézus szemrehányása. Hittél, mert láttál. Az új szövetség nem szépíti a dolgokat. Péter tagadása, a szenvedés éjszakáján a tanítványok gyáva megfutamodása és Tamás kétkedése, ez mind benne van. Mégpedig a mi számunkra, a mi okulásunkra van benne, ahogy a szenteket is azért emeli oltárra az egyház, hogy nekünk mutasson velük példát. A Tamásnak tett szemrehányás nekünk is szól. Hittél, mert láttál. De mit kezdjenek azok, akik majd ezután élnek? Így eleven nem láthatnak, csak arra lesznek utalva, amiről ti, a tanítványok, tanúságot tesztek. Nem, te nem azért vagy boldog, Tamás, mert láttál. Azért vagy boldog, azért vagy szent, mert hittél, mert boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. A Jeromos féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-ére tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték ezt az ünnepet július 3-ára. Mit kérünk Szent Tamás apostol ünnepén Istentől? Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltesz. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. A felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a magyar közlönyből, hozzátették. A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a magyar közlönyben jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és a felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata, a vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai, mondta a kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda ismertetése szerint a kormány szerdai ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-éig teszik közzé. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. A felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet, az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk az előző adás témáját, amely az Isten hit volt. A beszélgetés dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezeti. Beszélgető társai Laskai Anna, az intézmény impulzus csoportjának tagja, szaktájékoztató. Dr. Habil Szűcs Zoltán, az egyetem pedagógiai karának dékánja, és dr. Kovács László, a pedagógiai kar docense lesz.
5: Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta, nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten is, hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs. És ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a földi életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriási, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Hát ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És Annát szeretném először kérdezni.
6: Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, úgy tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
7: Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belülről úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott, ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban, nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a szentmisén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyar Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, és gyakorlatilag sehol nem fog megállni. Tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
5: Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkozol, foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
8: Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy meg tudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.

0: van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházintézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán, hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak. Tehát, hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mindarról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
2: Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában majd gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat. Tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiumban laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hoztam magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, itt hallgatva Dékán urat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkben szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat, de én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, hogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogyha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
0: Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam, 1999-ben is Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy bibliaóra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a két adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha ugye az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően jönnek az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel, és hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak, hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával, és dr. Kovács Lászlóval, a pedagógiai kar docensével beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltesz. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. A felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a magyar közlönyből, hozzátették. A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és a felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzésében úgy fogalmazott, a Tisza kormány javaslata a vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormány megbízottak. Az országgyűlés 2022. július 19-én az alaptörvény 11. módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen. A kormány megbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-ától lépett hatályba. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. mondta a kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda ismertetése szerint a kormány szerdai ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-éig teszik közzé. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk. A felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet, az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Welles Benek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta, Egercsehiben Kelemen Kornéliát névnapja alkalmából nagyon sok szeretettel és a Jóisten áldásával köszöntik szülei, Yves Montand Hulló levelek című dalával.
6: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi.

Egerben Nemcsik Gizi nénit köszöntik, és mielőbbi gyógyulást kívánnak neki testvéreik. Kedvenc énekével köszöntik Balázs Fecó, Változnak az évszakok.

A Szentésvár Rádió dolgozóinak, Sentényi Lászlónak, Vácra, Juhász Lászlónak, Iváncsára és minden kedves hallgatónak küldi Sentényi Béla, a Beatrice, azok a Boldog Szép Napok című dalát.

Egerben Nagy Zsófiát 62. születésnapja alkalmából köszönti barátnője Annuska. A Jóisten oltalmát kéri életére, szóljon kedvenc dala Máté Pétertől, melynek címe Kell, hogy várj.

Budai Józsefné Zsuzsikát és Nagy Ferencné Mariannát sok szeretettel köszönti, és jó egészséget kíván számukra kedves ismerősük Ilonka. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban.

0: Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánság műsorunk. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perctől Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Németh Tamás készítette, nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Reimann Zoltán, helytörténetkutató, Miskolcváros civil referense lesz, akivel legújabb könyvéről, Soltész Nagy Kálmán életével és munkásságával kapcsolatos kiadványáról beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zolit, a stúdióban. Szervusz.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Egy nagyon szép könyvet tartok a kezemben, Soltész Nagy Kálmán évfordulója volt, és ez az apropó, ugye, amiért elkezdted ezt a gyűjtést és ezt a munkát.
1: Igen, igen, ugye most volt a 120. évfordulója elhunytának, 1905-ben hunyt el, és hát ugye a Miskolc utcai lokálpatrióta közösséggel úgy döntöttünk, hogy egy emlékévet hozunk, vagy szervezünk az ő emlékére, és hát amikor ezt elkezdtük szervezni, akkor vetődött fel, hogy mi lenne, ha egy könyv is születne ebből. Akkor egy kisebb részben már kutattam ugye Soltésznek Kálmán életét, és akkor arra gondoltunk, hogy ez kiegészítve akár egy kötetre is elegendő információt lehetne belőle felkutatni, ugyanis Soltésznek Kálmánnak bármilyen furcsa is nincsen, vagy eddig nem volt monográfiája, már hogyha ezt monográfiának lehet nevezni, kicsit nagy szavak hozzá, de egy részletes életrajz, vagy egy jó kis összegzés az életéről. Szóval nem volt neki ilyen eddig, ami nagyon sajnálatos. Tehát gyakorlatilag ő volt az, aki 23 évig volt Miskolcváros polgármestere, a leghosszabb ideig regnáló polgármesterünk volt, és hát egy olyan fantasztikus életút áll mögötte Miskolccal kapcsolatban, hogy ez mindenképpen kiemelendő. És ugye hát ugye Szentpálinak, Hodobainak, Halmainak, mindegyiknek meg volt az életrajz, a monográfiája, viszont neki gyakorlatilag egy ilyen 2-3 oldalban kimerült különböző kiadványokban, ott sem mindig pontos dolgok voltak leírva, úgyhogy ezen felbuzdulva gondoltam úgy, hogy ezt megírom, és hát ez egy óriási megtiszteltetés, tehát hogyha én úgy gondolom, hogyha eddig még nem is jelent volna megírásom Miskolcról, vagy nem is írtam volna könyvet, de hogy ezt megírtam, mind olyan szempontból, hogy ahogy mondom, megtiszteltetés volt, és egy olyan hiánypótló kiadvány sikerült írnom, amire nagyon büszke vagyok, és ha csak ennyit csináltam volna, már akkor is megérte volna, hogy elkezdek foglalkozni Miskolcváros történetével, illetve Soltész Nagy Kálmán történetével. Azóta egyébként nagyon sok dolog megjelent, például 2 napja a YouTube-on Serfőző Péter, aki egyébként Egerben lakik, de 7 évig élt Miskolcon, rengeteg fotójával találkozhatunk még most is Miskolcról, hiszen 7 évig itt fotózott, alkotott egy ilyen mesterséges intelligenciával egy videót. Az ő képein életre kell Soltésznek Kálmán, felszáll a villamosra, felmegy a Diósgyőri várba, kimegy a Diósgyőr meccsre, írt mellé egy dalszöveget, és egy aláhangszerelte a mesterséges intelligencia, és ezt ugye felkerült az internetre, és hát egy szenzációs klippet tartalmaz, lovagol a főutcán, Soltésznek Kálmán, tényleg kilátóba körülnéz, bemegy a városházára, tehát fantasztikus szerintem, úgyhogy érdemes azt is megnézni a kedves hallgatóknak, úgyhogy mi is találtunk egyébként a Lokálpatrióta közösség tagjaival egy ilyen programot, egy GROG vagy GROK nevű programot, ahol a képeslapokat keltettük életre, azokat a képeslapokat, amelyek benne vannak ebbe a könyvbe, illetve azokat a fényképeket, amin Soltésznek Kálmán szerepel. Tehát, hogy nagyon érdekes egyébként ez a mesterséges intelligencia, hogy merre is visz minket. De visszatérve a kiadványra, ugye egy konferenciát is szerveztünk december elején, próbáltuk a halálához legközelebbi időpontot, így a szombatra esett, úgyhogy nem pontosan azon a napon, de annál nagyobb lelkesedéssel szerveztük ezt, és hát valami fantasztikus siker volt. Én nagyon örülök annak, hogy ennyien kíváncsiak voltak rá, hát nyilván ugye 3 részletből állt a konferencia. Egyrészt volt egy polgármesteri városvezetői beszélgetés, 3 a mostani regnáló városvezető Tóth Szántai József, illetve Veres Pál, az előző polgármesterünk, illetve Figler Péter, Krizán Ákosnak az alpolgármestere fogadta el a meghívásunkat, úgyhogy gyakorlatilag egy 1,5 évtizedes korszakot át tudtunk tekinteni, és hát erről beszélgettem a városvezetőkkel. A második szakaszban egy gazdasági rész volt, ott a mai Miskolc meghatározó közéleti vállalkozói személyei voltak jelen, és a 3. rész volt maga a könyvbemutató, és hát azt kell mondanom, hogy a díszterem az csordultig telt, tehát még a pótszékek után is nagyon sokan álltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a Miskolci Lokálpatrióta közösség tagjainak, mindenkinek, aki segített ebben, a támogatóknak, Miskolcváros önkormányzatának, egyébként a kiadásban a miniszterelnöki kabinet iroda is szerepet vállalt, tehát mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ez létrejött, és hát magának a miskolciaknak, akik ilyen érdeklődést tanúsítottak a konferencia iránt.

0: Mi is a titka? Mi volt a titka Soltész Nagy Kálmánnak szerinted? Tehát, hogy mi mindent tudott elérni, és hogyan is tudta ezt elérni?
1: Hát igen, ugye ez több részből áll. Hát először is kell hozzá egy fanatizmus. Kell hozzá egy olyan fanatizmus, ami minden falat átvisz. Tehát ugye nagyon könnyű azt mondani valamire, hogy nem lehetséges, vagy lehetetlen. Nagyon sok mindent át lehet ezzel hidalni. Soltész Nagy Kálmán egy ilyen ember volt. Ugye amikor megkapta ő a polgármesteri tisztséget, ugye 1878-ban, akkor neki nem sok ideje volt a díszágésre, vagy a pihenésre, hiszen 30 nappal később jött a nagy árvíz. Ugye Magyarország történetének legtöbb halálos áldozatával járó árvíze volt a 1878-as augusztus végi árvíz, és hát egy romokban lévő város kellett újjáépítenie, hiszen akkor ugye gyakorlatilag akkoriban Miskolc városa, ha megnézzük valahol a mostani mondjuk Herman Ottó gimnázium környékétől, valahol a Színva Parkig tartott. És hát ugye jött egy nagy esőzés, ami végül is elvonult a hegyek fölé, mindenki megnyugodott és lefeküdt aludni. Igen, ám csak hajnali kettő körül, még a mindig szakadó esőben visszatért egy árhullám. Diós Györgytől lefelé jött, és ugye a malmok, nem volt szabályozva rendesen a színva, nem voltak kitisztítva a medrei, vagy a medrei, ugye mert több ágon volt, és hát ugye a pecével kiegészülve gyakorlatilag egy óriási árhullám, egy cunami, gyakorlatilag mai szóval nem pontosan cunami, ugye, mint a tengerparti országoknál, de gyakorlatilag egy hatalmas nagy árhullám érkezett Miskolc belvárosára, ami gyakorlatilag két óra alatt elmosta az egész belvárost, azaz a mostani belvárost, azaz akkoriban az egész várost. És hát a legszörnyűbb az volt az egészben, hogy erre nem tudtak felkészülni a miskolciak, hogy említette, mindenki elment aludni, ez hajnali fél kettőkor volt, amikor mindenki aludt. Gondoljuk el, akkor még nem volt közvilágítás. Tehát vaksötétben volt, és volt olyan, aki arra ébredt, hogy éppen a karja belelóg a vízbe az ágya mellett. Vagy volt, aki arra ébredt, hogy a házát sodorja el a víz, és rádől. Volt, akik felmenekültek a házak tetejére, de nem volt elég, mert a házat elsodorta a víz. Volt, akik kapaszkodtak egy fába, és itt egyébként minden, nagyon sok minden elveszett, tehát különböző ugye mindenféle címeres levelek, ingóságok, ingatlanok, ahogy mondtam, összedőltek, pénz, tehát mindent elsodolt az ár, és hát rengetegen haltak meg ebben a tragédiában, 277 ember, plusz a Diós Győriekkel kiegészítve, vagy az egész hegy alján és a egeri oldalon is volt egy ilyen nagy árvíz, ugye Egerben is van egyébként ennek emléktáblája, ahogy itt Miskolcon is több helyen, összesen 400 ember halt meg ebben a katasztrófában, és hát innen nyúlt Soltész Nagy Kálmánnak a pályafutása, úgymond Miskolcon, aki egyébként három embert személyesen is megmentett az árvíz során, és egy bizonyos Kohn Lipót nevezetű úriembert az élete kockáztatásával. Úgyhogy innen indult a polgármestersége, ami hát valljuk meg, nem volt egyszerű. Nyilvánvalóan Miskolc akkoriban egy nagyon virágzó város volt, tehát olyan szempontból rengeteg kereskedővel, jelentős tőkével, ugye a zsidó közösség által is, és hát egy kormányzati támogatással. Hiszen amikor ugye Soltész Nagy Kálmán hatalomra került 1878-ban, akkor egy 12 éve regnáló polgármestert, Losonci Farkas Károly után következett, de hát nyilván nem volt véletlen, hiszen Soltész Nagy Kálmán fiatalember volt, a másikuk pedig egy tapasztalattal rendelkező úriember, de a közgyűlés mégis úgy döntött, hogy Soltész Nagy Kálmánt választja, mégpedig azért valószínűleg, mert ugye a szabadörvű pártnak volt ő a miskolci elnöke, és hát ugye 1875-től 1905-ig ez a párt volt a kormánypárt Magyarországon. Tehát mindamellett, hogy ugye volt egy helyi tőkerős és vállalkozókedvű és igazán lokálpatrióta Miskolcért kiálló közösség, akik hajlandók voltak mindent labba vetni az újjáépítésért, a kormányzati háttér és a kormányzati támogatás is megvolt. Tehát így indult Soltész Nagy Kálmán karrierje, és hát egy virágzó Miskolcot épített azokból a romokból, egy átlagos szürke, hát mondjuk annyira azért nem szürke, mert ugye volt már azért egy színházunk, meg egyebek már volt azért egy-két dolog, ami ugye akkor Miskolcot azért már kiemelte, de egy átlagos városból Miskolcot, tehát a Budapest után a legjelentősebb várossá emelte Magyarországon, és ugye ezt is kevesen tudják, hiszen ugye itt nem a vasgyárral, vagy a vasgyártással, vagy a 45 utáni időszakban jött el az időszak, hanem már itt Soltész Nagy Kálmán városvezetésének a végén, és hát ugye Szent Pál István teszi fel a koronát majd erre, már Kassát megelőzve a régióvezető város voltunk.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Reimann Zoltán helytörténetkutatóval, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk, témán pedig Soltész Nagy Kálmán és az életével kapcsolatos kiadvány, ami a közelmúltban jelent meg. Számtalan nagyon szép kép van a kiadványban, ezeket honnan gyűjtötted?
1: Van nekem egy képeslap gyűjteményem, hogyha a szocialista időszakot is belevesszük, akkor egy ilyen 400 körül van a képeslapok száma. Ennek körülbelül az 50%-a, de lehet, hogy 60%-a Dobros István családján. Dobros Istvánnak a tulajdonában volt, és az ő családjától vásároltam meg őket. Nagyon jutányos áron, azért, mert tudták, hogy én ezzel foglalkozok, és hát most ebben a... Tehát amikor ugye beszéltünk az adás előtt arról, hogy ugye nem ilyen könyvbe gondolkodtam, mint ez a mostani ilyen nagyszabású, képes nagy alapú könyve, hanem olyan szokásos méretű, az a kis alapú, kevés képpel, kevés színes képpel. És hát amikor arra került a sor, hogy igenis lesz támogató arra, hogy egy ilyen nagyszabású projektet indítsunk, akkor betörött fel a kérdés, hogy de vajon mivel fogjuk megtölteni, milyen képekkel, hiszen Soltésznek Kálmánról van három képünk, plusz van még az egyik, van a diszkardjáról egy képünk, van még egy úriember, aki egy különleges képet adott nekünk, a Riszkó András egyébként, aki a 1899-es dalára egyletet szerezte meg valahol licit útján ennek a tablóképét, és a rendelkezésünkre bocsájtott, hogy bekerülhetett a könyvbe. Na de ezek mellett mivel fogjuk illusztrálni ezt a kiadványt, és akkor jött az ötlet, hát nekem ott van a képeslap gyűjteményem, és azok a korhű képeslapok, amelyek ebben az időszakban készültek, vagy esetleg talán egy kicsit később, ezek belekerült a könyvbe. Úgyhogy gyakorlatilag egy 80 képeslap is színesíti a kiadványt, ami szintén egy nagyon nagy rangot ad ennek a kiadványnak, hogy nem tudom, tehát egy nagyon különleges gyűjtemény is található benne, illetve hát maga az egész, például a mellékletben vannak olyan dolgok, amik, meg az egész könyvben, amik még soha nem voltak leíró Soltésznek Kálmánról nyilvánvalóan, hiszen neki nem volt még monográfiája. Például nekem az egyik kedvencem volt egy olaszországi utazásuk. 8-an indultak el Olaszországba, és hát ennek a teljes úti leírása is benne van, ugyanis naplót vezetett Kun Bertalan, aki egyébként református püspök volt, és egyébként 8-an mentek, akik reformátusok voltak, de mégis az első útjuk a pápához vezetett, a miskolci küldöttségnek. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, és ennek az úti leírása teljesen megvan, leír egy pár várost, hogy mégis milyennek látták ők, illetve ami nagyon fontos benne helytörténeti szempontból, egyrészt ez a pápa látogatás, másrészt pedig az, hogy Kossuth Lajosnál is voltak, és ez is teljes egészében dokumentálva van. Úgyhogy vannak benne olyanok, amikre olyan információk is, amikre minden Miskolc is felkapja majd a fejét.
0: Volt még olyan információ, amiről nem tudtál, és így meglepődtél a gyűjtés folyamán?
1: Hát először például ez az életmentés. Tehát én nem tudtam, hogy 3 életet megmentett Soltész Nagy Kálmán, és különösen azt nem, hogy a saját élete kockáztatásával az egyikükért. Nem tudtam egyébként, hogy járt. Valahol talán olvastam, hogy járt miskolci küldöttség a pápánál, meg Kossuth Lajosnál, de nem tudtam, hogy ennek ilyen hiteles leírása van. Azt se tudtam például, hogy Soltész Nagy Kálmán volt az első anyakönyvvezető Miskolcon, hiszen a polgári házasságot 1895-ben lehetett először kötni, és akkor az volt a szokás, minden településen a polgármester köti meg a házasságokat, úgyhogy ő kötötte az elsőt, méghozzá nem is akármilyet, hiszen egy római katolikus és egy zsidó polgár házasodott össze, tehát minden szempontból különleges volt. Úgyhogy ilyen érdekességek vannak benne, de azt is kevesen, vagyis azt sem tudtuk egyébként, az is egy véletlen folytán derült ki, hogy egyébként is ő nagyon sok nyugat-európai utazáson vett részt, hiszen szerette volna megismerni a nyugat-európai városoknak a kultúráját, a struktúráját, azt, hogy milyen szempontból építkeznek, hogyan alakult ki maga a város, és hát ugye ezt alkalmazta is, hiszen a 19. század végén egy olyan építési tervet hozott létre, már harmadmagával együtt, ami egészen a 70-es évekig a példáját adta Miskolc városnak a terjeszkedésének. Tehát egy óriási személyiség volt, tényleg egy városépítő, egy legendás polgármester volt, és én nagyon örülök ennek, hogy sikerült ezt a kiadványt ilyen formában megjelentetni.
0: Voltak gyermekei? Vannak leszármazottai? Tudunk utódairól?
1: Igen, én egyébként próbáltam ennek utána járni, próbáltam ugye még a levéltárnál is, hát ugye a levéltárnál pedig mondták, hogy hát egyszer már sikerrel jártunk egyébként a Weylich családnál, hogy kerestük a leszármazottakat, és olyan szerencsénk volt, hogy a Weylich leszármazottak pont beszéltek a levéltárral, mert egyszer jöttek haza, mert pedig a argentin ág, és hát itt nem volt ilyen szerencsénk, tehát sajnos ugye nem volt érdeklődő, úgymond, Soltész Nagy Kálmán családjából. Annyi biztos egyébként, hogy ugye az ő felesége Dálnoki Nagy Mária Józefa volt, és 2 lányuk született, az idősebbik Soltész Nagy Mária Erzsébet volt, aki Ráth Endre országgyűlési képviselő felesége lett. Neki két gyermeke született, Ráth István és Ráth Gábor. Na most István Ráth Gábor nagyon fiatalon hunyt el, neki a sírja itt van egyébként Miskolcon, akár csak az édesanyjának is, ugye 30 éves sem volt még. Ráth István viszont New Yorkban hunyt el. Na most próbáltam arrafelé is kutakodni, de hát ugye nem vezetett eredményre, tehát hogyha neki volt leszármazottja, amiről nem tudunk, volt gyermeke ennek a Ráth Istvánnak, akkor valószínűleg az Egyesült Államokban él most is. A két lánya, mert ugyanis volt még egy lánya, a fiatalabb lány pedig Soltész Nagy Irma volt, aki Tarnay Gyula Alispánnak volt lett a felesége. Itt ugye egy nagyon nagy korkülönbség volt, Tarnay Gyula Alispánnak már volt két gyermeke, és hát ugye Tarnay Istvánnak hívták az ő gyermeküket. 1917-ben született, és pont, és sajnos ennyit tudunk róla. A második világháborúban még aktív volt, úgymond harcolt a fronton, de hogy utána mi történt vele, sajnos nem tudjuk. Tarnay Gyulának az egyik fiáról tudunk, hogy az úgynevezett fehér gárdisták, vagy hogy is hívták a második világháború után, amikor próbáltak a szocialista hatalom ellen még harcolni, vagy pont a Kis Józsefnek, a levéltárigazgatójának hallgattam erről egy előadását, hogy annak a mozgalomnak, vagy felkelésnek, nem tudom, mert leverték nagyon hamar ezt a dolgot, és nagyon nem is volt publicitás alatt, tehát nem is nagyon tudunk róla sok mindent. Tehát ennek a része volt a Tarnay Gyulának az egyik fia, akit egyszerűen teljesen fogságban, még külön beszélt is róla egyébként Kis József, hogy a fogságban nem tudták megtörni, tehát hogy mindenki mindent elmondott, amit csak akartak, amikor ugye elkezdték kínozni az ávósok őket, de Tarnay Gyulának azt hiszem ő is a nagyobbik fúja volt, talán ő is Gyula, de ebben nem vagyok biztos, hogy őt nem sikerült megtörni. Tehát gyakorlatilag ez az, amit tudunk az ő családfájáról, illetve hát ugye Soltész Nagy Kálmánnak több féltestvére és testvére is volt, de én mindenkit felkerestem, akit csak lehetett egyébként, akár a Facebookon, akár hogy akinek csak hasonló neve is volt, Soltész Nagy. Egyébként a régi Dental Soft, ami már nem működik, azt is egy Soltész Nagy család üzemeltette, vagy működtette, de nem rokona egyébként ennek a Soltész Nagy familiának, úgyhogy, és nem is nagyon volt a városgondnokságnál, vagy akik ugye felújították, megtalálták a sírt a 90-es években, és felújította a város, és nem volt jelentkező, aki akarta volna átvenni, vagy gondozni, vagy koszorúzni. A két lányának a sírja egyébként a Mindszenty temetőben található, vagy az egyik unokájának is, akit mondtam, hogy nagyon hamar elhunyt, de ennél többet sajnos nem tudok, de ha valami lesz, akkor úgyis mindenképpen megosztom az olvasókkal, vagy a hallgatókkal, hiszen úgyis fogunk még erről beszélgetni.
0: Akár felhívásként is tehetjük ezt most, igen, hogyha igen. Valaki hall minket és tud arról, hogy valami rokonsági szállal valaki kötődik, és volt ezt a Kálmán, az akkor jelentkezzen. Hol lehet hozzájutni a könyvhez, ezt még mondjuk el gyorsan?
1: A Genius könyváruházban lehet megvásárolni, illetve hát nálam a Facebook profilomon, vagy az Zoltán Reimon kukac@gmail.com címen, ha engem megkeresnek, akkor én is át tudom adni a könyvet, illetve hát mondom a Genius könyváruházban, ott nem csak ezt a könyvemet, hanem mindegyik kiadványomat, amely elérhető, azt meg lehet vásárolni.
0: Reimon Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Reimann Zoltán helytörténetkutató, Miskolcváros civil referense, témák pedig a Soltész Nagy Kálmán című kiadvány. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, a 2026. január 13-ai adásunk ismétlését hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ismét 4 csillagos minősítést kapott a sárospataki Végardó fürdő. A 350 éve született II. Rákóczi fejedelemről tartott előadást Miskolcon Cáborczki Szabolcs kassai történész. Az elmúlt 5 év legjobb eredményeit érte el a Kazincbarcikai rendőrkapitányság. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ismét 4 csillagos minősítést kapott a sárospataki Végardó fürdő. A Magyar Fürdőszövetség tanúsító védjegye a szolgáltatások színvonalát, a vendégélményt és az üzemeltetés minőségét is értékeli. Így a minősítés megújítása fontos szakmai visszaigazolás az intézménynek. Arról, mit jelent ez a fürdőnek és a vendégeknek, Koleszárné Hegyi Brigittát, a Patakva Kft. Ügyvezetőjét kérdezzük.
2: Az elmúlt héten ellátogatott hozzánk a Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottsága. Egy 3 fős bizottság jött el, és pontozta újra a Végardó fürdőt, ugyanis az eddigi 4 csillagos minősítésünk lejárt, és az éven jöttek újra felülvizsgálni. Különböző, nagyon szigorú szempontrendszer alapján minősítik a fürdőket a Magyar Fürdőszövetség Szakmai Bizottsága, és ez alapján szintén 4 csillagos minősítést kaptunk, viszont pontszámokban sokkal erősebbek lettünk az éven. A vízminőségtől kezdve az elmúlt évek fejlesztéseit, a zöld területek állapotát, a karbantartottságot, a személyzetet, azt, hogy milyen nyelvvizsgákkal rendelkeznek a kollégák, hogy milyen minősítésekkel, milyen végzettségekkel, teljesen átfogó vizsgálatot tartottak a szakmai zsűri tagjai, úgyhogy de szépen megfelelt a Végardó fürdő, és büszke vagyok rájuk, a kollégákra. Ugye, amit látható is, gyönyörű parkosított környezettel kell rendelkeznünk, kifogástalan vízmintákkal, szép medencékkel, hibátlan burkolatfelületekkel és megfelelő személyzettel.
1: Nem csak a minőségét őrizte meg a Végardó fürdő, hanem idén is több fejlesztéssel várja a vendégeket. Új szolgáltatásokkal, kényelmi beruházásokkal és bővülő attrakciókkal igyekeznek még élménydúsabbá tenni a kikapcsolódást, hogy a helyieknek és a turistáknak egyaránt még vonzóbb úti cél legyen a sárospataki strand, folytatta a létesítmény vezetője.
3: Már jelenleg az összes medencénk működik, végrehajtottunk olyan fejlesztéseket is, amiket a vendégek látnak, és olyat, amit nem. Gépészeti fejlesztések valósultak meg, különböző szivattyúkat, élményszivattyúkat vásároltunk, ezeknek a cseréje valósult meg, automata víz tisztító rendszerek kerültek beépítésre, fokozatosan minden medencénél lecseréljük ezeket, és ezzel garantáljuk ezt, hogy a vízminőségünk az hibátlan, makulátlan lesz. Tavalyi éven a parkolóban értékesítésre kerültek támogatói jegyek, ezekből egy olyan közel 300 000 forint folyt be a tavalyi éven, és ezt kiegészítve a Kft. Vásárolt egy gyermek csúszdát a bébi pancsolós medencébe, és ezt remélem a gyerekek nagy szeretettel fogják fogadni és élvezni ezzel a nyári szünidőt. 4 alkalommal kerül megrendezésre az éjszakai fürdő. Tavaly éven az egyik alkalommal közel 600 vendégünk volt egy este, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az idén is megismételjük, és remélem, hogy minél többen fognak érkezni. Azt gondolom, hogy továbbra is rájuk számíthatunk, főleg ugye a lengyel és szlovák vendégekre, ők kifejezetten szeretik a fürdőt és Árospatak és környékét. Próbáljuk különböző akciókkal bevonzani a helyi lakosokat és a környékbelieket.
1: 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidéki Ház meghívására Cáborczki Szabolcs kassai történész a Miskolci Galériában, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját. A hangsúlyt a száműzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre majd 100 évvel később a reformkorban tett szert. Hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Most Czáborczky Szabolcsot hallják.
4: Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejdelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a, itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, az ő felesége Lóránffy Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Koméniusz professzor is Sárospatakra, szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele. Miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bújdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt. A kiegyezés utáni időszak tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt azt tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli kuruckori költeményekként.
1: az elmúlt 5 év legjobb eredményeit érte el a kapitányság, fogalmazott a legutóbbi testületi ülésen Kazincz Barcika rendőrkapitánya. Nagy Gábor beszámolójában elmondta, a kapitányság több mutató tekintetében is az elmúlt időszak legjobb eredményeit érte el.
5: Külön örvendetes az, hogy csökkent az összbűncselekmények száma, még nagyobb mértékben csökkent Kazincz Barcikán a közterületi bűncselekmények száma, ami talán az egyik legfontosabb mutató, meg az egyik leginkább olyan mutató, ami az átlag állampolgár problémája. Továbbra sem maradt felderítetlen rablás Kazincz Barcikán. Ahogy a beszámolóban is szerepel, tavaly februárban volt egy nagy port felvert, nagy felháborodást kiváltó rablás Kazincz Barcikán, amikor egy 85 éves idős hölgyet hátulról leütötte egy férfi, aki még csak nem is a megyénk lakója volt, és őt 48 órán belül a rácsok mögé juttattuk. Ebben a segítségünkre volt az önkormányzati rendészet is. Csak közösen megy. Tehát önmagunkban nem fogunk tudni ilyen eredményeket elérni, ezt se tudtuk volna egyedül elérni, ha nincs mögöttünk a város lakossága.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 3-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Rossz hír az arroallergiásoknak, nem sokára indul a parlagfű szezon. A nyíregyházi pilóta képzésbe kaphattak betekintést az érdeklődők a Tréner Kft. 8. nyílt napján. Sikeresen teljesítették a Tehetséges Életre Nevelünk című projektet a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A nyíregyházi pilóta képzésbe kaphattak betekintést az érdeklődők a Tréner Kft. 8. nyílt napján. A szervezők idén először két napon keresztül fogadták a hazai és külföldi fiatalokat a nyíregyházi repülőtéren, ahol a résztvevők gyakorlati és elméleti szinten ismerkedhettek a pilóta képzéssel, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Gyebná Dorottya 2023. szeptemberében kezdte tanulmányait a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki alapképzésén. Számára hatalmas élmény volt az eddigi 6 fél év, amit az intézményben töltött.
2: Én nagyon élveztem egyébként ezt az elmúlt 6 fél évet, amit eddig itt eltöltöttem. Nem mondom, hogy könnyű volt, de abszolút teljesíthető szerintem. A legjobb rész szerintem az a nyári tábor, egyértelműen, amit itt az első évben tapasztalnak meg a növendékek, és szerintem az... Nagyon sokat repülünk azon a nyáron, nagyon jó a közösség is, úgyhogy én nekem az volt a kedvenc részem itt a képzésben.
1: A két nap során olyan pilóták is információkkal látták el a fiatalokat, akik az oktatásban is szerepet vállalnak. Mátyási Dániel tanulmányait, karrierjét sokan támogatták, ezért szeretett volna valamit visszaadni a Tréner Kft. Számára azzal, hogy oktatóként is segít.
3: Az első része az oktatásnak, a növendéknek a föl- és a leszállásra való megtanítása. Természetesen ugye a képzés során ezután különböző modulokban, különböző lépcsőkben fejlődik a növendék. Tehát szépen elkezdjük elhagyni a repülőteret, ott megtanuljuk az útvonalnavigációt, és szépen aztán átérünk a műszeres repülésnek a fortéjaira is. És végső soron ugye kéthajtóves repülőképzés, illetve a végső stádiumban Seamless A320-ason a Multi-Crew Coordination modulját csinálják a növendékek, ugye ez a legvégső stádium a képzésnek.
1: A hallgatók a szimulátorban megtanulják, hogy hogyan lehet megosztani a feladatokat, és ennek függvényében hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni a repülés során. A pilóta képzés nagyon népszerű, minden évben rengeteg a jelentkező. Csoma Kata, tréner koordinátor szerint azonban nem egyszerű a bejutás.

0: című projektet a Miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai, melyet a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából valósítottak meg. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáj és diákokat interjúvoltak meg a karrierútjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az EGRI Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutató film is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
1: Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
2: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
1: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program, most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt a Egerbe, hál' Istennek a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai görögkatolikus fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
0: A parlagfű virágzása még nem kezdődött el Heves megyében, de a szakemberek szerint a következő hetekben már megjelentek az első virágbimbók. Az allergiások számára különösen fontos időszak közeleg, miközben a földhasználóknak törvényi kötelezettségük, hogy még a virágzás előtt elvégezzék a szükséges mentesítést. A hatóság idén is kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzésekre, ugyanis a cél továbbra is az, hogy a gazdák

0: önként teljesítsék kötelezettségüket, hogy mire kell most figyelni, és milyen következményei lehetnek a mulasztásnak, és hogy hogyan segíthetik a lakosok a hatóság munkáját, Kővágó Melindát, a Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályvezetőjét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
1: Minden évben szoktunk beszélgetni erről júliusban, hogy elindul ez a parlagfű szezon. Erről beszéljünk most, hogy elkészült egy felhívás önök által, amely felhívja erre a figyelmet, hol tart most Heves vármegyében ez a parlagfű virágzás, fejlődés, egyáltalán a növényzet?
2: Azt lehet mondani, hogy a sok éves átlagnak megfelelően alakul a parlagfűnek a fejlődése. Jelenleg még száras leveles állapotban van, de kedvező időjárás esetén ez egy ilyen 2-3 héten belül már virágbimbós állapotú is lehet a parlagfű. Mindig inkább a megye déli részén jellemző, hogy hamarabb bekezdi a virágzást. A virágzás kezdete olyan július közepétől már várható, a tömeges pollenszórás pedig a nagy átlagnak megfelelően körülbelül augusztus közepétől fog megjelenni.
1: Ugye, hogyha az allergia szezont nézzük, akkor ez elég töményen ki fog tartani, talán még egy negyed év is lesz ez.
2: Így van, tehát a pollenszórás az elhúzódhat időjárásnak megfelelően, akár hosszabb időre is. Előfordul, hogy még októberben is lehet pollent kimutatni a levegőből.
1: Már vannak kötelezettségei a földhasználóknak. Ilyen esetben a kormányhivatalnak milyen kötelezettségei vannak a földhasználók felé?
2: Mi sok éven keresztül már felhívjuk a földhasználók figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre. Egyébként ezt jogszabály írja elő nekik, tehát ezt lényegében maguktól kellene tudni teljesíteni. Már most több éve folytatjuk azt a gyakorlatot, amit az Agrárminisztérium hirdetett meg 2022-ben, hogy már a száras leveles parlagfű fenológiai állapotát is felderítjük. Ennek igen jó vízhangja van a gazdák részéről, tehát ezt szokták értékelni, amikor megkapják a figyelemfelhívó leveleket.
1: Említette, hogy a föld tulajdonosoknak jelzéssel is lehet élni a kormányhivatal felé. Milyen jelzésekkel kell élniük ez esetben a parlagfű tekintetében?
2: Így van, tehát amikor kap egy ilyen száras leveles tájékoztató levelet, akkor mindenképpen várunk egy visszajelzést arról, hogy ő mentesítette ezt a területet, tehát a parlagfüvet eltüntette a területről, tehát lekaszálta, legyomírtózta, bármilyen módszer elfogadott, csak hogy megakadályozza a virágbimbó kialakulását. Később, hogyha már az eljárásba fordul esetleg ez az ügy, ott is, amikor a közérdekű védekezést elrendeltük, ott is várunk egy visszajelzést, hogy ő saját erővel esetleg elvégezte ezt a közérdekű védekezést, de ez ugye már egy szankciós folyamat, tehát ott már egy eljárás megindult, és ott már növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül. Most még a száras leveles tájékoztató levelek esetében eljárás nem indul, tehát itt megelőző jelleggel próbáljuk a földhasználók figyelmét felhívni, hogy nekik kötelezettsége van, eljárás nem indul, tehát itt még növényvédelmi bírság kiszabására nem kerül sor.
3: Kora esti hírmondó.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban. Közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szentpéter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szentpéter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége. Kiemelték, közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szentpéter és Pál apostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
5: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbesszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
6: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
5: Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
6: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
5: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
4: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A Pécsi Püspöki és Káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló Püspöki és Káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklaton a résztvevők Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede egri cigánypasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor-Gergely utcában. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. A miskolci születésű Molnár korábbi klubjához tér vissza, ugyanis 2025. januárja és 2022. júliusa között Diós Győrben futballozott. A DVTK mellett a Mezőkövesd és a Kisvárda színeiben összesen 197 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. 2025-ben NB2-es bajnoki címet ünnepelhetett Révész Attila csapatában. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a Hullám Rajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
2: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtempáján folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinci Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
3: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a lombfutás trail terepfutó versenyt. A három eseményhez különleges befutóérem rendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mindhárom megmérettetést teljesítik, egy nagy egészé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
0: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
4: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafuttató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizdiga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
5: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
5: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Beszélt a jövőről is.
5: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika rózsafűzér társulatának imacsoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa július éma szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen. A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztat.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
4: A harmadik tizedben egy súlyos beteg édesapa, mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal házas pár mielőbbi gyermek áldásáért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk kereszt, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy házas pár kéri a szűzanya közbenjárását testvéreik és rokonaik Istenhez való megtéréséért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk két súlyos beteg édesanya gyógyulásáért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Az ötödik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhítésére. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltesz. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem annak csak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. A felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a magyar közlönyből, hozzátették. A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és a felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent vagy Uram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
2: Most pedig szólaljon meg a dallam is.

A dallam, amely a férfiak ajkán megszólalt, egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.

0: szent mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
1: Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas! Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas! Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért!

A kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot.

0: Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok, fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádióhullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
1: Futva jöttem, Elibéd, szentélyedbe, Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért. Ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.

0: Örülök, hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszt halálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, A feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, ha nem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénklökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
6: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
1: Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sors című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalom tudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adathalmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudományi terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni, ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom, meg ahogy így az ismerőseim körében, hogyha így átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piac igénye arra, hogy minél több ilyen témájú könyv jelenje meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.
0: Igen, csatlakoznék hozzád, mosolyogva hallgattam, ahogy meséltél, így bevezetőként, hogy vajon mennyire népszerű ez a tudományág. Hát valóban egy olyan dologról beszélünk, ami rólunk szól, emberekről, ami a lélekről szól, ami a mindennapi életünket befolyásolja, hogy mi mennyire vagyunk jól. És most már akár az idősebb generáció is, de a fiatalabb generáció pedig nagyon is figyel arra, hogy valóban megpróbáljon jól lenni, és úgy megélni a mindennapjait, a munkában és a magánéletben is, hogy elégedett és kiegyensúlyozott legyen. Ehhez viszont szerintem elengedhetetlen, és ezt szerintem az írónő is, a pszichológus hogy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az Orvos Tóth Noémi, vagy miért látta ezt szükségességét, miről szól maga a könyv?
1: Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és leveltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy
0: nem. De vajon mi van az adatok mögött?
1: Nagyszülők, dédszülők, ükszülők ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, De mivel lehetne ezt megtölteni? Adattartalom. Hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal. Tehát, hogy élettel szeretnék igen. megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követtem az ezzel kapcsolatos trendeket, már manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfakutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés így a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, hogy mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakutatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából ez senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin ugye azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon, vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és ugye ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztában kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket írt, ahol az ember és a személyiség fejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog. Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is, köztük orvostott Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett, hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért egy sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ezt pedig a köznek, tehát hogy a hétköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült is neki megvalósítani, hiszen hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
0: Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. önmaga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél, háború.

0: vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyv elején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
1: Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem, és akár csak a II. Világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalom és szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi az, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ugye a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet, itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és bár hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert, még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna. Túlságosan merevek, vagy követelőzőek voltak. Ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyozza azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb. De hogy nem lehet mindenért másokat okolni, tehát hogy azért az ember ne essen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
1: Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdi, ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, hogy családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
2: Igen.
1: Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
2: Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb. Tehát, hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsik korban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
1: A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy ezt most ilyen másik fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel, így erről család tagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, de most lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha egy családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, mert nagyon jó beszélgetés indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülést fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekről még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni, mert azért az is fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban tehát a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni. De hogy akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az a címe családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom, a saját kis közösségem, ami ugye a nagy tág családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy a különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az 5. fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfakutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, a családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy hogy van egy örökbefogadás a családunkba, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
2: Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
1: A kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfakutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű ez a családfakutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. És akkor így elgondolkodtam rajta, igen, a családfával, hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek mind a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül generációkon átöröklődött, és mind a mai napig mind a zsidók, mind mi a keresztények minden húsvétkor megemlékezzünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidókulturális hagyományok kapcsán is, 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli. Ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk, így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfakutatóknak, hobbi családfakutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenőim.
2: Kicsit ilyen tyúk vagy tojás,
1: igen.
2: Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat szerdán 14:05-től megismételjük.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 9. részét, melyet Gubács Gabi olvas fel nektek.
2: 3 nap múlva iszonyú zsivaj verte fel húsvéti nyúlék házatáját. A falak remegtek, az ablaküvegek csörömpöltek. Itt ölik egymást, mondták borzongva a járókelők. A szomszédok azonban tudták, hogy csak húsvéti nyúlné mosdatja a gyerekeit, akik alaposan összemaszatolták magukat a tojásfestéssel. Nagyon szépek lettek a tojások, fiam, mondta húsvéti nyúlné Mázolkának. Csak azt nem értem, hogy tudtátok ennyire összekenni magatokat a festékkel. Ez a zöld cím például nem akar lejönni a könyöködről, pedig mióta súrolom. Mami, csupaláb nem mosta meg a térdét, árulkodott Falánka. Csupaláb gyorsan térdére terítette az előkészített törölközőt. 6, 7, 8 számolt húsvéti nyúlné, tehát 2 még hátra van. Kit nem mosdattam még? Rág-rág kajánul jelentette. Fánit és Ugorkát! Hol van szörfülű? Kiáltotta Falánka. Nála maradt a körömrás pólyom.
3: Kint van a konyhán,
2: felelték a többiek.
3: Vasalják a fülét, mert éjjel nagyon összegyűrte.
2: Panaszos hang csendült fel.
4: Ide tettem a tiszta zoknimat a székre, és valaki fölhúzta.
3: Az semmi, igazolta Csupaláb. Nekem kicsenték a cipőmből a fűzőt. Egy nagy csomó van rajta, nem te?
2: Érdeklődött Botfülű.
3: Fáni kötötte fel olyannal a haját.
4: Úgy, Fáni, ide a cipőfűzőmmel!
3: Nem vehetem ki a hajamból, védekezett Fáni, mert akkor újra kellene fésülködnöm.
4: Hát fésülködj,
2: Fáni elszörnyet.
3: Hogy képzeled? 2 egy nap? Különben is sietnem kell, hogy otthon legyek, mire Hercsula macska hazaér.
4: Majd mi haza kísérünk,
2: ajánlotta Szörfülű. Fáni elbúcsúzott húsvéti nyúlnétól, aki köténye csücskével törölgette a szemét. Sajnálom, hogy már elmégy tőlünk, Fánika, mondta elérzékenyülve. Olyan kedves, szelíd, szófogadó kis boszorka vagy.
3: Ha én vendégeskednék valahol 3 napig, én is kibírnám, hogy jól viseljem magamat,
2: jegyezte meg Tappancs.
3: Szeretném tudni, vajon Fáni otthon is olyan hosszan mossa a kezét ebéd előtt?
2: Fáni ezt a kérdést jobbnak látta a füle mellett elengedni. Elindult hát hazafelé a 9 nyúl gyerek kíséretében. Húsvéti nyúlné utánuk kiáltott.
3: Ha valakivel találkoztok, köszönjetek szépen!
2: Illedelmesen 2-esével baktattak az erdei ösvényen. Fáni ment legelől, és olyan izgatott volt, hogy nem is hallotta, amit a többiek beszéltek körülötte.
5: Félek, nagyon félek, gondolta magában. Hát, ha mégsem takarított a seprű, és akkor Hercsula macska világgá kerget engem. Igaz, elmehetnék mondjuk húsvéti nyúlékhoz, de ha sokáig élnék náluk, előbb-utóbb észrevennék, hogy én se vagyok annyira rendes.
4: Sőt,
2: a Hercsula házhoz érkezve Csupaláb így szólt.
3: Mi is bemegyünk egy percre megmelegedni, persze nem maradunk sokáig.
2: Fáni reszkető kézzel illesztette a kulcsot az zárba, és lassan kinyitotta az ajtót.
3: Lábakat letörölni,
2: rendelkezett, és szívére szorított kézzel belépett a konyhába. A piros kőpadló tiszta volt, mint egy porcelántányér. A tűzhelyen barátságosan pattogott a tűz. A fali szekrény polcain katonás rendben sorakoztak a csészék, kancsók, fazekak. Az asztalra honnét-honnét nem, frissen vasalt terítő került. Sehol egy pókháló, sehol egy mágszemnyi piszok. Minden ragyogott a tisztaságtól. Csak a sarokban a seprű volt lucskos és szúrtos. Határtalan örömében Fáni észre sem vette, hogy a nyúlgyerekek gondosan átlépték a lábtörlőt. Sorban álltak a tűzhely előtt, és azon versenyeztek, kinek a cipője körül keletkezik nagyobb tócsa a leolvadt hóból. Fáni kíváncsian szaladt a szobájába. A padló fény lett, akár a tükör. A falra festett virágok üdén virítottak, mintha most kötötték volna őket csokorba. Frissen vasalt függöny a kristálytiszta ablakon. Tiszta, keményített terítő az asztalkán. A kemence tetejéről is eltűnt az a sok limlom, csupán a bűvös füzet maradt ott a ceruzával.
1: Ma Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 9. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
7: Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatják tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot, és szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található. Tehát a bölcsesség és az alázat összetartoznak. Most nézzük az új szövetséget. Jakab leveléből a 4. fejezet, 6. versében olvashatjuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Ez talán a gőgről szóló egyik legfontosabb új szövetségi kijelentés. Péter első leveléből olvasom, 5. fejezet, 5. 6. vers. Öltsétek magatokra az alázatosságot egymás iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tudjuk, hogy Szent Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából, 14. fejezet, 11. vers, mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága, 18. fejezet, 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevélyeket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Viennai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lehet valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogy jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó, gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismerté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha a mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes. Mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolgai iránt, ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki. És ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzága Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt, alázatosan. A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. Azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többé a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az uraházában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is? Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gőg csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjongj lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk, első fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságot is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az első korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára, teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagy Szent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik heteként vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derült, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénklökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Somogyi Márton technikus, Sinkovics Andrea hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval Somosvári Eszter Anna beszélget. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a hétvégén megrendezésre kerülő gasztroplacról beszélgetünk, majd a pajta játéktár lehetőségre hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dalok Dallamok című kiadványról kérdezzük a szerzőt. Végül pedig két EGRI programról, az idei Strauss-estről és a Symphonic Life-ról hallanak beharangozót. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház fél órája szól. Majd a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoralja újhelyi eseményeiről hallanak egy összefoglalót. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján Wagner Anna ötgyermekes édesanyával hallanak beszélgetést, aki mesél mindennapjaikról, arról, hogyan élik az életüket úgy, hogy két gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a három egészséges gyermek mellett. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról, amely a Kerr János László érsek idejében történt himlő elleni védekezést mutatja be. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a papi hivatásról hallanak beszélgetést. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem.
1: Közelkép. Portré műsor a Szent István Rádióban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kós Patriciát, író, szerkesztő, fordítót.
3: Én is üdvözlök mindenkit, szia!
2: Ugye, ahogy felsorolom, hogy mikkel foglalkozol, ez mind egy dologhoz kapcsolódik, az irodalomhoz, a könyvhöz. Első könyves emlék, ha nem is olvasás, hanem csak, hogy könyv, mint olyan.
3: Ó, nem is az első könyves emlék, hanem ezt már több interjúban is elmondtam, hogy nekem, ugye én fantasy zsánerben írok, és nekem az első fantasy könyv, amit olvastam, az Vivian Fabletől volt a Varázsok, aki amúgy szintén magyar írónő. Amúgy imádom a könyveit, tehát mindegyiket, de a Varázsok az nekem egy annyira ikonikus volt, és szerintem emiatt kezdtem el a fantasy vonalon mozogni.
2: És ő azért érdekes, mert nem is fantasy műfajba kezdett, hanem ugye neki voltak az úgynevezett fantasyn kívüli novellái, főleg novellái, egy-két regény, és utána találta meg ő is a fantasyt is, illetve abba saját magát, mert ő is az, aki ezen a zsáneren belül egy saját hanggal rendelkező író.
3: Igen.
2: Tehát megvan az első élményünk Vivian Fabletle, és akkor mikor érezted úgy, hogy szeretnél többet a könyvektől az olvasáson kívül?
3: Bevallom, hogy nagyon nem gondolkodtam ezen a vonalon, tehát én, nekem a végzettségem is teljesen más munkakörökben is dolgoztam. Azt, hogy így szerettem olvasni, meg így a fióknak irogattam, tehát nekem még a családom sem nagyon tudott arról, hogy én ilyen ambíciókkal rendelkezek. Igazából egy idő után elkezdtem szerepjátszani barátokkal, ilyen élő szerepjáték, asztali szerepjáték, és hát nekik megmutattam az írásaimat, és ők biztattak fel, hogy ez jó, keressél kiadót, próbálkozzál, és amikor elkezdtem az interneten kutakodni, akkor találtam meg, hogy vannak regénypályázatok, meg ez egy egész világ gyakorlatilag, ami így kinyílt nekem, és így keveredtem ebbe a világba bele.
2: Ugye a szerepjáték az azért is jó egy írónak, mert ha mondjuk nem feltétlenül játékosként vesz részt benne, hanem kalandmesterként, mesélőként, akkor az lehet egy jó gyakorlat arra, igen, hogy elkezdje, vagy felkészüljön, vagy csak kipróbálja magát egyáltalán, hogy történetmesélés például mennyire megy neki.
3: Igen, igen, ez pontosan így van.
2: Mondtad, hogy abszolút más végzettségeid vannak, és más területeken dolgoztál. Annyira eltér a kettő egymástól?
3: Igen, nekem az eredeti végzettségem az környezetmérnök, én Gödöllőn végeztem, nem pont irodalom. Utána még nagyon sokáig dolgoztam, a Bükki Nemzeti Parkba is adminisztrátorként, meg utána ügyvéd mellett is dolgoztam, személyi asszisztensként, úgyhogy ezek abszolút nem ez a irodalmi világ.
2: Aha. És hogy kezdted el? Tehát mondtad, hogy kinyílt ugye ez a világ azzal, hogy megláttad, hogy vannak pályázatok. Pályáztál esetleg, vagy hogy indítottad?
3: Én azzal indítottam, hogy beküldtem egy kész regényemet egy pályázatra, és én szentül hittem, hogy én meg is fogom nyerni, mert az annyira jó. Na, rögtön az előszűrésen ki is estem. Úgyhogy, de ott komment szekcióban szerkesztőkkel is lehetett beszélgetni, és az egyik szerkesztő mutatott rá nekem, hogy gyakorlatilag az írás is egy szakma, tanulható. És ahogy elkezdtem keresgélni az interneten, találtam is íróiskolákat, elkezdtem magamat képezni. És igazából a szerkesztőképzésre is így jutottam el, amikor már az összes író kurzust elvégeztem, keresgéltem, hogy mi van még, és így került elém, hogy szerkesztőképzés. És gyakorlatilag én arra is csak azért jelentkeztem, hogy íróként szerettem volna jobbá válni, hogy megismerjem a másik oldalt, egy másik szemszöget. Csak aztán ott maradtam a kiadónál, aki ezt a kurzust végezte, munkát ajánlottak, és gyakorlatilag szerelem lett.
2: Uh-huh. És akkor azóta is ott vagy?
3: Most már több kiadónak is bedolgozok, de igen, még ez a könyvmolyképző kiadó, ugye nekik voltak régebben kurzusaik, náluk kezdtem meg, náluk végeztem ezeket több kiadónak is, többek között a könyvmolyképző, a Maxim kiadó, Tuán kiadó, Skarlát kiadó.
2: Igen, tehát jó meg
3: magán, igen, meg magán embereket is vállalok.
2: Értem, tehát aki esetleg ambíciót érez, bármi jelentetésre, akkor
3: igen, akár magánkiadásba, akár pályázatra szeretne felkészülni, és ki kellene neki egy szakmai vélemény a regényéről, vagy akár szerkesztés, megbeszéljük.
2: Ez nagyon érdekel ez, ahogy mondtad, hogy azért kezdted el a szerkesztői képzést is, mert hogy még fejlődni íróként. Mert szerintem így egy átlagember fejébe, vagy mondjuk a hallgatóink fejébe is nem biztos, hogy tiszta az, hogy mi az, hogy szerkesztő, hogy miért van egy író mellett az esetek 99%-ában egy szerkesztő.
3: Erre van egy nagyon jó kis sztorim. Igazából az író a saját maga regényét soha nem úgy látja, ahogy kéne. Nekem is van egy regényem, az jelenleg még elbírálás alatt áll a Maxim kiadónál, ez ilyen sárkányos. Ezzel jártam úgy, hogy az író, hogyha megírja a regényét, akkor keres magának bétákat, akik ugye olvasók, esetleg ebben a zsánerben mozognak, megmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Nekem is vannak már jó kis bevált bétáim, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, és így ők mutattak rá, hogy amúgy ugye tudod, hogy a regény felén a főszereplő megoldja a konfliktust, a problémáját. És így elkezdtem gondolkodni, és tényleg igazatok van. Tehát így a regény fele kuka. És a szerkesztő ezért kell szerintem a írók mellé, mert hogyha nincs is bétája, mert nem mindenki szeret bétáztatni, én is nagyon nehezen kezdtem el ezen a vonalon mozogni, jó kis introvertáltként, de a szerkesztő az segít rámutatni ezekre a hibákra, amit esetleg az író, hiába hogy tudja, mert tanulta ő is, nem vesz észre.
2: Szerintem ez egyébként minden kreatív folyamatra, vagy minden munkára igaz, ugye ezért kell mindenhol egy szupervájzor, mert amit igen. megcsinálok, azt én azt hiszem, hogy persze megcsináltam minden szabályt betartva, teljesen jó minden, és aztán egy friss szem rögtön észrevesz, hogy de itt, meg itt is, ez nem.
3: Igen, ez teljesen így van.
2: És ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye vannak olyan szerzők, akiket nagyon kell szerkeszteni, hiába nagyon jó a sztori, és van olyan, akinél meg alig kell hozzányúlni a szöveghez.
3: Igen, ez is attól függ amúgy, hogy mert lehet, hogy valaki például dramaturgként nagyon erős, tehát a történeti ívéhez nem kell hozzányúlni, viszont mondjuk stilisztikailag meg igen, mert a nyelvi szintje mondjuk nincs azon a szinten, amit a korcsoport elvárna. Tehát itt is a szerkesztések azért különböző rétegen mozognak. Valakinek tényleg a dramaturgiába, a világépítésbe is segíteni kell. Például én is olyan vagyok, hogy a világépítés az nálam azért döcögni szokott. Tehát abba szokott kell lenni a segítség. Viszont van olyan író, akinek meg például a nyelvi szintje tényleg nem ott van, és kicsit nyüstölni kell. Tehát tudja ő, hogy tudom én fiatal korosztálynak írok, akkor kellene bele mondjuk testérzet, de nem az írók nagyon nem szeretik a testérzeteket, úgyhogy nekem is van olyan író, akivel már rendszeresen dolgoztam együtt, és igen, kicsit nyüstölni kell, hogy testérzetet kérek.
2: Nem is gondol ez ember így külső szemlélőként, hogy mennyire szertágazó munkája lehet egy szerkesztőnek.
3: Én azt veszem észre így a embereken, hogy nagyon például a kiadói különböző munkafázisokkal sincsenek tisztában. Tehát keverik, hogy mi a lektor, mi a szerkesztő, mi a korrektor.
2: Tisztába tesszük nekik?
3: Persze, például, hogyha például magyar regényről beszélünk, magyar író beadja a kiadóba a regényét, akkor először is a lektorhoz fog kerülni, aki elolvassa, és egyáltalán megmondja, hogy tovább ajánlja-e. kiadásra. Vannak kiadók, ahol két lektor is van, az a biztos, mert vannak az egyéni preferenciák is, tehát hogy ne vigye el az ember ebbe az irányba, hogy esetleg neki személyesen nem tetszik, de amúgy meg az adott korcsoporthoz tökre passzol az a könyv. Na, hogyha a lektor pozitív véleményt adott, tovább engedték a könyvet, akkor jön a szerkesztő, aki ugye átbeszéli a szerzővel, segít neki esetleg, hogyha a dramaturgiai pontokkal gondok vannak, a világépítésbe, a stilisztikába, mert ugye itt is különválik, van, amikor csak tartalmi szerkesztés, az, amikor a dramaturgiai pontokat, a világot adunk egy kis listát, hogy mi alapján javítson, meg hogy miben kellene még többet beletenni a regénybe, illetve utána még jön a stilisztikai szerkesztés. Én ezt szeretem egybe megcsinálni, mert így is több körös szerkesztésekről beszélünk, tehát nem úgy van, hogy ide adja a regényt az író, és akkor, na akkor én gyorsan belefirkálgatok, ami éppen nekem tetszik, hanem utána még az író is visszakapja, ő javítja a maga kis pontjait, amiket jeleztem neki, utána megint én kapom vissza, ez általában kettő, hogyha kezdő az író, akkor három szerkesztői körről beszélünk. Na és hogyha a szerkesztés megtörténik, kiadónak tovább küldjük, akkor jön a korrektor. Itt is vagy egy, vagy kettő korrektori kör szokott lenni, aki már csak a helyesírási hibákat nézi.
2: Egy szép hosszú alkotói folyamat.
3: Igen, és akkor még a tördelésről ugye nem is beszéltünk, mert ugye...
2: Igen, nyomdába került, tehát muszáj, hogy ez is nézzen ki valahogy, ne olyan legyen, amit csak oda csaptak.
3: Igen, hogyha fordításról beszélünk, akkor kicsit más, mert ugye ott a fordító után kontrollszerkesztő dolgozik. Gyakorlatilag ott egy stilisztikai szerkesztést végzünk a szövegen, illetve célszerű azért az angol, vagy a német, vagy a akármilyen fordítás, tehát a forrás szöveget magát is hozzáolvasni, mert azért szokott olyan előfordulni, hogy félrefordít, félreért valamit, ne adj Isten, kimarad egy-egy szövegrész. Amúgy nálam a fordítás az konkrétan úgy kezdődött, hogy a Tuán kiadónak kontrollszerkesztettem, és észrevettem, hogy a fordító egy komplett fejezetet kihagyott. Hogy ezt hogy sikerült, azt nem tudom mai napig, de lényeg az, hogy szorosak a határidők ilyenkor, én lefordítottam, és leadáskor jeleztem, hogy na valaki azt nézze át. És akkor a kiadóvezető következő e-mailje, nem szeretnél nekünk fordítani?
2: Na de ez azért egy szerencsés véletlen volt akkor.
3: Igen, igen, ez abszolút. Tehát nem is gondoltam ebben, mert nem is éreztem magamnak annyira erősnek, hogy ilyesmivel próbálkozni merjek, de...
2: De így akkor... Adott volt a lehetőség.
3: Igen, adtak esélyt, lehetőséget, úgyhogy rá voltam kényszerítve, hogy kicsit fejlesztem magam.
2: És akkor azóta is megy, nem?
3: Igen, azóta is folyamatosan fordítok.
2: Igen, mert én néztem, hogy Warhammer könyvek is vannak a neved alatt, ugye?
3: Igen.
2: Ami azért egy elég sajátos univerzum, tehát ott az embernek se, ha nem játszott benne, nem olvasott belőle, ugye azért ez egy elég széles, tehát most már filmünk is van belőle, stb. A

0: Az írást azt így félretenném, mert azt nagyon nem tudom beleépíteni a mindennapjaimba. Tehát arra ki van nekem jelölve a vasárnapi nap, azt már így a család is tudja, hogy akkor engem békén kell hagyni, én bezárkózok és írok. Kivétel, amikor mondjuk nagyon határidőre kell valamit írni, akkor minden egyebet félreteszek, és akkor minden nap írok csak. Mert igazából szerintem az írás az nagyon lett, az én agyamat legalábbis nagyon leterheli, tehát mellette nagyon mással nem tudok foglalkozni. Úgyhogy az megmarad a vasárnap, a hétköznapokon meg ugye munkaidőben csinálom az összes többit. Ami nekem fárasztóbb, inkább úgy mondom, az a fordítás, tehát azt napi 1-2 óránál többet nem tudom csinálni, én pont azért én egyszerre több könyvön dolgozok, tehát nálam van mindig fordítás, van szerkesztés, vagy kontrollszerkesztés, van, amikor korrektúra is van nálam, és hogyha az egyikbe elfáradok, mondjuk a fordításba, akkor mondjuk előveszem a szerkesztést, mert az teljesen, nekem teljesen más dolgokat mozgat meg, meg máshogy fáraszt le.
1: Tehát gyakorlatilag az egyik, a másik után akár pihentet is.
0: Igen, igen, abszolút.
1: De az jó, mert így akkor mindig tudsz váltani, viszont tudsz dolgozni folyamatosan.
0: Igen, ha csak fordítanék, akkor szerintem a napi 4 óra munka az így megállítana. Tehát annál többet. Én azt vettem észre magamon, lehet, hogy aki profi, meg évek óta ezt csinálja, az már rutinosabb, nekem nem. Tehát engem nagyon lefáraszt.
1: Angolból fordítasz?
0: Igen, igen, csak angolból. Kontrollszerkesztést azt szoktam német után is vállalni, de az végképp nem annyira stabil nyelvtudás nálam, hogy bemernék vállalni egy fordítás belőle, de nagyon cuki német fordítókkal szoktam együtt dolgozni, akik tényleg le a kalappal előtt, nagyon szeretek vele dolgozni.
1: Pont ez lett volna egy másik, amire kíváncsi vagyok, hogy ugye szerkesztőként egyrészt a hibákat is kell jelezni, az alkotó felé, hogy mi a tapasztalatod, mennyire együttműködőek az alkotók, vagy ez abszolút személyiségfüggő, és nem lehet így ilyen beáltalánosítani?
0: Elég személyiségfüggő, meg az sem mindegy például, hogy én mint szerkesztő, meg fordító nagyon feladatorientált vagyok. Tehát ha nekem megmondják, hogy ez a feladat, akkor én így megyek előre és csinálom. Viszont vannak érzelemorientált szerzők, dolgoztam egyszer egy értelemorientált szerzővel, na vele nem nagyon találtuk meg a hangot, tehát nyilván teljesen más a stílusunk, tudom magamról, hogy keveset dicsérek, de pont egy érzelemorientált író igényli azt, hogy pozitív visszacsatolás legyen a számára, ő abból tud fejlődni. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy én jobban kijövök a feladatorientált szerzőkkel, mert velük nagyon jó megtaláljuk a közös hangot, hogy ez a megyünk előre és legyűrjük a regényt.
1: Aha, igen. Igen, igen, nyilván, mert a másiknek gondolom, hogy a szöveg is jobban egy ilyen kész és szent, és így kell lennie, mert én így tudom, így gondolom, tehát egy ilyen szempontból is nehezebb lehet őket esetleg megközelíteni.
0: Igen, velük finomabban kell bánni, finomabban kell kommunikálni. Nem biztos, hogyha én egy szerkesztői szakszót mondjuk oda teszek neki, hogy léci ezt így, ő azt jó, nem fogja zokon venni. Úgyhogy igen, ők más, de ez amúgy szerintem nagyon, nagyon sok esetben így van, tehát meg kell találni a közös hangot a szerkesztőnek és a szerzőnek, vagy akár a kontrollszerkesztőnek és a fordítónak is, tehát ott is lehetnek olyanok, hogy súrlódás azért.
1: Persze, hát emberek vagyunk, emberekként dolgozunk.
0: De kiadón belül én azt vettem észre, hogy azért ez nem probléma, tehát hogyha én is volt, hogy jeleztem, hogy valakivel nem nagyon találtuk meg a közös hangot, akkor a kiadó megoldotta, és akkor kaptam például én is más embert magam mellé, meg ő is. Tehát ilyen téren a kiadók rugalmasak és figyelembe veszik meg, ugyanúgy, ahogy azt is figyelembe veszik, hogy milyen zsánert adnak az adott embernek. Tehát én például le nem fordítanék történelmi regényt, mert nekem ahhoz rengeteg kutató munka kellene, hogy értsem meg, tudjam meg, pöpec legyen, és az viszont annyira a munka rovására menne, hogy nem tudnám itt határidőre leadni. Valaki meg pont ezt szereti.
1: Hát igen, de lehet, hogy mondjuk ő a történelmet jobban szereti, vagy abban jobban benne van, az érdekli, és akkor lehet, hogy amiatt is választja, mert mondjuk nem kell neki akkora háttérmunkát végezni hozzá, nem tudom, egy adott korszakon belül.
0: Van olyan szerkesztő ismerősöm, aki például civilben történelem tanár.
1: Persze, és akkor
0: ő nyilván nagyon szereti.
1: Aha, ez az ő asztala minden.
0: Úgyhogy, de az a lényeg, hogy ugye a kiadók ezeket figyelembe veszik, és akkor olyat adnak mindig az embernek, amit szeret, amit tud, amiben gyakorlata van.
1: Nyilván, mert ez egy plusz töltet egyrészt ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, másrészt, ha egy kicsit tud hozzá kapcsolódni szívvel is, akkor ugye még jobban növeli a hatékonyságot.
0: Persze, meg ez ugyanolyan, hogy például íróként is mondhatnák nekem, hogy írjak egy sci-fi regényt. Nem tudnék.
1: Persze, mert nem az el hozzád közel.

0: könyvek.
1: Nem is olvasok annyi szkifit, nincs is abszolút gyakorlatom benne. Tényleg ott lennék meglőve, hogy úristen, most akkor mit kéne csinálni.
2: Hogy jött a fantasy? Említetted, hogy játszottatok. Ez volt a kiinduló pontja? Ez lesz az a zsáner, amiben szívesen dolgozol?
1: Igen, az első regényem, amit leadtam, az gyakorlatilag a kalandozásainkat regényesítettem meg, és azt adtam be. Nyilván már így utólag én is látom, hogy ez így nem működött. Meg nyilván nyelvi szintem se volt ott. Megkaptam pár ismerőstől, hogy nagyon szép barokkos körmondataim vannak, és hogy már várták, hogy mikor jön a lajtória, meg a fuszekli, meg hasonló szavak.
2: Hát igen, mert ugye túl egyszerű se lehet nyilván, attól is függ, hogy tényleg milyen zsáner, milyen korcsoport, vagy milyen célcsoport, akinek az ember szállja a könyvet, de valóban ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hű, de választékos, és nem tudom milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
1: Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni.

0: Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
1: Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
0: Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmajképzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
1: Azért ez nem kis munka.
0: Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
1: És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztés azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
0: Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azok már, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a Sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szanaszéjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
1: Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, ami
0: igen,
1: aztán kibomlik az egész folyam.
0: Igen,
1: belőle.
0: Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni, ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény, az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
1: Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal,
0: igen,
1: motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
0: Igen, igen.
1: Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
0: Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
2: Kedves hallgatóink, megismételtük Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünk első részét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk.
3: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag, és Sarkadi

0: Iborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bentlakótaggal. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
1: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta a folyamatos tanulás, a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető Hímző Szakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál Könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítás sorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető Hímző Szakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A 3 év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál Könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál Könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az Ekke csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
1: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez itt a 3. adásunk, és én Bibarka vagyok.
4: Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
5: Sziasztok.
3: Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
5: Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy az alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosómozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
3: Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erre fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
5: Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
3: Ez Angliában indul ki, nem?
5: Így van.
3: A 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
5: Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégium elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napóleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a nevét azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát ha francia
3: kérdés. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
5: Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok, ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották, egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
3: Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbálták bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis franciásteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
5: Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
3: Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
5: Igen, igen. Egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
3: Őt tanítják, igen.
4: Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
3: Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
5: Igen.
3: Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumokról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
5: Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgot írt le, mint ez a kutatás, tehát valóban nincs egy mély, nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetség gondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően hát ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
3: Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
5: Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoliknak a között az első az Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
3: És mi is ez a nyata?
5: Hát ez a nyári találkozó. Ugye hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás van elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
3: Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
4: Kis bulika.
3: Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van, de mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkóron vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni, ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Intercolon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Intercol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat.
5: Igen.
3: És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
5: Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban a minősítés visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Intercol az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
3: Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
5: Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Tegerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
3: Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
5: Igen,
3: amikor teaház, amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyománnyá vált, több éven keresztül is folyt.
5: Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
3: Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
4: A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót hát el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
3: További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
5: Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
3: Lehet, erre rá kéne feküdni.
4: Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
3: Ennek nincsen vége, véges ideje.
4: Igen.
3: Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a Báb színházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
5: Igen.
4: Báb színház, az nagyon jó lenne.
3: Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
4: Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
3: Hú, az nagyon jó volt,
4: de
3: igen.
4: Szeretem a Vitéz Lászlót.
3: Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában. Majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent. Szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
5: Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma a többi épülettel, például B épülettel, vagy az apartmanokkal is, az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
3: Kötelezettségünk.
5: Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkolis élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
4: Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Viborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Viborkának egy ilyen nagyon szuper host.
3: Ó, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
5: Köszönöm.
3: Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
1: Lícomi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
0: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
2: Egy gasztroplac az folytatódik természetesen, mert hogy ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben. Júliusban is legyen gyerekprogram, de azt nem mondtam el, hogy a gasztroplac idén is gyakorlatilag a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszínre a Csengei kertbe, ahol a kulináris élmények mellett a családi programok és a különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket, úgyhogy gyakorlatilag a korai kezdéssel próbálunk kedvezni a családoknak, tehát nem csak a gyerekprogrammal, de egészen este 11-ig várjuk a gasztroplacon az érdeklődőket, tehát 5 órától. Ugye ez nagyon fontos, hogy a előadás az 16 órától kezdődik, és arra külön jegyváltása szükséges, a gasztroplac pedig 5 órától egészen, vagy hát 17 órától egészen este 11-ig. No, és akkor azt szerettem volna még kifejteni, hogy július 4-én a végállomás, Vistrandwine, a bárány és az abodi, a lestján és a karám, a pizza del lupo, a ficak, a szubróza és Sándor Zsolt organikus szülőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel, de majd is különleges kínálata, és hogy itt mi lesz a gyerekprogram, Hisztis király kisasszony lesz. Ez egy zenés interaktív mesedarab, ahol a történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hát én is csak annyit üzennék, hogy sok Hisztis király kisasszony megtanulhatja ezt a mai világunkban is. A nézők együtt hajózhatnak az óperenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek, és a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, mert képzeld el bőbe, hogy a gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
0: Ez tényleg nagyon jó ötlet. A gyerekek szerintem biztosan fogják élvezni ezt a lehetőséget is. Jó belebújni más bőrébe.
2: A gasztroplac meg gyakorlatilag csak azt hozza, amit évek óta megszoktak az emberek, és amit kínálunk, és tényleg azért van mindig, én mondhatom, hogy szinte telt ház a Csengeinek az udvarán.
0: Mondjuk el még egyszer, júliusban, tehát július 4-én lesz a gasztroplac a Csengei kertben.
2: Igen, és akkor 4 órakor kezdünk a gyerekprogrammal, aki csak az előadásra marad, az utána természetesen haza tud menni, aki pedig nem, amen még akar maradni, onnantól már természetesen ingyenes 17 órától a gasztroplac egészen, ahogy ez lenni szokott, tehát hogy ez nem változott.
0: Van még egy program a tarsolyunkban, az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár?
2: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén, mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vármiljőjét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem,
1: Ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül. Hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most. Hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd milyen, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzetnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerni. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovag erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete, és most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is, szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultok, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténete és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak a, amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építtetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig.

0: 40-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovak király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
1: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a Diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
0: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit el akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztenővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük, tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána mivel várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
1: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt.
0: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajtajátéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Bach Antal, Nívó és Promuzeu díjas csembaló művész tanárral beszélgetek. Most ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, a Miskolci Dalok Dallamok című könyve, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
1: Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. Ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam, és hát persze ez volt a kezdet. Rákövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért Miskolci Dalok, Dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolc hoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát 2 kötet, vagy lehet, hogy majd a végén 3 lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, 2 mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, mármint, hogy joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyve, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
0: Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
1: Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezemben a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes emblematikus helyszínek, lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzeti érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek. És amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
1: Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos, zamatú sanzonja, aminek az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Cerkovics Bélának a Lillafüred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban. Az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. És akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy két-háromféle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nő vezényelte, a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát azt persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam, ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt. A határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
1: Az elsőt bontjuk majd két fele, tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
0: Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődés, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
1: Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. A második kötet az, amit már ugye így részén taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
0: Megvolt az igény a kultúrára.
1: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csembaló művész tanárnak, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művésztanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádió hallgatóknak is nagy köszönettel.
0: És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
1: Így legyen.
0: Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovic Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal.

0: Újra Strauss est lesz Szegerben vasárnap 19 órától a Késdobó téren. A hagyományos szabadtéri hangversenyen az Egri Szimfonikus Zenekar lép fel, a megszokott klasszikus operett és keringődalamok mellett musicalek és filmzenék is felcsendülnek. Eger egyik meghatározó programjáról Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallják.
1: Hát igen, most volt egy szünet pár év, de tavaly ismét volt Strauss est, tehát a Strauss est újraéledés az ugye tavaly kezdődött, és akkor most már folytatjuk ismét a Kisdobó téren a szokásos melódiákkal, ugye azért a központban Johann Strauss és a Strauss család muzsikája, de természetesen az operett, illetve hát az egyéb szimfonikus táncok világa is belekeveredik ebbe a műsorba. Idén Szendi Szilvia, Peller Károly lesz a vendégünk, akik hát ugye talán az egyik legismertebb páros az operett világból, és hát mondhatom, hogy most nem a csemegékre helyezzük a hangsúlyt, hanem a nagy slágerekre, úgyhogy mindenki ismert dallamokat fog hallani, és azt gondolom, hogy remélem az idő is kedvez majd, és valóban egy felüdítő vasárnap este lesz ez a Kisdobó téren. Próbáljuk azért mindig változtatni a szólistákat, tényleg rengeteg emberrel dolgoztunk együtt, és ha vannak is visszatérő arcok, megpróbálunk azért mindig újakat bemutatni, fiatalokat is, hát most éppen fordítva, most megpróbáljuk a nagyon régi kedvenceiket visszahívni, de hát mindig más, ugye más énekessel dolgozni, másfajta módon nyúlnak a darabokhoz, mi is próbáljuk a műsort azért úgy alakítani az ő repertoáriukhoz, hát most is éppen az volt, hogy visszadobtam a labdát, és megkérdeztem, hogy mi az, amit ők szeretnének énekelni, és akkor ahhoz igazítom én a többi zenekari számot is, úgyhogy hát ez mindig egy ilyen játék. Azt gondoljuk, hogy a Strauss zene az könnyű zene, nem, hát ez nagyon míves és nagyon, nagyon finom hangzásokat igényel egy jó Strauss keringő, vagy bármilyen polka, tehát hogy ugyanaz egy szórakoztató zene, de a magasabb nívóból, hát azért tudjuk, hogy abban az időben nagy verseny folyt, hogy kiírja a legjobb keringőket, tehát azért ott a Strauss család is keményen, sőt egymással versengve írták a jobbnál jobb zenéket, tehát ki tudott szebben hangszerelni, még finomabban, még izgalmasabb árnyalatokat létrehozni, úgyhogy egyáltalán nem a könnyed megoldás felé vitte ezt a műfajt, hanem pontosan a disziplináltabb, kifinomultabb irányba, ami hát nagyon jót tett ennek a műfajnak. Déli rózsák keringő, vagy a reggeli lapok, vagy a, hát most a Kék Duna, mint Radasszám, nem is mondom, de hát lesz benne szupé is, ugye most is játszottunk Szép Galatea nyitány, tehát egy kicsit a környező szerzők is megszólalnak, és hát persze a Csárdás királynő dallamé, tehát nem fogom most felsorolni az összeset, és megpróbálom megemlékezni azért olyan szerzőkről is, vagy olyan művekről is, amik például most 100 évesek, ez éppen nem Strauss. Tehát, hogyha slágerekről van szó, akkor természetesen olyan 100 éves slágereket is eljátszanánk, amik most ünneplik születésnapjukat, például Kodály Zoltán, Hári János, ami 100 év lett bemutatva, és hát mondjuk az Intermezzo bőven belefér egy ilyen vidám nyári muzsikálásba.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották a most vasárnap megrendezésre kerülő Strauss estről.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek ugye nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérné őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egység tengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
1: Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Az anyja második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötelme és gyönyörűsége, Isten és az ördög egyszerre való jelenlétem, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatotta költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, s csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
2: Nem kéne mindent kimondani,

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 3-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról is hallhatnak, amely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezésről szól. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egy nagyon izgalmas konferencia sorozat második befejező részét rendezte meg a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület. Ennek az első etapja még szeptemberben volt. A címe nagyon érdekes, hogyan írjunk település történetet. Számos előadó volt közöttük, ugye az egyesület tagjai, történészek, a városból ismert emberek. Egyáltalán az, hogy ebben a témában konferenciát rendeznek, itt ugye az ember azt gondolná, hogy ez ilyen célzottan történészeknek szól, vagy inkább azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárki hozzáfoghat település történetet írni. Akivel erről beszélgetek, az Kürti Péter, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagja, de azért, hogy mondjam el, hogy civil foglalkozással az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban történelemtanár, hát mi más, hogyha erről a témáról beszélünk. Szóval kinek ajánlott, ki írhat település történetet?
1: Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. Gyakorlatilag mindenki írhat település történetet, hiszen a település történet az szűkebb régiónknak a története, bár a rendszerváltás után divattá vált az, hogy települések effektíve megrendeltek történészektől település történeti írást, és hát nem is biztos, hogy helyszínen lakó írta ezeket a történeteket. Ez egy módszertani konferencia volt, de azt kell mondani, hogy hál' Istennek nagyon magas szinten sikerült konferencia volt, és nem csak azért, mert az előadók olyan kvalifikáltsággal rendelkeznek, hogy szakmájukból adódóan értenek a történetíráshoz, hanem azért is, mert a témák olyanok voltak, a kutatási területek olyanok voltak, amik alkalmasak arra, hogy egyfajta módszertant adjunk arra, hogy akár egy laikus is hogyan kezdjen neki mondjuk egy történetkutatáshoz, vagy egy történelemkutatáshoz. De nyilvánvalóan ez mondjuk egy családfakutatást, vagy egy szűkebb régiónak egy iskolakutatási példát is mutat. Tehát mindenkit arra bátorítanék, hogy a mi egyesületünk által szervezett konferenciákra azért megpróbálunk majd a médiában megjelenni, de hogy jöjjenek el, hallgassák meg, mert akár egy középiskolai vagy egy felsőfokú az egyetemen egy feladat megoldásához, egy projekt megoldásához mi gyakorlatilag segítséget tudunk adni ezekkel a módszertanokkal.
0: A szeptemberi konferenciának is ez volt a téma, csak annyi előadó volt, hogy ezért fértek be két időpontba? Tehát,
1: így
0: hogy ugyanerről volt
1: így
0: szó
1: van,
0: szeptemberben
1: így van,
0: is.
1: Így van.
0: Most tényleg csak az érdekesség kedvéért, hát ha már önnel beszélgetek, az ön témája, a honismeret helye a történelem oktatásban, hát ugye nyilván testhez álló feladat, hiszen ugye a történelmet oktatja is középiskolában, de itt olyan témák volt,

0: település életében, hogyan anyakönyvezett a plébános, a plébánia története, de például volt gyöngyösi előadónk, aki például az Orci kastély építésének és lakóinak a közösség összetartó erejénél fogva mutatta be a település történetet, az Orci családnak a nőtagjai által végzett karitatív tevékenységek folytán. Vagy volt például, aki mondjuk a vasút telepítése, létrehozása ügyében, mondjuk Füzesabony meghatározó vasúti csomópontjának a oldaláról mutatta meg. Vagy például elnök asszonyunk dr. Szuromi Rita, ő például egy településnek az identitását vizsgálta, hogy hogyan jön létre. Látszólag ezek ilyen unalmas témák lehetnek, de ugyanakkor rendkívül izgalmas. Vasvári Pál azt mondta, hogy 48-as Vasvári, hogy nem kell nekünk elmenni a termopülei szoroshoz, meg Leonidászt felidézni ahhoz, hogy identitástudatunk legyen, hogy a történelemhez kapcsolódjunk. Ennek pedig az az oka, hogy ők külön messzire éltek, nincsen semmi kötődésünk hozzá. Viszont, hogyha a helyi embereknek, azokról, akikről a terek, a nevek vannak, az utcák vannak elnevezve, az épülethez kapcsolódnak. Mi Tegerben egyébként nagyon el vagyunk ilyen szempontból halmozva, hiszen kiemelt történelmi helyszínen élünk, de ezek nagyon fontos dolgok. Na most kérdésre vissza, hogy mi az egérjük. A Verók Attila például onnan közelítette meg a település történetet, hogy mit írnak rólunk. Tehát a külföldi kutatásaiból, a halei kutatásaiból ő kifejezetten azt nézte, hogy mit írnak Egerről a kintiek. Tehát ez egy, és akkor ki kell menni az egérjukból. Tehát hogyha az egérjukban élünk, ugye Dostojevszkijről, akkor csak és kizárólag a mi saját történetünket írjuk meg,
1: a saját magunkról.
0: Igen. És nem biztos, hogy ez helyes.
1: Hát vagy legalábbis több szem többet lát alapon, tehát ugye másképp látja egy külföldi, másképp látja egy itteni, talán aki itt élő, az mondjuk elfogult mindenféle szempontból, akár még a kevesebb több hibát nem vesz észre. Engedje meg, hogy azt megjegyezem, nem értek azzal egyet, legalábbis ugye én most saját véleményemet mondom, hogy ezek nem biztos, hogy érdekes témák. Hát mondjuk lehet,
0: én
1: hogy
0: sem itt értek egyet a saját szavaimmal. Nyilvánvalóan.
1: Nem, ugye valószínűleg itt most még akár be lehet, ha már a mesterséges intelligenciát behoztuk, akkor a másik oly kedvelt témát is be lehetne hozni, hogy ugye generációs különbségek. Tehát ugye azért én egy X generáció vagyok, valószínűleg ön is, vagy valahol ott tartunk egymás határánál. Lehet, hogy az Z generációnak annyira nem érdekes, vagy a többieknek, akik felmenni mennek, de bár ne legyen igazam. Saját példa, mondjuk a Szuromi Ritát, ugye az elnök asszonyt említette, ugye a Délheves elég sok település történetét megírta, és ráadásul itt az a baj, hogy ő nem ott élt, persze neki gyökerei voltak, tehát valamelyest láthatta. Én nagyon szívesen olvastam azt a település történetet, ami az én gyökereim Verpelét történetét írta meg, mert ugye annyira jó volt visszamenni, igen, ott is ott élt a Sztárai Tasziló gróf, és mi volt, és tudom, hogy a dédmamám dolgozott ott, tehát hogy azért, akiben egy picit is mondjuk én is történelem szakos vagyok, tehát nyilván az elfogultság, amit az előbb mondtunk is, ugye az egérjük kapcsán az emberben benne van, de én azt gondolom, hogy az ember szereti a saját gyökereit és a saját múltját megismerni, és igen, itt attól, hogy mi Egerben élünk, azért nagyon sokan valamilyen környező településről költöztek be, ugye a szülők még a nagy lakótelepépítésekkor, ugye a 70-es években, úgyhogy én szerintem ezek nagyon izgalmas témák.
0: Egyébként országos szintű volt a konferencia, tehát ugye ez a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület szervezte, de például Szentesről is volt előadónk, aki szintén Heves megyei kapcsolatok miatt került az előadókba, az előadók sorába, de nyilvánvalóan Heves megyére volt kiépítve ez az egész konferencia, a téma, illetve hát a Heves megyei kutatók voltak jelen, de azt mondom, hogy és hogyha egy kicsit az én kutatásomról is beszélhetünk ennél a konferencián, én teljesen más, én nem is nem helytörténész vagyok, tehát teljesen más kutatási területem van, de gyakorló tanárként engem az érdekelt, hogy mennyire jelenik meg, tehát pont az, amiről beszélt az előbb, hogy ez nem érdekes, vagy nem lehet érdekes más számára, én azt vizsgáltam, hogy a közoktatásban hogyan jelenik meg ez az egész történet. Tehát addig, amíg ugye a konferencia címe az volt, hogy hogyan írjunk jó település történetet, addig én azt tettem föl ilyen költői kérdésként, hogy oké, de minek? Tehát minek írunk település történetet? Tehát ha használja-e valaki a település történetet? Mert hogy ugye a hon és népismeret az gyakorlatilag három szekcióból áll. Áll a történeti ismeretekből, áll a hagyományokból, néphagyományok, tánc, dallamvilág, stb. Hímzés. Illetve a harmadik pedig az a környezeti

Tehát tudom én, van egy bánya, egy barlang, egy fátyolvízesés, stb. Stb. Tehát elködé a három könyv. Nyilván engem a történelmi dolgok érdekeltek, és azt vizsgáltam, és hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert könnyű úgy egy kutatást elindítani, hogyha az ember iskolai igazgatója a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei elnöke, és mintegy 3000 iskolába ment ki a kérdőív, és történelem tanárok írtak vissza, hogy ők hogyan. Van-e például valamiféle periodika a könyvtárban? Vagy például egyénileg kutat? Vagy csak és kizárólag a nemzeti ünnepekkor merülnek föl ezek a dolgok? Például én tanítottam Tiszafüreden, ott ugye a kitelepítések kapcsán ez egy kiemelt ünnep, hiszen ez a helytörténetükhöz szorosan kapcsolódik. De mondhatnám a egészen más dolgokat, tehát mondjuk amit említett, hogy van egy család, aki a tevékenységéhez köthető valami. Általában ugye első világháborús emlékművek köré, 48-as forradalom és szabadságharc ünnepköré vonzódnak ezek a helytörténeti előadások vagy ismeretek, de ez sokkal szélesebb spektrumú, és én ebben a konferencián azt adtam elő, hogy van-e valami ilyen. Hál' Istennek van azért. Uh-huh. Tehát, de a Honismereti Egyesület számára további feladatok derültek ki a kutatásomból, tehát hogy kell jobban ott lenni, hogy kell máshogy ott lenni. És hát valljuk be, hogy azért ezeket a gyerekeket eléggé, most idézőjelben mondom, eluntatjuk ezekkel a dolgokkal, tehát sokkal színesebben kellene ezt csinálni, tehát a módszertanban kellene valamit változtatni, de hát ez nem a mi feladatunk, mi csak ehhez nagyon nagy segítséget tudunk adni.

0: Folytatjuk a beszélgetést Kürti Péterrel, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület egyik tagjával.
1: Ön egy egri középiskolában tanít jelen esetben, de ugye, ahogy említette, Tiszafüreden, meg még ki tudja hány helyszínen tanított élete során. Tehát mondjuk a mai generációs gyerekeknek, nem tudom, amikor egy 19. századi magyar történelmet tanít, oda valahogy beszokott csempészni egy kis település történetet?
2: Igen. Nyilvánvalóan ezért mondtam, hogy Egerben nekünk nagyon könnyű helyzetünk van.
1: De nem feltétlenül Egerről, mondjuk a kápolnai csatánál, mondjuk.
2: Pontosan, tehát mindenhol van valami, és ezt általában egyébként, tehát meg is szokták tenni a történelem tanárok. Sőt, tárgyalási koncentrációban is magyar tanárok, mondjuk irodalmi kapcsolódásokat. Én itt inkább úgy látom, hogy a helytörténetet, mint megyünk több iskolába egyébként, szoktunk előadásokat tartani itt a Honismereti Egyesületben, most az új felállásban, mert azért mert azt is el kell mondani, hogy most azért egy új korszak van az egyesületnél. Tehát én azt mondom, hogy érdekessé kell tenni a történelmet. Tehát a történelem nem csak évszám, személy és esemény, hanem ember. És hogyha ezt meg tudjuk
1: mutatni. És történetek.
2: Mutatni, nem, igen.
1: Tehát úgy történetek, hogy a történelem története.
2: Igen, tehát most mondok egy példát, amit én szoktam használni. Például Várháború kora, 1552, Dobó István. Mindenki ennyit tud. Török. De azt vajon tudjuk-e, hogy mondjuk a 16. században az egri vár építészete az pontosan a 16. századra jellemző és kialakult hadügyi reform csodálatos mintája. Tehát ahogy Bordemisza Gergely felépíti a Gergely bástyát, az tipikusan a várépítészet csimboradzója, hogy hogyan kell védekezni a török támadás ellen a fekete lőpor használatával. Tehát lehet ezt így is elmondani, és nem csak úgy, hogy a gárdonyi kultuszt megpróbáljuk nyilván használni, de én úgy gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal, például most mániám a szuroköntés például, hogy öntötték-e a szurkot a
1: vagy csak leves volt.
2: Vagy még leves is, de hát ez mindegy, tehát miért ment volna föl egy nő, miközben 15 000 puska mered rá az janicsároktól. Na, szóval mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát hogy érdekessé lehet tenni a történelmet, csak ahhoz nyilván használni kell olyan forrásokat, amiket egy jó település történettel meg lehet alapozni.
1: Igen. Mondjuk két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy most, hogyha valaki tényleg most hadtörténeti, vagy építészettörténeti, vagy stratégiai szempontból akarja mondjuk a várháború korát vizsgálni, annak nagyon érdekes ez, hogy az egri vár, az hogyan és milyen módon épült meg. Bornemisza Gergely neve elhangzott, mint ugye egy fontos személy a regényben, de ugye az mekkora csalódás az embereknek, amikor főleg a női olvasóknak, hogy Cecei Éva például nem létezett.
2: Igen.
1: De mondjuk ez nem egy település történeti, csak mondjuk itt érdekességként. A második, arra nem tudom, mennyire emlékszik, ugye a 90-es évektől indult el ugye a PhD, a történelemből mondjuk ugye a magasabb fokozat, és én annyira emlékszem rá, hogy amikor én is csináltam itt a mesterképzés történelemből, akkor az egyik oktatónk volt az, aki azt mondta, hogy már egy kicsit unja azt, hogy mindenki település történetből írja még a kis doktorit is, meg utána, tehát valahogy ezeket a PhD dolgozatokat is annak idején ilyen bátortalanul, ugye mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, most mondtam egy példát, Kápolnál lakott, vagy Hevesben, uh-huh. akkor a Heves vármegye története a 18. században mondjuk olyan érdekes, hogy most bátortalanság, vagy ahhoz mer az ember nyúlni, vagy ahhoz volt anyag, de szóval azért ez a település történet dolog, ez mondjuk a doktoranduszokat is érdekelte.
2: Hát én nem vagyok egyetemi oktató, tehát...
1: Meg nincsen PhD fokozatom, nekem sem, csak tudom, hogy...
2: De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezt azért viszonylag egyszerű kutatni. Tehát mondjuk én országos, én 19. századi huszártörténettel foglalkozom, azt azért lényegesen bonyolultabb, mert több helyről kell összeszedni. Tehát gyanítom, hogy egy ilyen szakdolgozat, vagy egy ilyen PhD fokozatnál ezeket egyszerűbb összeszedni. Tehát, és én azt látom, bár nem tisztem ezt elmondani, hogy gyakorlatilag nagyon kis szegmenseket próbálnak feldolgozni, akár egy szakdolgozatban, akár egy PhD-ban. Tehát nagyon kis szakaszolás van, és mondjuk konkrétan kifejezetten az a cél, hogy csak is kizárólag egy fókuszra koncentráljunk, és nincsen semmiféle ilyen kitekintése ennek a dolognak. Most például, ha már itt a konferenciára a Veró Katila pont ezt mondta, hogy igenis ki kell tekinteni másfelé, tehát meg kell nézni ugye ezt is tanítjuk a középiskolában, hogy amikor egy eszét írunk, akkor van egy bevezető rész, ami a történelemben ugye az előzmény, van egy kidolgozó, a tárgyrész, és akkor van egy befejező rész, amit az irodalom, ami a konklúzió, vagyis akkor, hogy mit okozott ez a történelmi esemény. Úgyhogy, hát igen, tehát ez a, hogy mondjam, a kisebb ellenállás felé megyünk, tehát a könnyebb utat választjuk. Egyébként, hogyha visszatérhetek egy kicsit Bordamisza Gergelyhez, hogy oké, jó, Cece Éva nem volt csalódás. Én dolgoztam a Várhúzalban, tudom, hogy nagyon sok látogató csalódott.
1: Igen.
2: Viszont, hogyha azt elmondjuk, hogy oké, Cece Éva nem létező személy, de emlékszünk-e arra, hogy melyik városban rabolják el Jancsikát?
1: Sopronban,
2: nagyon jó. Bordamisza Gergely igazi feleségét úgy hívták, hogy Ziegler Dorottya. És nem tudom, hogy tudja-e, Soproni. Soproni család. Na most, hogyha egyébként Gárdonyiba pont ez a lényeg, hogy több mélység van. Tehát igaz, neki egy szerelmes az lány kellett, Cece Éva, aki egyébként pécsi.
1: Meg egy hős.
2: Aki egyébként pécsi. Ugye Cece Éva Pécsen van. Uh-huh. Na most Bornemisza Gergely pécsi születésű. Tehát ezek a mérétegek azért, na így már izgalmas. Cece Éva nem volt, de pécsi, aki Bornemisza Gergely, és a felesége, aki soproni, onnan rabolják el.
1: Igen, mert Jancsike. Jó,
2: na most ezek a mélységek így már azért izgalmasabbak, és innentől kezdve nem számít, hogy Cece Éva, vagy Ziegler Dorottya, vagy bármi más.
1: Egyetlen egy kérdés most itt a beszélgetés végén, most ugye ez egy nagyon nagy volumenű konferencia volt országos, ahogy említette, két részletben kellett megtartani. Milyen közeljövőre vonatkozó tervei vannak az Egyesületnek, mondjuk megint egy ilyen érdekes előadói gárdát összeszedni egy konferenciára?
2: Igen. Hát javarészt azért a tagság, tehát az előadói gárda. Lesz további településtörténeti konferencia, és van egyéb más terv is. Azért azt hagyd mondjam el, hogy 35 éves Csifári Gergely kandidátus alapította még 31 néhány fővel az Egyesületet, és hát nyilvánvalóan olyan kiadványokat próbálunk szerkeszteni, illetve olyan megjelenést próbálunk adni a Heves megyei Honismereti Egyesületnek, amivel egyrészt segíthetjük a pedagógusok munkáját, jobban megismerhetjük a településeket, a régiónk történetét és egyéb más nevezetességeit. Hát, hogy konkrétan milyen konferenciák lesznek, azok nyilván mi tagozódunk egy országos honismereti szövetségbe, tehát vele együtt kell ezt megszervezni, de annyira fel vagyunk most töltődve ennek a konferenciának a sikerével, hogy nyilván lesz majd egy konferencián, ennek a konferenciának egy kiadott változata, illetve hát megyünk mindenhova, ahova hívnak, és hát megpróbálunk nagyon érdekes dolgokról beszélni, ami nem csak egy ilyen szigorú, száraz, szakmai, történészi, hanem populáris vonalat, és ott megkülönben mi értelme lenne az egésznek.
1: De egy ismeretterjesztő vonalat, mert ugye azért igen, tehát hogy történelmet lehet történész szemmel előadni, meg lehet közérthetően, és igen, az Egyesületről annyi, mondjuk valószínűleg azért nem kérdeztem rá, mert ugye a Szuromiritával rendszeresen, mert igen, tehát ugye egy pár hónapja újjáalakult, újjászerveződött, ez a 31 néhány évvel ezelőtti egyesület, és azt gondolom, hogy most úgy dübörög, igaz? Tehát, hogy most olyan ereje teljében.
2: Igen, tehát egyrészt megyünk mindenhová.
1: Egyre több tag van.
2: Egyre több tag van, és azért azt hagyd mondjam el, hogy azért egyre több olyan tag van, akinek szakmája is a történelem, nem csak, mert ugye vannak laikusok, tehát vannak egyébként nagyon hasznos munkát végző helytörténészet. Akik szerintem még vonal lehet itt a tagtoborzásban, azok a gyűjtők. Tehát a helyi gyűjtők, és nagyon sok téma van, tehát nem csak a történelem, uh-huh. tehát a néphagyomány, az épített örökség, vagy a meglévő természeti örökségeink, tehát nagyon sok téma van, nagyon sok, de most tényleg dübörgünk, úgy érezzük, hogy most igen, ez egy jó vonal. Elkaptunk egy olyan vonalat, ami nem egy ilyen amatőr szintű, hanem a kettő között tud lavírozni úgy, hogy szigorúan szakmai irányítás van. Több stratégiai partnerünk van, például ilyen a Magyarságkutató Intézet. De terve vannak helyi kiállítóhelyekkel való gyűjteménykezelési munkák, úgyhogy van feladatunk bőven.
1: Kívánok ez nagyon sok sikert, nagyon sok színvonalas előadást. Kürti Péter, köszönöm szépen!

0: Nem olyan rég jelent meg a Magyar Egyház Történeti Vázlatok című folyóiratban dr. Benei Bernadettnek, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosának egy újabb kutatása, mondhatom, hogy újabb, hiszen már nagyon sok kutatásod megjelent, számos témában beszélgettünk. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez a himlő elleni védekezés Pirker János László érseksége idején. Ugye Pirker János László érsek azért olyan érdekes, most két szempontból is volt érdekes, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ugye nekünk a rádióban a Buda Péter atyával van egy Zegri püspököket bemutató sorozat, amelyben majd előbb-utóbb Pirker János Lászlóhoz érkezünk. Hát ő, mondhatom, hogy szinte a reformkor idején volt ugye az zegri érsek, és az, hogy az ő idejére te egy ilyen kutatást találtál, tehát, hogy akkor volt hangsúlyos a himlő, vagy akkor már mondjuk a védekezésről lehetett beszélni?
1: Igazából mindkettőről. A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta. Hát ekkoriban, tehát hogy említettem, hogy a himlőjárvány pusztított, de a 19. század első felében egy másik halálos járvány, a kolera is pusztított Magyarországon. Ez az járvány széklettel vagy hányással szennyezett vízzel, vagy szennyvíz útján terjedt, és nagyon súlyos hányást és hasmenést okozott azoknál, akik elkapták, aminek következtében gyors kiszáradás okozta a halált. És 1831-ben volt az első ilyen nagy kolera járvány Magyarországon, ennek az Inci Ferenc is áldozatául esett, 237 000 halottja volt ennek a járványnak. Tehát ez a kettő gyakorlatilag itt a 19. század első évtizedeiben együtt pusztította a lakosságot sajnos, és Pirker idejében is ő is fontosnak tartotta, hogy az oltakozást propagálják, erre buzdítsák a híveket, készítettek oltásra a buzdító cédulákat, ismeretterjesztő kiadványokat, amiket a keresztelés folyamán a keresztülőknek is osztogattak például.
0: Tehát gondolom úgy volt, hogy mondjuk a plébániákon helyezték el, mint mondjuk akár egy szórólapot.
1: Hát, de végül is, akár igen. Illetve hát például volt egy olyan szabály is ekkoriban, hogy a tanoncok csak oltással rendelkezve léphettek be a céhekbe. Tehát ez párhuzam válítható mostani védekezés a COVID idején is megfigyelhető volt, hogy kérték bizonyos helyeken a védőoltás meglétét. Amikor volt egy konferencia néhány évvel ezelőtt Pirker János érsekségével kapcsolatban, és előadáshoz kerestem témát, és a Földházmegyei Levéltárban találtam egy Vékonyka iratanyagot, ami a himlő elleni védekezéssel foglalkozott, és speciálisan Szabolcs vármegyei adatokat tartalmazott ez az anyag, uh-huh. És erre építettem fel ezt a cikkemet, vagy ezt a kutatásomat.
0: Annyira sok kérdés megfogalmazódott bennem, tehát egyáltalán, hogy a 18. század végén beszélünk arról, hogy a himlőre egyáltalán egy oltás készült, talán ez volt az az oltás, amit a tehénnyirokból nyerte az az Edward Jenner. Az, hogy egyáltalán az akkori viszonyok között mikorra érkezhetett be Magyarországra, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye Pirker 1826-tól volt, meg mondjuk már talán az elődjei is, tehát hogy viszonylag hamar beérkezett, igen, és igen, terjedt Európában.
1: De nem volt annyira szervezett, tehát hogy ezt így nem is lehetett olyan mai értelembe vett kötelezően előírni akkoriban, csak így a jótékony hatása mellett próbáltak érvelni többen is, vármegyei bizottságok, vagy a egyházi vezetők például. És visszatérve Szabolcs vármegyéhez, egyházi személyek készítettek jelentéseket, tehát plébánosok, kurátorok, és a különböző helységekből jöttek be adatok, Nyírbátorból, Pócspetriből, Újfehértóról, Orosról, Nyíradonyból, levelekről, Napkorból, Lugosról, és közölték, hogy a 30-as években hány gyereket sikerült beoltani, illetve hogy zajlott az oltakozás.
0: Mert hogy alapvetően gyerekeket oltottak?
1: Igen, igen. Mondjuk volt ez az egészségügyi bizottság, ugye a Vármegyei Bizottság, ott azért úgy felnőttekkel is foglalkoztak, vagy felnőttek oltásával is foglalkoztak, tehát például megszabták, hogy mutassanak példát a földes urak is az oltakozásban, meg a nemesek is, és akkor, hogy 12 krajcát kellett fizetnie egy köznemesnek az oltásért, vagy főnemesnek ettől többet, de saját belátása szerint a szegényebbeknek ingyenes volt. Tehát, hogy így próbáltak több embert is, de érdekes módon ezek a beoltottakra vonatkozó adatok így gyermekekre lebontva jelennek meg. És megjelenik ezekben a jelentésekben az is természetesen, hogy milyen gátló tényezőkbe botlottak a korszakban, amik az oltakozás menetét befolyásolták. Egyik ilyen volt például az orvoshiány.
2: Akkor ezek szerint ez nem csak mai probléma.
1: Igen, igen. És ezt az orvoshiányt, ráadásul, amit említettem, az 1831-ben kitörő kolera járvány még tovább súlyosbította. Egy orvosnak volt, akinek nagyon nagy területet kellett volna ellátnia. Oltás szempontjából panaszkodnak emberi hanyagságra, hogy egy-egy adott orvos egy-egy helységben hanyagul végezte el a feladatát, kevés embert oltott, többet is be lehetett volna oltani. Illetve nem szabolcsi adat, egy 1820-as adat, hogy a mátrai és tarnai járásokban a szülők ellenállásába ütköztek, hogy nem engedték, hogy a gyermekeiket beoltsák.
2: Igen, mert ez nyilvánvalóan most ez nem egy olyan fajta ellenvetés lehetett, mint mondjuk manapság, hogy az oltóanyag összetételétől féltek, hanem magát ezt az oltást ilyen ördögtől valónak gondolhatták, igen, nem mondjuk egy akkori egyszerűbb népek.
1: És ez mondjuk párhuzamban állítható az úgynevezett kolera lázadásokkal is, ugye ott is az volt, hogy a kutakvizet próbálták tisztítani a vármegyei hatóságok, de a szegény emberek azt hitték, hogy őket akarják megmérgezni, zivóvizeket mérgezik.
2: Érdekesek ezek a dolgok. Igen. Az, hogy például orvoshiány van, tényleg az, hogy akkor nem akarjuk meg, mert ugye félünk az ismeretlentől, ezek tulajdonképpen akkor most 200 évvel később ugyanúgy érvényesek, mert hogy a 6 évvel ezelőtti Covid járvánnyal kapcsolatban is ugye mennyi, emlékszünk, hogy olyan sokan nem akarták magukat beoltatni, hát nyilván különböző okok miatt, de nem is ez a téma. Tehát az, hogy te egyáltalán egy ilyen himlős kolerás témát felkutatsz, teljesen a véletlen művet, tehát neked nem ez a fő szakterületed. Ugye egy latin szövegekkel kapcsolatban volt.
1: Igen, középkor, újkori magyarországi latin nyelvű történetírással foglalkozom.
2: Igen, csak hogy ennek kapcsán egyáltalán ez előjött. Mondjuk itt beszélgetünk a Főegyház megyei levéltárban, nyilván Szabolcs-Szatmár már Bereg megye ugyanúgy az egri egyház megyéhez tartozott, tehát mondjuk a többi megyéből semmilyen ilyen adatocska nem került elő, bár még tehát minden anyagotok már feldolgozott, amit van a levéltárban?
1: Nem.
2: Tehát, hogy ez még csiliárd-milliárd anyag, amire még évek lesznek. Említetted, hogy olyan érdekes volt, hogy például a kereszteléskor ismeretterjesztő cédulákkal hívták fel a figyelmet az oltásra. Hát most a kérdés az, hogy milyen nyelven?
1: Igen, itt vegyes etnikumú lakosság élt már ebben az időben is, és magyar, szlovák és német nyelven jelentek meg ezek a kiadványok, amiket osztogattak.
2: Az, hogy itt az emberek tiltakoztak ellene, nyilvánvalóan ma már nem nagyon beszélünk himlőről, illetve milyen himlőről beszélünk, Bárány himlő, Rózsa himlő, ezek ugye másfajta típusok, de ugye ezek ellen is van oltás, meg hát ugye nem halálos kimenetelőek, de egy ilyen tényleg országot, félföldrészeket pusztító járványoknál azért egy idő után kötelezővé fogják tenni az oltásokat, ez is megtörtént.
1: 1876-ban tették kötelezővé.
3: Az elmúlt percekben dr. Benei Bernadettel, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosával beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, mai közéleti műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztők Lész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik heteként vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. A 14. Leó az amerikai szabadság érdem érem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videóüzenetben szólt a philadelphiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van többek között Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját, azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot, és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdemérem átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezetbűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezet bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pahu atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét. Különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
0: Merili nővér, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leo pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio Biborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlas prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata, az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
1: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek, ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szentszék javára. Az adomány

0: melyek nehéz helyzetben vannak. Három tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szemináristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kapvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen: a pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
1: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk az előző adás témáját, amely az Isten hit volt. A beszélgetés dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezeti. Beszélgető társai Laskai Anna, az intézmény impulzus csoportjának tagja, szaktájékoztató. Dr. Habil Szűcs Zoltán, az egyetem pedagógiai karának dékánja, és dr. Kovács László, a pedagógiai kar docense lesz.
3: Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, annál

0: Ával Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs, és ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a föld életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriási, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Hát ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És Annát szeretném először kérdezni.
1: Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, úgy tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
2: Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belőlül úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott. Ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban. Nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal-sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a Szent Misén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, és gyakorlatilag sehol nem fog megállni, tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
0: Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
3: Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy meg tudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.

0: van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházi intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán, hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak. Tehát, hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mindarról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
2: Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában majd gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat. Tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiummal laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hoztam magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, itt hallgatva Dékán úrat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkbe szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat, de én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, ahogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogy ha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
0: Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy Biblia óra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a 2 adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk szinódust tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha ugye az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően, hogy annak az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel. És hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával, és dr. Kovács Lászlóval, a pedagógiai kar docensével beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban Kós Patricia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünket ismételjük meg. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk az Edelényi és Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott egy előadást. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Heves vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról, mely a Pirker János László és a idejében történt himlő elleni védekezést mutatja be. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesztár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kosszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Hallgass meg, Uram, és légy irgalmas hozzám. Istenem, te légy a támaszom. Sírásomat örömre váltottad, Uram, Istenem, örökké áldalak. Olvasom a 29. Zsoltárban. Mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. A beteg ugyanis a saját hite és az egyház hite által üdvözül. Ez a hit Krisztus halálára és feltámadására irányul, amelyből a szentség hatékonysága ered. Előre is tekint az eljövendő országba, melynek ez a szentség a záloga, írja a szertartáskönyv a betegek kenetéről. Kérjük az ég szentjeit, hogy már most részesítsenek valamennyire az ő örömükben és hálájukban, és esdjék ki számunkra, hogy egykor mi is, miként ők is, az égben örvendezhessünk annak, hogy itt a földön egy kissé szenvedtünk, de nagyon hittünk. Uram, ma este az összes elhagyottakra gondolok, mindazokra, akik egyedül, szörnyen egyedül vannak, mert rád, Uram, sohasem hagyatkoztak. Te, Uram, te a közösséget akarod, hogy a bűn tépte szakadék dacára egymáshoz kapcsolódjunk. Te akarod, hogy egyek legyünk, mint ahogy az Atya és te egyek vagytok.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, amit csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kós Patriciát, író, szerkesztő, fordítót.
3: Én is üdvözlök mindenkit, szia!
2: Ugye, ahogy felsorolom, hogy mikkel foglalkozol, ez mind egy dologhoz kapcsolódik, az irodalomhoz, a könyvhöz. Első könyves emlék, ha nem is olvasás, hanem csak, hogy könyv, mint olyan.
3: Ó, nem is az első könyves emlék, hanem ezt már több interjúban is elmondtam, hogy nekem, ugye én fantasy zsánerben írok, és nekem az első fantasy könyv, amit olvastam, az Vivian Fabletől volt, a Varázslók, aki amúgy szintén magyar írónő. Amúgy imádom a könyveit, tehát mindegyiket, de a Varázslók az nekem egy annyira ikonikus volt, és szerintem emiatt kezdtem el a fantasy vonalon mozogni.
2: És ő azért érdekes, mert nem is fantasy műfajba kezdett, hanem ugye neki voltak az úgynevezett fantasyn kívüli novellái, főleg novellái, egy-két regény, és utána találta meg ő is a fantasyt is, illetve abba saját magát, mert ő is az, aki ezen a zsáneren belül egy saját hanggal rendelkező író.
3: Igen.
2: Tehát megvan az első élményünk Vivian Fabletlel, és akkor mikor érezted úgy, hogy szeretnél többet a könyvektől az olvasáson kívül?
3: Bevallom, hogy nagyon nem gondolkodtam ezen a vonalon, tehát én, nekem a végzettségem is teljesen más munkakörökben is dolgoztam. Azt, hogy így szerettem olvasni, meg így a fióknak irogattam, tehát nekem még a családom sem nagyon tudott arról, hogy én ilyen ambíciókkal rendelkezek. Igazából egy idő után elkezdtem szerepjátszani barátokkal, ilyen élő szerepjáték, asztali szerepjáték, és hát nekik megmutattam az írásaimat, és ők biztattak fel, hogy ez jó, keressél kiadót, próbálkozzál, és amikor elkezdtem az interneten kutakodni, akkor találtam meg, hogy vannak regénypályázatok, meg ez egy egész világ gyakorlatilag, ami így kinyílt nekem, és így keveredtem ebbe a világba bele.
2: Ugye a szerepjáték az azért is jó egy írónak, mert ha mondjuk nem feltétlenül játékosként vesz részt benne, hanem kalandmesterként, mesélőként, akkor az lehet egy jó gyakorlat arra, igen, hogy elkezdje, vagy felkészüljön, vagy csak kipróbálja magát egyáltalán, hogy történetmesélés például mennyire megy neki.
3: Igen, igen, ez pontosan így van.
2: Mondtad, hogy abszolút más végzettségeid vannak, és más területeken dolgoztál. Annyira eltér a kettő egymástól?
3: Igen, nekem az eredeti végzettségem az környezetmérnök, én Gödöllőn végeztem, nem pont irodalom. Utána még nagyon sokáig dolgoztam, Bükki Nemzeti Parkba is adminisztrátorként, meg utána ügyvéd mellett is dolgoztam, személyi asszisztensként, úgyhogy ezek abszolút nem ez a irodalmi világ.
2: Aha. És hogy kezdted el? Tehát mondtad, hogy kinyílt ugye ez a világ azzal, hogy megláttad, hogy vannak pályázatok. Pályáztál esetleg, vagy hogy indítottad?
3: Én azzal indítottam, hogy beküldtem egy kész regényemet egy pályázatra, és én szentül hittem, hogy én meg is fogom nyerni, mert az annyira jó. Na, rögtön az előszűrésen ki is estem. Úgyhogy, de ott komment szekcióban szerkesztőkkel is lehetett beszélgetni, és az egyik szerkesztő mutatott rá nekem, hogy gyakorlatilag az írás is egy szakma, tanulható. És ahogy elkezdtem keresgélni az interneten, találtam is íróiskolákat, elkezdtem magamat képezni. És igazából a szerkesztőképzésre is így jutottam el, amikor már az összes író kurzust elvégeztem, keresgéltem, hogy mi van még, és így került elém, hogy szerkesztőképzés. És gyakorlatilag én arra is csak azért jelentkeztem, hogy íróként szerettem volna jobbá válni, hogy megismerjem a másik oldalt, egy másik szemszöget. Csak aztán ott maradtam a kiadónál, aki ezt a kurzust végezte, munkát ajánlottak, és gyakorlatilag szerelem lett.
2: Uh-huh. És akkor azóta is ott vagy?
3: Most már több kiadónak is bedolgozok, de igen, még ez a könyvmajképző kiadó, ugye nekik voltak régebben kurzusaik, náluk kezdtem meg, náluk végeztem ezeket több kiadónak is, többek között a könyvmajképző, a Maxim kiadó, Tuán kiadó, Skarlát kiadó.
2: Igen, tehát jó
3: meg magán, sor. Igen, meg magán embereket is vállalok.
2: Értem, tehát aki esetleg ambíciót érez, bármi jelentetésre, akkor
3: igen, akár magánkiadásba, akár pályázatra szeretne felkészülni, és ki kellene neki egy szakmai vélemény a regényéről, vagy akár szerkesztés, megbeszéljük.
2: Azt is. Ez nagyon érdekel ez, ahogy mondtad, hogy azért kezdted el a szerkesztői képzést is, mert hogy még fejlődni íróként. Mert szerintem így egy átlagember fejébe, vagy mondjuk a hallgatóink fejébe is nem biztos, hogy tiszta az, hogy mi az, hogy szerkesztő, hogy miért van egy író mellett az esetek 99%-ában egy szerkesztő.
3: Erre van egy nagyon jó kis sztorim. Igazából az író a saját maga regényét soha nem úgy látja, ahogy kéne. Nekem is van egy regényem, az jelenleg még elbírálás alatt áll a Maxim kiadónál, az ilyen sárkányos. Ezzel jártam úgy, hogy az író, hogyha megírja a regényét, akkor keres magának bétákat, akik ugye olvasók, esetleg ebben a zsánerben mozognak, megmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Nekem is vannak már jó kis bevált bétáim, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, és így ők mutattak rá, hogy amúgy ugye tudod, hogy a regény felén a főszereplő megoldja a konfliktust, a problémáját. És így elkezdtem gondolkodni, és tényleg, igazatok van. Tehát így a regény fele kuka. És a szerkesztő ezért kell szerintem a írók mellé, mert hogyha nincs is bétája, mert nem mindenki szeret bétáztatni, én is nagyon nehezen kezdtem el ezen a vonalon mozogni jó kis introvertáltként, de a szerkesztő az segít rámutatni ezekre a hibákra, amit esetleg az író, hiába, hogy tudja, mert tanulta ő is, nem vesz észre.
2: Szerintem ez egyébként minden kreatív folyamatra, vagy minden munkára igaz, ugye ezért kell mindenhol egy szupervájzor, mert amit igen. megcsinálok, azt én azt hiszem, hogy persze megcsináltam minden szabályt betartva, teljesen jó minden, és aztán egy friss szem rögtön észrevesz, hogy de itt, meg itt is, ez nem.
3: Igen, ez teljesen így van.
2: És ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye vannak olyan szerzők, akiket nagyon kell szerkeszteni, hiába nagyon jó a sztori, és van olyan, akinél meg alig kell hozzányúlni a szöveghez.
3: Igen, ez is attól függ amúgy, hogy mert lehet, hogy valaki például dramaturgként nagyon erős, tehát a történeti ívéhez nem kell hozzányúlni, viszont mondjuk stilisztikailag, meg igen, mert a nyelvi szintje mondjuk nincs azon a szinten, amit a korcsoport elvárna. Tehát itt is a szerkesztések azért különböző rétegen mozognak. Valakinek tényleg a dramaturgiába, a világépítésbe is segíteni kell. Például én is olyan vagyok, hogy a világépítés az nálam azért döcögni szokott. Tehát abba szokott kelleni a segítség. Viszont van olyan író, akinek meg például a nyelvi szintje tényleg nem ott van, és kicsit nyüstölni kell. Tehát tudja ő, hogy tudom én fiatal korosztálynak írok, akkor kellene bele mondjuk testérzet, de nem az írók nagyon nem szeretik a testérzeteket, úgyhogy nekem is van olyan író, akivel már rendszeresen dolgoztam együtt, és igen, kicsit nyüstölni kell, hogy testérzetet kérek.
2: Nem is gondolom ez ember így külső szemlélőként, hogy mennyire szertágazó munkája lehet egy szerkesztőnek.
3: Én azt veszem észre így a embereken, hogy nagyon például a kiadói különböző munkafázisokkal sincsenek tisztában. Tehát keverik, hogy mi a lektor, mi a szerkesztő, mi a korrektor.
2: Tisztában tesszük nekik?
3: Persze, például, hogyha például magyar regényről beszélünk, magyar író beadja a kiadóba a regényét, akkor először is a lektorhoz fog kerülni, aki elolvassa, és egyáltalán megmondja, hogy tovább ajánlja-e kiadásra. Vannak kiadók, ahol két lektor is van, az a biztos, mert vannak az egyéni preferenciák is, tehát hogy ne vigye el az ember ebbe az irányba, hogy esetleg neki személyesen nem tetszik, de amúgy meg az adott korcsoporhoz tökre passzol az a könyv. Na, hogyha a lektor pozitív véleményt adott, tovább engedték a könyvet, akkor jön a szerkesztő, aki ugye átbeszéli a szerzővel, segít neki esetleg, hogyha a dramaturgiai pontokkal gondok vannak, a világépítésbe, a stilisztikába, mert ugye itt is különválik, van, amikor csak tartalmi szerkesztés, az, amikor a dramaturgiai pontokat, a világot adunk egy kis listát, hogy mi alapján javítson, meg hogy miben kellene még többet beletenni a regénybe, illetve utána még jön a stilisztikai szerkesztés. Én ezt szeretem egybe megcsinálni, mert így is több körös szerkesztésekről beszélünk, tehát nem úgy van, hogy ide adja a regényt az író, és akkor, na akkor én gyorsan belefirkálgatok, ami éppen nekem tetszik, hanem utána még az író is visszakapja, ő javítja a maga kis pontjait, amiket jeleztem neki, utána megint én kapom vissza, ez általában kettő, hogyha kezdő az író, akkor három szerkesztői körről beszélünk. Na és hogyha a szerkesztés megtörténik, kiadónak tovább küldjük, akkor jön a korrektor. Itt is vagy egy, vagy kettő korrektori kör szokott lenni, aki már csak a helyesírási hibákat nézi.
2: Egy szép, hosszú alkotói folyamat.
3: Igen, és akkor még a tördelésről ugye nem is beszéltünk, mert ugye...
2: Igen, nyomdába került, tehát muszáj, hogy ez is nézzen ki valahogy, ne olyan legyen, amit csak oda csaptak.
3: Igen, hogyha fordításról beszélünk, akkor kicsit más, mert ugye ott a fordító után kontrollszerkesztő dolgozik. Gyakorlatilag ott egy stilisztikai szerkesztést végzünk a szövegen, illetve célszerű azért az angol, vagy a német, vagy a akármilyen fordítás, tehát a forrás szöveget magát is hozzáolvasni, mert azért szokott olyan előfordulni, hogy félrefordít, félreért valamit, ne adj Isten kimarad egy-egy szövegrész. Amúgy nálam a fordítás az konkrétan úgy kezdődött, hogy a Tuan kiadónak kontrollszerkesztettem, és észrevettem, hogy a fordító egy komplett fejezetet kihagyott. Hogy ezt hogy sikerült, azt nem tudom mai napig, de lényeg az, hogy szorosak a határidők ilyenkor, én lefordítottam, és leadáskor jeleztem, hogy na valaki azt nézze át. És akkor a kiadóvezető következő e-mailje, nem szeretnél nekünk fordítani?
2: Na de ez azért egy szerencsés véletlen volt akkor.
3: Igen, igen, ez abszolút. Tehát nem is gondoltam ebben, mert nem is éreztem magamnak annyira erősnek, hogy ilyesmivel próbálkozni merjek, de...
2: De így akkor... Adott volt a lehetőség.
3: Igen, adtak esélyt, lehetőséget, úgyhogy rá voltam kényszerítve, hogy kicsit fejlesztem magam.
2: És akkor azóta is megy, nem?
3: Igen, azóta is folyamatosan fordítok.
2: Igen, mert én néztem, hogy Warhammer könyvek is vannak a neved alatt, ugye?
3: Igen.
2: Ami azért egy elég sajátos univerzum, tehát ott az embernek se, ha nem játszott benne, nem olvasott belőle, ugye azért ez egy elég széles, tehát most már filmünk is van belőle, stb., akkor azért annak nagyon utána kell nézni, hogy
3: igen.
2: Mi, hogy mint. Ráadásul vannak magyar fordítások, tehát akkor megint, hogy na, ezt ő így, akkor én így.
3: Igen, úgy, igen.
2: Úgyhogy ez egy kemény munka lehetett, gondolom én.
3: A Warhammer az, igen, az nekem nagyon feladta a leckét azért, mert bevallom, hogy én azzal nem is játszottam, nem is nagyon ismertem, tehát így tudtam, hogy van, és pont.
2: Egyébként most ez megint olyan kérdés lesz, amit szerintem százszor megkérdeztek tőled, és mindig megkérdezik, hogyha az ember ugye több dologgal foglalkozik, hogy írás, fordítás, szerkesztés. Van-e kedvenc, vagy a munkafolyamatokból van-e olyan, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
3: Nagyon hangulatfüggő nálam. Az írást azt így félretenném, mert azt nagyon nem tudom beleépíteni a mindennapjaimba. Tehát arra ki van nekem jelölve a vasárnapi nap, azt már így a család is tudja, hogy akkor engem békén kell hagyni, én bezárkózok és írok. Kivétel, amikor mondjuk nagyon határidőre kell valamit írni, akkor minden egyebet félreteszek, és akkor minden nap írok csak. Mert igazából szerintem az írás az nagyon lett, az én agyamat legalábbis nagyon leterheli, tehát mellette nagyon mással nem tudok foglalkozni. Úgyhogy az megmarad a vasárnap, a hétköznapokon meg ugye munkaidőben csinálom az összes többit. Ami nekem fárasztóbb, inkább úgy mondom, az a fordítás, tehát azt napi 1-2 óránál többet nem tudom csinálni, én pont ezért én egyszerre több könyvön dolgozok, tehát nálam van mindig fordítás, van szerkesztés, vagy kontrollszerkesztés, van, amikor korrektúra is van nálam, és hogyha az egyikbe elfáradok, mondjuk a fordításba, akkor mondjuk előveszem a szerkesztést, mert az teljesen, nekem teljesen más dolgokat mozgat meg, meg máshogy fáraszt le.
2: Tehát gyakorlatilag az egyik, a másik után akár pihentet is.
3: Igen, igen, abszolút.
2: De ez jó, mert így akkor mindig tudsz váltani, viszont tudsz dolgozni folyamatosan.
3: Igen, ha csak fordítanék, akkor szerintem a napi 4 óra munka az így megállítana. Tehát annál többet. Én azt vettem észre magamon, lehet, hogy aki profi, meg évek óta ezt csinálja, az már rutinosabb, nekem nem. Tehát engem nagyon lefáraszt.
2: Angolból fordítasz?
3: Igen, igen, csak angolból. Kontrollszerkesztést azt szoktam német után is vállalni, de az végképp nem annyira stabil nyelvtudás nálam, hogy bemernék vállalni egy fordítás belőle, de nagyon cuki német fordítókkal szoktam együtt dolgozni, akik tényleg le a kalappal előtt, nagyon szeretek vele dolgozni.
2: Pont ez lett volna egy a másik, amire kíváncsi vagyok, hogy ugye szerkesztőként egyrészt a hibák

0: tudom magamról, hogy keveset dicsérek, de pont egy érzelemorientált író igényli azt, hogy pozitív visszacsatolás legyen a számára, ő abból tud fejlődni. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy én jobban kijövök a feladatorientált szerzőkkel, mert velük nagyon jó megtaláljuk a közös hangot, hogy ez a megyünk előre és legyűrjük a regényt.
1: Aha, igen. Igen, igen, nyilván, mert a másiknak gondolom, hogy a szöveg is jobban egy ilyen kész és szent, és így kell lennie, mert én így tudom, így gondolom, tehát egy ilyen szempontból is nehezebb lehet őket esetleg megközelíteni.
0: Igen, velük finomabban kell bánni, finomabban kell kommunikálni. Nem biztos, hogyha én egy szerkesztői szakszót mondjuk oda teszek neki, hogy léci ezt így, ő azt jó, nem fogja zokon venni. Úgyhogy igen, ők más, de ez amúgy szerintem nagyon, nagyon sok esetben így van, tehát meg kell találni a közös hangot a szerkesztőnek és a szerzőnek, vagy akár a kontrollszerkesztőnek és a fordítónak is, tehát ott is lehetnek olyanok, hogy surlódás azért.
1: Persze, hát emberek vagyunk, emberekként dolgozunk.
0: De kiadón belül én azt vettem észre, hogy azért ez nem probléma, tehát hogyha én is volt, hogy jeleztem, hogy valakivel nem nagyon találtuk meg a közös hangot, akkor a kiadó megoldotta, és akkor kaptam például én is más embert magam mellé, meg ő is. Tehát ilyen téren a kiadók rugalmasak, és figyelembe veszik meg. Ugyanúgy, ahogy azt is figyelembe veszik, hogy milyen zsánert adnak az adott embernek. Tehát én például le nem fordítanék történelmi regényt, mert nekem ahhoz rengeteg kutató munka kellene, hogy értsem meg, tudjam meg, pöpec legyen, és az viszont annyira a munka rovására menne, hogy nem tudnám itt határidőre leadni. Valaki meg pont ezt szereti.
1: Hát igen, de lehet, hogy mondjuk ő a történelmet jobban szereti, vagy abban jobban benne van, az érdekli, és akkor lehet, hogy amiatt is választja, mert mondjuk nem kell neki akkora háttérmunkát végezni hozzá, nem tudom, egy adott korszakon belül.
0: Van olyan szerkesztő ismerősöm, aki például civilben történelem tanár.
1: Persze,
0: és akkor ő nyilván nagyon szereti.
1: Aha, ez az ő asztala minden.
0: Úgyhogy, de az a lényeg, hogy ugye a kiadók ezeket figyelembe veszik, és akkor olyat adnak mindig az embernek, amit szeret, amit tud, amiben gyakorlata van.
1: Nyilván, mert ez egy plusz töltet egyrészt ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, másrészt, ha egy kicsit tud hozzá kapcsolódni szívvel is, akkor ugye még jobban növeli a hatékonyságot.
0: Persze, meg ez ugyanolyan, hogy például íróként is mondhatnák nekem, hogy írjak egy sci-fi regényt. Nem tudnék.
1: Persze, mert nem az elhozzád közel nyilván.
0: Nem is olvasok annyi szkifit, nincs is abszolút gyakorlatom benne. Tényleg ott lennék meglőve, hogy úristen, most akkor mit kéne csinálni.
1: Hogy jött a fantazi? Említetted, hogy játszottatok. Ez volt a kiinduló pontja, hogy ez lesz az a zsáner, amiben szívesen dolgozol?
0: Igen, az első regényem, amit leadtam, az gyakorlatilag a kalandozásainkat regényesítettem meg, és azt adtam be. Nyilván már így utólag én is látom, hogy ez így nem működött, meg nyilván nyelvi szintem se volt ott. Megkaptam pár ismerőstől, hogy nagyon szép barokkos körmondataim vannak, és hogy már várták, hogy mikor jön a lajtória, meg a fuszekli, meg hasonló szavak.
1: Hát igen, mert ugye túl egyszerű se lehet nyilván, attól is függ, hogy tényleg milyen zsáner, milyen korcsoport, vagy milyen célcsoport, akinek az ember szállja a könyvet, de valóban ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hű, de választékos, és nem tudom milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
0: Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért is írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni jobban, mint mondjuk egy realista, romantikus történetbe, ott azért nagyon kilógna.
1: Így van, a sci-fi-ről már nem is beszél. Maradtál ennél a zsánernél?
0: Jelenleg igen, szoktam amúgy próbálkozni, tehát azért realistába, amit én még nagyon szeretek, azok a női pszichotrillerek. Úgyhogy ilyen téren is vannak még próbálkozásaim, de még készregénnyel nem tudok előállni.
1: Viszont van készregényed.
0: Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regény pályázatának a Dream kategória nyertese volt.
1: Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
0: Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami

0: mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor két külön regénnyel, két külön pályázatra neveztem.
1: Azért ez nem kis munka.
0: Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így két hónap alatt írtam meg egyiket sem.
1: És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztés azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
0: Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azok már, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szanaszéjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
1: Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, ami aztán kibomlik az egész folyam.
0: Igen,
1: belőle.
0: Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni. Ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény, az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
1: Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal, motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
0: Igen, igen.
1: Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
0: Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
2: Kedves hallgatóink, megismételtük Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünk első részét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag, és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bent lakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítássorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az EKKE csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez itt a harmadik adásunk, és én Bíborka vagyok.
4: Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
5: Sziasztok.
3: Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
5: Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy ez alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosó mozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
3: Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erről fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
5: Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen szerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
3: Ez Angliából indul ki, nem?
5: Így
3: igen,
5: van,
3: a 12. Anglia, századból így van. Ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók, és ez szépen folytatódott, míg a franciák.
5: Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb, az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégiumi elődnek az Eötvös József kollégiumnak az ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napoleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a neveit azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát ha francia
3: kérdése. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
5: Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudások alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok, ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották, hogy egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
3: Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis franciásteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
5: Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
3: Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
5: Igen, igen. Egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
3: Őt tanítják, igen.
4: Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
3: Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
5: Igen.
3: Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumukról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
5: Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgot írt le, mint igen, ez a kutatás, tehát valóban nincs egy mély, nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetséggondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
3: Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
5: Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoriknak a között az első az a Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán az egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
3: És mi is ez a nyata?
5: Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát, ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
3: sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
4: Kis bulika.
3: Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van. De mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkólon vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkólon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat.
5: Igen.
3: És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
5: Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban a minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakkollégiumi mozgalom. Ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává. A politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért, mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy a Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
3: Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
5: Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Tegerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
3: Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
5: Igen, teaházak
3: voltak. Igen, teaház. Amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyománnyá vált, több éven keresztül is folyt.
5: Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
3: Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
4: A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
3: További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
5: Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
3: Lehet, erre rá kéne feküdni.
4: Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
3: Ennek nincsen vége, véges ideje.
4: Igen.
3: Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a bábszínházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
5: Igen.
4: Bábszínház, az nagyon jó lenne.
3: Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
4: Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
3: Hú, az nagyon jó volt.
4: De igen. Szeretem a Vitéz Lászlót.
3: Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában. Majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent. Szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
5: Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például B-épülettel, vagy az apartmanokkal is az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
3: Kötelezettségünk.
5: Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkolis élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
4: Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Biborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Biborkának egy ilyen nagyon szuper host.
3: Ó, oh, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
5: Köszönöm.
3: Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
0: Lícomi Krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
6: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
7: Egy óra.
6: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
7: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ismét 4 csillagos minősítést kapott a Sárospataki Végardó fürdő. A 350 éve született II. Rákóczi fejedelemről tartott előadást Miskolcon Cáborczki Szabolcs kassai történész. Az elmúlt 5 év legjobb eredményeit érte el a Kazincbarcikai rendőrkapitányság. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ismét 4 csillagos minősítést kapott a Sárospataki Végardó fürdő. A Magyar Fürdőszövetség tanúsító védjegye a szolgáltatások színvonalát, a vendégélményt és az üzemeltetés minőségét is értékeli. Így a minősítés megújítása fontos szakmai visszaigazolás az intézménynek. Arról, mit jelent ez a fürdőnek és a vendégeknek, Koleszárné Hegyi Brigittát, a Patakva Kft. Ügyvezetőjét kérdezzük.
8: Az elmúlt héten ellátogatott hozzánk a Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottsága. Egy 3 fős bizottság jött el, és pontozta újra a Végardó fürdőt, ugyanis az eddigi 4 csillagos minősítésünk lejárt, és az éven jöttek újra felülvizsgálni. Különböző, nagyon szigorú szempontrendszer alapján minősítik a fürdőket a Magyar Fürdőszövetség szakmai bizottsága, és ez alapján szintén 4 csillagos minősítést kaptunk, viszont pontszámokban sokkal erősebbek lettünk az éven. A vízminőségtől kezdve az elmúlt évek fejlesztéseit, a zöld területek állapotát, a karbantartottságot, a személyzetet, azt, hogy milyen nyelvvizsgákkal rendelkeznek a kollégák, hogy milyen minősítésekkel, milyen végzettségekkel, teljesen átfogó vizsgálatot tartottak a szakmai zsűri tagjai, úgyhogy de szépen megfelelt a Végardó fürdő, és büszke vagyok rájuk, a kollégákra. Ugye, amit látható is, gyönyörű parkosított környezettel kell rendelkeznünk, kifogástalan vízmintákkal, szép medencékkel, hibátlan burkolatfelületekkel és megfelelő személyzettel.
7: Nem csak a minőségét őrizte meg a Végardó fürdő, hanem idén is több fejlesztéssel várja a vendégeket. Új szolgáltatásokkal, kényelmi beruházásokkal és bővülő attrakciókkal igyekeznek még élménydúsabbá tenni a kikapcsolódást, hogy a helyieknek és a turistáknak egyaránt még vonzóbb úti cél legyen a Sárospataki strand, folytatta a létesítmény vezetője.
8: Már jelenleg az összes medencénk működik, végrehajtottunk olyan fejlesztéseket is, amiket a vendégek látnak, és olyat, amit nem. Gépészeti fejlesztések valósultak meg, különböző szivattyúkat, élményszivattyúkat vásároltunk, ezeknek a cseréje valósult meg, automata víz tisztító rendszerek kerültek beépítésre, fokozatosan minden medencénél lecseréljük ezeket, és ezzel garantáljuk ezt, hogy a vízminőségünk az hibátlan, makulátlan lesz. Tavalyi éven a parkolóban értékesítésre kerültek támogatói jegyek, ezekből egy olyan közel 300 000 forint folyt be a tavalyi éven, és ezt kiegészítve a Kft. Vásárolt egy gyermek csúszdát a bébi pancsolós medencébe, és ezt remélem a gyerekek nagy szeretettel fogják fogadni és élvezni ezzel a nyári szünidőt.
9: 4 alkalommal kerül megrendezésre az éjszakai fürdő. Tavaly éven az egyik alkalommal közel 600 vendégünk volt egy este, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az idén is megismételjük, és remélem, hogy minél többen fognak érkezni. Azt gondolom, hogy továbbra is rájuk számíthatunk, főleg ugye a lengyel és szlovák vendégekre, ők kifejezetten szeretik a fürdőt és Árospatak és környékét. Próbáljuk különböző akciókkal bevonzani a helyi lakosokat és a környékbelieket.
7: 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidéki Ház meghívására Cáborczki Szabolcs kassai történész a Miskolci Galériában, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját. A hangsúlyt a száműzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre majd 100 évvel később a reformkorban tett szert. Hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Most Cáborczki Szabolcsot hallják.
10: Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett II. Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, az ő felesége Lóránfi Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Koméniusz professzor is Sárospatakra, szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát II. Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele. Miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bújdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már II. József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán későbbi jakobinus mozgalommal is, de egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt. a kiegyezés utáni időszak, tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt az tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki a, tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli kuruckori költeményekként.
7: Az elmúlt 5 év legjobb eredményeit érte el a kapitányság, fogalmazott a legutóbbi testületi ülésen Kazincz Barcika rendőrkapitánya. Nagy Gábor beszámolójában elmondta, a kapitányság több mutató tekintetében is az elmúlt időszak legjobb eredményeit érte el.
11: Külön örvendetes az, hogy csökkent az összbűncselekmények száma, még nagyobb mértékben csökkent Kazincz Barcikán a közterületi bűncselekmények száma, ami talán az egyik legfontosabb mutató, meg az egyik leginkább olyan mutató, ami az átlag állampolgár problémája. Továbbra sem maradt felderítetlen rablás Kazincz Barcikán. Ahogy a beszámolóban is szerepel, tavaly februárban volt egy nagy port felvert, nagy felháborodást kiváltó rablás Kazincz Barcikán, amikor egy 85 éves idős hölgyet hátulról leütötte egy férfi, aki még csak nem is a megyénk lakója volt, és őt 48 órán belül a rácsok mögé juttattuk. Ebben a segítségünkre volt az önkormányzati rendészet is. Csak közösen megy. Tehát önmagunkban nem fogunk tudni ilyen eredményeket elérni, ezt se tudtuk volna egyedül elérni, ha nincs mögöttünk a város lakossága.
7: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 3-án.
6: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Rosszira az arra allergiásoknak, nem sokára indul a parlagfű szezon. A nyíregyházi pilóta képzésbe kaphattak betekintést az érdeklődők a Tréner Kft. 8. nyílt napján. Sikeresen teljesítették a Tehetséges Életre Nevelünk című projektet a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A nyíregyházi pilótaképzésbe kaphattak betekintést az érdeklődők a Tréner Kft. 8. nyílt napján. A szervezők idén először két napon keresztül fogadták a hazai és külföldi fiatalokat a nyíregyházi repülőtéren, ahol a résztvevők gyakorlati és elméleti szinten ismerkedhettek a pilótaképzéssel, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Gyednár Dorottya 2023. szeptemberében kezdte tanulmányait a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki alapképzésén. Számára hatalmas élmény volt az eddigi 6 fél év, amit az intézményben töltött.
2: Én nagyon élveztem egyébként ezt az elmúlt 6 fél évet, amit eddig itt eltöltöttem. Nem mondom, hogy könnyű volt, de abszolút teljesíthető szerintem. A legjobb rész szerintem az a nyári tábor egyértelműen, amit itt az első évben tapasztalnak meg a növendékek, és szerintem az... Nagyon sokat repülünk azon a nyáron, nagyon jó a közösség is, úgyhogy én nekem az volt a kedvenc részem itt a képzésben.
1: A két nap során olyan pilóták is információkkal látták el a fiatalokat, akik az oktatásban is szerepet vállalnak. Mátyási Dániel tanulmányait, karrierjét sokan támogatták, ezért szeretett volna valamit visszaadni a Tréner Kft. Számára azzal, hogy oktatóként is segít.
3: Az első része az oktatásnak, a növendéknek a föl- és a leszállásra való megtanítása. Természetesen ugye a képzés során ezután különböző modulokban, különböző lépcsőkben fejlődik a növendék. Tehát szépen elkezdjük elhagyni a repülőteret, ott megtanuljuk az útvonalnavigációt, és szépen aztán átérünk a műszeres repülésnek a fortéjaira is. És végső soron ugye kéthajtóműves repülőképzés, illetve a végső stádiumban Seamless A320-ason a Multi-Crew Coordination modulját csinálják a növendékek, ugye ez a legvégső stádium a képzésnek.
1: A hallgatók a szimulátorban megtanulják, hogy hogyan lehet megosztani a feladatokat, és ennek függvényében hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni a repülés során. A pilótaképzés nagyon népszerű, minden évben rengeteg a jelentkező. Csoma Kata tréner koordinátor szerint azonban nem egyszerű a bejutás.
4: Egyre többen jelentkeznek, ezt meg tudom erősíteni. Jelenleg is több mint 100-an jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló képzéseire. A bekerülési ráta az egyébként magas abban az esetben, ha valaki minden kritériumot teljesít, de ugye, ahogy említettem, ez nem könnyű. Amikor már valaki bekerül, akkor én úgy gondolom, hogy egy körülbelül 5-10% az, aki esetleg később teljesíti az adott tantárgyakat, de bent szoktak maradni, és elvégzik sikeresen a képzés, hiszen nagyon motivált fiatalokról beszélünk.
1: Sikeresen teljesítették a Tehetséges Életre Nevelünk című projektet a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai, melyet a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából valósítottak meg. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáj is diákokat interjúvoltak meg a karrierútjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezéstechnikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az EGRI Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutató film is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
5: Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
6: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
5: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék, ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösföldbe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért

0: kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzésekre, ugyanis a cél továbbra is az, hogy a gazdálkodók önként teljesítsék kötelezettségüket. Hogy mire kell most figyelni, és milyen következményei lehetnek a mulasztásnak, és hogy hogyan segíthetik a lakosok a hatóság munkáját, Kővágó Melindát, a Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályvezetőjét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
1: Minden évben szoktunk beszélgetni erről júliusban, hogy elindul ez a parlagfű szezon. Erről beszéljünk most, hogy elkészült egy felhívás önök által, amely felhívja erre a figyelmet. Hol tart most Heves vármegyében ez a parlagfű virágzás, fejlődés, egyáltalán a növényzet?
2: Azt lehet mondani, hogy a sok éves átlagnak megfelelően alakul a parlagfűnek a fejlődése. Jelenleg még száras leveles állapotban van, de kedvező időjárás esetén ez egy ilyen 2-3 héten belül már virágbimbós állapotú is lehet a parlagfű. Mindig inkább a megye déli részén jellemző, hogy hamarabb bekezdi a virágzást. A virágzás kezdete olyan július közepétől már várható, a tömeges pollenszórás pedig a nagy átlagnak megfelelően körülbelül augusztus közepétől fog megjelenni.
1: Ugye, hogyha az allergia szezont nézzük, akkor ez elég töményen ki fog tartani, talán még egy negyed év is lesz ez.
2: Így van, tehát a pollenszórás az elhúzódhat időjárásnak megfelelően, akár hosszabb időre is. Előfordul, hogy még októberben is lehet pollent kimutatni a levegőből.
1: Már vannak kötelezettségei a földhasználóknak. Ilyen esetben a kormányhivatalnak milyen kötelezettségei vannak a földhasználók felé?
2: Mi sok éven keresztül már felhívjuk a földhasználók figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre. Egyébként ezt jogszabály írja elő nekik, tehát ezt lényegében maguktól kellene tudni teljesíteni. Már most több éve folytatjuk azt a gyakorlatot, amit az Agrárminisztérium hirdetett meg 2022-ben, hogy már a száras leveles parlagfű fenológiai állapotát is felderítjük. Ennek igen jó vízhangja van a gazdák részéről, tehát ezt szokták értékelni, amikor megkapják a figyelemfelhívó leveleket.
1: Említette, hogy a föld tulajdonosoknak jelzéssel is lehet élni a kormányhivatal felé. Milyen jelzésekkel kell élniük ez esetben a parlagfű tekintetében?
2: Így van, tehát amikor kap egy ilyen száros leveles tájékoztató levelet, akkor mindenképpen várunk egy visszajelzést arról, hogy ő mentesítette ezt a területet, tehát a parlagfüvet eltüntette a területről, tehát lekaszálta, legyomírtózta, bármilyen módszer elfogadott, csak hogy megakadályozza a virágbimbó kialakulását. Később, hogyha már ez eljárásba fordul esetleg ez az ügy, ott is, amikor a közérdekű védekezést elrendeltük, ott is várunk egy visszajelzést, hogy ő saját erővel esetleg elvégezte ezt a közérdekű védekezést, de ez ugye már egy szankciós folyamat, tehát ott már egy eljárás megindult, és ott már növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül. Most még a száras leveles tájékoztató levelek esetében eljárás nem indul. Tehát itt megelőző jelleggel próbáljuk a földhasználók figyelmét felhívni, hogy nekik kötelezettsége van, eljárás nem indul, tehát itt még növényvédelmi bírság kiszabására nem kerül sor.
3: Kora esti hírmondó.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-os megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékokat és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. Fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében a Vatikánban, melyet a patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az örök városba. Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban. Közölte a Vatikán,

0: Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szentpéter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szentpéter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adelha Fitkehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az ukrajnai Karitás szerint a 4 éve tartó háború miatt a lakosság 70%-ának pszichológiai támogatásra van szüksége. Kiemelték, közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal. Krisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai Karitás szervezet Harkivi egészségügyi programjának vezetője, egy olasz katolikus hírügynökségnek beszélt az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásáról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található 11 elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospiszház, 5 mobil pallitív gondozói csoport és 8 multidisziplináris csoport. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál apostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
1: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
2: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
1: Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
2: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
1: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
0: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győrmoson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A pécsi püspöki és káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló püspöki és káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyünkön július 4-én szombaton lesz. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklaton a résztvevők Kósede egri cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket is meghallgathatnak. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede egri cigánypasztorációs referenspont tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információk a találkozó közösségi oldalán találhatók. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
4: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcában. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. A miskolci születésű Molnár korábbi klubjához tér vissza, ugyanis 2025. januárja és 2022. júliusa között Diós Győrben futballozott. A DVTK mellett a Mezőkövesd és a Kisvárda színeiben összesen 197 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. 2025-ben NB2-es bajnoki címet ünnepelhetett Révész Attila csapatában. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a Hullám Rajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
2: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinczy Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
3: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a Lombfutás Trail terepfutóversenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
0: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
4: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FISZDIGA 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
5: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet, és azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát, és az én játékomban ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
5: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalom megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkbe volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Beszélt a jövőről is.
5: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudomány.